Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit homokora késő éli műsorunkban június 9-én, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Benedek István magyar orvos, író és művelődéstörténész gondolatával köszöntöm Önöket. El kell érnünk, hogy ne félelemből toleráljuk egymást, hanem kölcsönös becsülésből, saját érdemeinknek és mások érdemeinek neurózismentes értékelés alapján. A következő 3 órában késő jeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnoszradio.ro weblapon. Adásunk első órájában klasszikus zenéből válogatunk, második órában a nap ájtata csendül fel, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ, valamint keresztény életfelekezet közi magazin műsorunk. A harmadik órában zenélő köntös komoly zenei rovatunkat ismételjük meg. Tartsanak velünk, ha tehetik. A továbbiakban Franz Schubert és Liszt Ferenc műveiből válogatunk.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be kedhajnali homokora késő eli műsorunk hallgatásába. Szabó Anita mikrofonnál. Ebben az órában is Benedek István magyar orvos, író, művelődés történész gondolatával köszöntöm Önöket. El kell érnünk, hogy ne félelemből toleráljuk egymást, hanem kölcsönös becsülésből, saját érdemeinknek és mások érdemeinek neurózismentes értékelése alapján. A következő percekben a nap ájtatát tolmácsolom.

imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk. Timóteushoz írt első levél második fejezetének 1-től második terjedő verse. Mai áhítatunk szerzője Kim Robinson, Egyesült Államokban élő testvérünk. Montez Bailey-t és két barátját környékünk csendes parkjában lőtték meg. Montez meghalt. A közösség nem akart bosszút állni a felelős bandán, gyógyulást akartak. A lakóközösség több tagja is közben járt a környék érdekében. Pályázatokat írtak, lobbiztak, sürgették a helyi önkormányzatot, hogy tegyen lépéseket. Rövidesen egy elhanyagolt parkot varázsoltak gyülekező helyé hatalmas pázsittal, futball, baseball és kosárpályákkal, csobogóval, játszótérrel és piknikező helyekkel. A város beleegyezett, hogy létrehozzák a megbocsátás és béke kertjét, az egyetlen város által látogatott közkertet, ahol a helyiek még kertészkedhetnek is. Ma már a családok és baráti társaságok békében és biztonságban tölthetik szabad idejüket a parkban. A város egy közösségi centrumot is épített a közelben, melyet eredetileg egy gazdagabb környékre terveztek. A szomszédom egyike a szervezőknek elmesélte, hogy mindez milyen jó hatással van a helyi tinédzserek életére és hozzáállására. Azóta a parkban sportolnak, vagy a közösségi centrumba mennek szórakozni, tanulni és edzeni. A közbenjárásnak ereje van. Ez a lényege a Krisztus követésének, aki a mi közben járunk a bánatban és krízisben. Imádkozzunk! Gyógyító Urunk, adj bátorságot, hogy másokkal együtt kiálljunk az igazság és a béke mellett. Amen. Én is tehetek lakóhelyem gyógyulásáért. Vallja ezt Kim Robinson, Egyesült Államok beli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az érdekvédőkért.

0: Dicsőítő énekek szóltak, most a nap kalendáriumát lapozzuk.
1: Június 9-e az év 160. szökőévben 161. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 205 nap van hátra. Lapozzuk fel június 9-i kalendáriumunkat, és nézzük, milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. ban Septimius Severust a római légiók kikiáltották császárnak. A többi trónkövetelővel folytatott polgárháborúban szerezte meg az uralmat. A polgári hatalomnál előbbre tartotta a katonai hatalmat, uralmának fő támasza a hadsereg volt. 1598-ban Vitéz Mihály, vagyis Mihály Vajda,

A Törgovisdő melletti dombon fekvő kolostor templomában II. Rudolf császárt elismerte Hűbér urának, amiről hűségesküt is tett. Rudolf ezért 5000 katona zsoldját ígérte neki. A Habsburgokat támogató Mihály számára így lehetővé vált Erdély fejedelemségének megtámadása. 1660-ban házasságot kötött a napkirály, vagyis 14. Lajos Franciaország királya, és Mária Terézia spanyol infánsnő. A házasság megpecsételte a Franciaország és Spanyolország között létrejött pireneusi békét. A békeszerződés lezárta az 1635 óta tartó francia-spanyol háborút, és véglegesen szabályozta a két ország határát, amely a Pireneus-hegység lett. 1958-ban ezen a napon kezdődött Nagy Imre és társainak pere Budapesten. A zárt tárgyaláson halálra ítélték rajta kívül Gimes Miklóst, Maléter Pált, Szilágyi Józsefet és Losonci Gézát is. A naphoz kapcsolódó események után tekintsük át, hogy kiknek születési évfordulója kapcsolódik június 9-éhez. 1640-ben jött a világra első Lipót német-római császár magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. 1672-ben született első Nagy Péter cár, az orosz birodalom első egyeduralkodója. 1781-ben jött a világra George Stephenson, angol gépészmérnök géptervező, a gőzmozdony feltalálója. 1810-ben megszületett Otto Nikolaj, német zeneszerző, karmester, orgonaművész, a bécsi filharmonikus zenekar alapítója, egyben a Vincori Vígnők című operájával a romantikus vígopera műfajának megteremtője volt. 1812-ben jött a világra Johann Gottfried Galle, német csillagász, elsőként ő észlelte a Neptunusz bolygót. 1820-ban pedig Hunfalvi János, a Magyar Tudományos Földrajz megalapítója, a Magyar Földrajzi Társaság első elnöke. 1836-ban megszületett Elizabeth Garrett Anderson, angol orvosnő, az első női polgármester, az 1870-es években az első női angol doktor is volt. 1847-ben jött a világra dr. Velencei Hausmann Alajos, magyar építész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A historizmus egyik legtevékenyebb és legjellegzetesebb képviselője a magyar építészetben. Tanári munkásságán keresztül jelentős hatást gyakorolt az előző századforduló magyar építészeire. Fontos a budapesti épületei, a Néprajzi Múzeum, a New York Palota, a Műszaki Egyetem főépülete. Kolozsváron kórházai épültek fel. Az Egyetemi Bonctani Intézetet és a Közegészségügyi Intézetet a mai Pasteur utca elején találjuk, valamint a Nagyváradi Városházát is ő tervezte. Munkásságáért 2011. szeptemberében posztumusz magyar örökségdíjat kapott. 1914-ben született Bertha von Suttner bárónő, osztrák író, újságíró és békeaktivista. 1889-ben a Die Waffen nieder, Le a fegyverekkel című regényével vált ismerté, ami jelentősen hozzájárult a béke gondolatának népszerűsítéséhez. A regény a 19. század egyik legnagyobb könyvsikere volt, valamennyi nagyobb európai nyelvre lefordították. Békekongresszusokon és konferenciákon szerepelt, államfők fogadták, többek között Theodore Roosevelt amerikai elnök és II. Miklós orosz cár. 1905-ben Nobel békedíjjal tüntették ki. 1926-ban ezen a napon született Fehérvári László zenekritikus, művészeti író és jogász. 1973-tól az Igazságban és több heti lapban írt tájékoztatókat Kolozsvár két operaházának előadásairól, valamint művészportrékat közölt. 1937-ben megszületett Wittner Mária politikus, országgyűlési képviselő. Az 1956-os forradalom idején szabadságharcosként a Korvin közben és a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. 1956. november 4-én a szovjet invázió során az Üllői úton aknarepeszektől megsebesült. Az ország a rendszerváltás után ismerhette meg a nevét. 1963-ban ezen a napon jött a világra Johnny Depp, amerikai színész. 1970-ben pedig
Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, magyar koloratúra szoprán, operaénekesnő. 1981-ben született Natalie Portman, izraeli származású amerikai színésznő.

A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója június 9-éhez kapcsolódik. 68-ban ezen a napon meghalt Nero, a Julius Claudius dinasztia utolsó római császára. Claudius mostoha fia, Caligula unokaöccse, Gnaeus Domitius, Ahenobarbus és az ifjabb Agrippina gyermeke volt. Zsarnoki tettei és hírhet művészi ambíciói révén Nero a legismertebb ókori uralkodók egyike. 1870-ben meghalt Charles Dickens, angol regényíró, a Twist Oliver szerzője. Egyesek szerint a viktoriánus kor legnagyobb írója és az angol nyelv legkiválóbb művelője. Írásainak népszerűségét az is mutatja, hogy napjainkig minden műve folyamatosan kapható anyanyelvén. 1912-ben távozott az élők sorából Gianluca Caragiale, román író, drámaíró, költő, elbeszélő, újságíró, publicista. A román irodalom történet legnagyobb drámaíróként és az egyik legfontosabb íróként tartja számon. A Család, Familia folyóiratban debütált és megismerkedett Mihály Eminescu-val. A korszak legfontosabb irodalmi mozgalmának, a Junimiának kiemelkedő tagja volt, amelyből 1892-ben elvi okok miatt kivált. 1901-ben plágiummal vádolták meg a Napasta megtorlás című művét, Kemény István egyik darabja másolmányának tartották. Azonban ez csak rágalomnak minősült, és Barbu Stefanescu de la Francia védőbeszédének köszönhetően tisztázódott a dolog. 1903-ban Kolozsvárra akart költözni, de végül Berlinbe került, miután egy nagyobb összeget örökölt és végleg oda költözött. Berlini otthonában hunyt el, testét a bukaresti Bellu temetőben helyezték örök nyugalomra. 1948-ban a Román Akadémia posztumusz tagjává választotta. Főbb művei a Helyzet, Karcolatok és pillanatképek, az Elveszett levél és egyéb komédiák, Farsang, komédia. 1918-ban hunyt el Angster József, magyar orgonakészítő mester és dinasztia alapító. Európa egyik legnevesebb és Közép-Európa egyik legkeresettebb orgonagyártója, a magyar iparművészet kimagasló alakja. 1866-ban Pécset telepedett le, és megalapította orgonakészítő cégét, az Angster Orgona és Harmonium gyárat, amely az 1949-es államosításig mindegy 1300 orgonát és 3000 harmoniumot épített. Kolozsváron a kétágú templomban 1941-től Angster Orgona szól. Az Angster hagyományokat az 1992-ben alapított, az idős Angster József erkölcsi támogatásával létrejött Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. Folytatja. 1958-ban hunyt el Robert Donat, angol színész, az Isten vele tanár úr című filmben a legjobb férfi főszerepért Oscar-díjjal tüntették ki, 1939-ben. 53 évesen agydaganatban hunyt el. ...1974-ben hunyt el Miguel Ángel Asturias, guatemalai regényíró, költő, diplomata. 1966-ban párizsi nagykövetté nevezték ki. Ugyanebben az évben Lenin békedíjjal tüntették ki, és a francia Pen Club elnökévé választották. 1967-ben irodalmi Nobel-díjjal értékelték irodalmi tevékenységét, a Banán trilógiának nevezett három regényből álló ciklusáért. 1996-ban távozott az élők sorából Benedek István, magyar orvos, író, művelődés történész, polihisztor. Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia. 1945-47-ben a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen tanított pszichológiát, vezetőtanárként, professzorként. Utána visszatért Budapestre, ahol 1948-ban az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet főorvosává nevezték ki. 1952 és 57 között a Munkaterápiás Elmegyógyintézet igazgatói posztját töltötte be. Itteni tapasztalatait és gyógyítási módszerét foglalta össze az Aranyketrec, egy elmegyógyosztály élete című 1957-ben megjelent munkájában, amely számos kiadást ért meg és ismertté tette. Orvostörténeti előadásait a Magyar Televízió archívuma őrzi. Aktív turista volt és kutatta a hegymászás történetét. E témakörben legismertebb munkája a Csavargás az Alpokban. Számos művel gazdagította a regényirodalmat is, mint az Ember és gyerek, a Három ing, valamint az Erdélyben induló háromkötetes Csineva. Két legrangosabb kitüntetését 1992-ben kapta.
A Szentgyörgyi Albert díjat és a Széchenyi díjat életművéért és a tudományos ismeretterjesztés terén kifejtett tevékenység elismeréseként. 2003-ban hunyt el Lomb Kató, született Szilárd Katalin, tolmács, fordító, a világ első szinkron tolmácsainak egyike. Eredetileg fizikából és kémiából doktorált a Pécsi Tudományegyetemen, de érdeklődése hamar a nyelvek felé fordult. 9-10 nyelven tolmácsolt. Bevallása szerint összesen 16 nyelvvel keresett pénzt, angol, bolgár, dán, francia, héber, japán, kínai, latin, lengyel, német, olasz, orosz, román, spanyol, szlovák és ukrán. E nyelveket javarészt önerejéből autodidakta módon tanulta meg. Tolmácsként mind az 5 kontinenst bejárta, a világ 40 országában megfordult, s utazásai során szerzett élményeiről, átélt kalandjairól egy Tolmács a világ körül című könyvében számolt be. Számos könyve közül érdekesek az Így tanulok nyelvet, egy 16 nyelvű tolmács feljegyzései, és a Bábeli harmónia, interjúk Európa híres sok nyelvű embereivel. Több nyelvkönyvet is írt, valamint fordításai jelentek meg. 1970-ben megkapta a Gondolatkönyv kiadó nívódíját, és 1984-ben a Munka érdemrend aranyfokozatát. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, a nap kalendáriumát lapoztuk.

0: Kalendáriumot lapoztunk, a továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: A mai napon, június 9-én Félix, Boldog, Diana és Előd névnapja van. Lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Félix, latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. Boldog, régi magyar személynév, a boldog szó régi boldog alakjából származik, eredeti jelentése gazdag. Diana, római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, jelentése ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője. Előd, magyar eredetű név. Kutatások szerint az elő szónak a D kicsinyítő képzős származéka, e szó jelentése első, elől levő, illetve első rész, kezdet, első szülött, ős. Ma tehát sok szeretettel köszöntjük Félix, Boldog, Diana és Előd személynevet viselő hallgatóinkat, és természetesen mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat, illetve életük más fontos eseményét ünneplik. A következő dal nekik szól. Isten éltesse őket!

0: A mai nap ünnepeltjeit az Illés együttes Valahol egy lány című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig. Most következzen Keresztény Élet Felekezet közi magazin műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóinkat. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete Petróci Szabolcs, a Magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pál apostol Róma beliekhez írott levele 12. fejezetének a 3-tól 8-ig terjedő versei alapján. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadó könyveit bemutatja Babos Máton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből tovább folytatjuk az Isten országával szóló sorozatunkat. Ma az Isten országa című rész 4. részlete következik. Felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Petrózi Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelki pásztora. Pünkösd ünnepén Istenünk igéjét olvasom közöttetek. A római levélből, a 12. fejezetből, a 3. verstől, a 8. versig terjedő ige szakaszból. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amilyennek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzetek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást. Az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Amen. Pünkösd a ünneplő testvérem! Minek gondolod magad? Furcsa kérdés, de a mai szabad világban igenis meg kell kérdezd magadtól, hova pozícionálod magad. Hol vagy a világban? Hol vagy az Istenhez képest? Hol az emberekhez képest? Hol a teremtettségi rendhez képest? Az vagy, aminek gondolod magad. Az vagy, ami szeretnél lenni. Az vagy, amit megeszel. Az vagy, aminek mondanak. Sorolhatnánk még a nagy gondolatokat a mai nagy tanácsadóktól. De mit is mond Pál? Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Igyekezni, hogy józanok legyünk az Istentől kapott hit mértéke szerint. A lelket kapjuk, jön. Hogy ne csak a világ szerint gondolkozzunk, hogy ne csak a testiség határozzon meg és tanácsol minket, hogy hogyan is kellene tenni a dolgainkat. Mert van mit tenni, van feladatunk, Istentől kapott küldetésünk, ajándékunk, amivel jól kell élni. Élünk-e a lélek ajándékaival? Szolgálunk-e vele? Engeded-e, hogy a lélek, az Isten lelke lakozást vegyen az életedben? Hogy megindítson, hogy a magad helyén használjon? Mert te is Krisztus testének egy tagja vagy, aki fontos. Fontos tag, akinek van szolgálati helye, de ezt csak a lélek által látod meg, és tudod ellátni ezt a szolgálati feladatot. Ez nem ugyanaz, mint a szomszédé, nem ugyanaz, mint a párodé, mert egyedi vagy. És ki mire kapott elhívást, küldetést? Kérd a lélek vezetését, hogy józanul gondolkodj, hitben járj, ne csak látásban, és végezd azt, amire a lélek indít, késztet. Ha kell, taníts, ha kell, vigasztalj, ha kell, adakozz, ha kell, járj elől igyekezettel, jó kedvel. Vedd a lelket, és hagyd, hogy irányítson. Ne hallgattasd el, ne folysd el magadban, mert nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Éljünk és szolgáljunk általa. Így legyen áldott pünkösdünk, áldott életünk a lélek vezetésével. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, ezen az ünnepen is előtted hajtjuk meg fejünket. Elcsendesedünk, és visszaemlékezünk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy nem csak megszülettél értünk, nem csak meghaltál és feltámadtál, hanem felmentél a mennybe, és elküldted a pártfogót, a szent lelket, hogy mindenütt jelen légy, hogy mindenkivel ott legyél. Hiszen megígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig, és ez így van. És ezt megköszönjük neked, Urunk. De mégis elfeledkezünk a lélekről. Mindig csak testben gondolkozunk, mindig csak fizikális dolgunkban, mindig csak abban, amit látunk, és megfogunk, és megeszünk. Segíts, Urunk, hogy ne feledkezzünk el a lélekről, amit az emberbe leheltél, akit elküldtél nekünk. És ne feledkezzünk el az általa adott feladatokról, küldetésünkről. Segíts meglátni, hogy hova küld a lélek,
hogy hol akar látni, hol kell cselekednünk, vagy hol nem kell tennünk semmit, csak hallgatnunk. Ha kell, Urunk, tudjunk tanítani, vigasztalni, adakozni, igyekezettel lenni. Add a te lelkedet, hogy ezekben hely tudjunk állni. De kérjük a te lelkedet, Urunk, gyülekezeteinknek, azok épüléséért. Imádkozunk, Urunk, hogy az emberek rájöjjenek, hogy szükség van az isteni lélekre. De imádkozunk a betegekért, a gyászolókért, a megsebzettekért és a magányosakért. A te lelked oltalmazza, erősítse őket. Légy velünk, Szentlélek, Úristen, továbbra is. Kérünk téged, vezess minket utadon, s magad légy az út. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Petőci Szabolcs, a magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének 3-tól 8-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó legújabban megjelent könyvei közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A Dzsungel Doktor mentési akciója. Ennek a szerzője a már sokunk által ismert Paul White, afrikai orvos. A Dzsungel Doktor ebben a kötetben figyelmünket az afrikai csecsemők és gyermekek megmentésére és gondozására irányítja. Perisi, az afrikai kórház nővel és Simba, az oroszlán vadász szeretnének példát mutatni a falubelieknek, képviselve az evangéliumot és az új módszereket, de még nincs gyermekük. A varázsló és a régi törzsi utakat követő bába mindent megtesznek, hogy az új módszerek ne vegyék el a kenyerüket. Dr. Paul White, a Bújfa alatt című könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként a múlt század első felében. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életről, annak kihívásairól, nehézségeiről, izgalmait mutatta be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz. Ízelítően egy rövid fejezetet olvasok fel a könyvből. A fogak kinőnek. Eltelt egy hónap, és üzenet jött Szimbától nem nyomtatott betűkkel, hanem egyszerű kézírással kigógó nyelven. Lefordítom. A doktornak. Köszöntelek. Jól vagy? Mi jól vagyunk Isten segítségével. Szükségünk lenne szegekre az ajtóhoz, és 4 petroleumos kannára. Johanna jól van. Bölcsen táplálják, és növekszik. Az asszonyok csodálják. Szükségünk van gyógyszerre is a fehér hangyák elpusztításához. Légy békességben. Szimba vagyok. Odaadtam a levelet Daudinak. Elnevette magát. Ilyen levelet írnak a mi országunkban. Kevés hír van benne, de az jó hír. Aztán Szulaminától jött levél 10 héttel Perisi gyermekének születése után. Idézem azt a részét, amelyik nem a hullámvas lemez, petroleum és köles árát tartalmazta. Feleségem és én sokat szenvedünk a malária miatt. Rövidesen elmegyünk gyógyszerért és injekcióért. Múlt évben jobban lettünk CVS kezelésettől. Mindig rendelkezésedre állok, ha bármilyen szerint szolgálatot végezhetek a misszió számára. Utóirat. Egy gogó asszony, Masakának, a közeli felő vezetőjének felesége azt mondta Boltonban, hogy Perisi gyermeke erőteljesen növekszik. Azt mondta a társának, hogy a kisfiú igazi gyerek, és ezt kész csodának tartják. Lefordítottam Szecselelilának. Elmosődött. Sokat fognak erről beszélni és gondolkozni. Sok asszony megváltoztatja a módszerét, ha látni fogja. Perisi levele később jött angolul. Öröm van a szívemben, hogy Johanna erősödik. Adom neki az egészség olajat. Az asszonyok jönnek, hogy megnézik a házunkat, és csodálkoznak. Már 5 hónap eltelt Johanna születése óta. Egy nap eljött Elisa, az ács, és elmesélte, hogyan folyik a gyerek ápolási munka. Doktor, Perisi pölcsasszony, egy reggel láttam, hogy összegerebjezte a fehér fahamut a tűzhelyből, vízzel sűrű pasztává keverte, levett a gyermeket a hátáról, és teljesen bekente a pasztával. Akik nézték, azt mondták, kifehéríti a gyereket. Perisi rájuk nevetett és mosolygott. Nézzétek, így lehet a piszkot eltávolítani a gyermek bőréről. Ha nincs rajta a piszok, nem piszket. A tiszta gyerek elégedett, jól alszik és erősödik. Ez a bölcsesség. Így lehet a piszkot eltüntetni, és ha vannak rovarok a bőrén, nem élnek meg, mert azok a piszoknak örülnek. Aztán elővett Perisi egy tökhéjat, folytatta Elisa. Öntött bele a petroleumos kannából vagy 1/2 liter vizet, óvatosan csepegtetett belőle a karjára, hogy lássa, megfelelő hőmérsékletű-e. Azzal leöblítette a kis Johannát, a hátát közben megtámasztotta a kezével. Elisa be is mutatta. A baba nevetett és gügyögött. Az anyja is nevetett, és körülöttük mindenki vidámnak látszott. Perisi még egyszer bekente a hamuval a fiúcskát, óvatosan füle mögött és más hajlatokban, és megint leöblítette. Látjátok? Egy kis víz, és a munka el van végezve, mondta. Nem nehéz munka egy anyának, aki így megfürözte a gyermekét, és most nézzétek! Elővette egy kis tök palackot, vadugóval, és egy kis olajat öntött belül a tenyerébe,
azzal óvatosan végigdörzsölt az egész gyermeket, míg végül fény lett a bőre. Ó, mondta egy gyerek, nézzétek, milyen szép, síma a bőre. Elisha befejezte a történetet, megigazította a piros feszt a fején. Látod, doktor? A gyerek igazat mondott. Johanna már nem pici csecsemő, aki gyengécskének néz ki. Hamarosan kinő a foga. Ebben a könyvben a dzsungel doktor bemutatja az afrikai életet, életmódot, és azt, hogyan változtatta meg az ő ott léte, jelenléte és segítsége az afrikaiak számára. Ajánlom nagyon sok szeretettel az olvasók részére, akik szeretnének hozzájutni kiadványainkhoz, azok bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélió Koposz utca 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című részt, negyedik részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Isten országa. Negyedik részlet. Nem leigázni, hanem szolgálni. Nem szolgálatba hajtani, hanem szolgává lenni. Isten országában abban a tekintetben sincs egyformaság, hogy mindenki egyformán erős vagy tehetséges, vagy azonos állásban van. Itt is vannak erősebbek,

és gyengébbek, gazdagabbak és szegényebbek, bölcsebbek és kevésbé bölcsek, vezetők és vezetettek. Éles választóvonal választja el azonban azt a módot, amellyel az erősek a gyengébbekkel szemben viselkednek e világ viszonylataiban és Isten országában. Krisztus azt tanítja, hogy első pillanatban ne úgy tekintsünk embertársainkra, mint kétes lényekre, hogy ki is vagy te voltaképpen. Isten országában nem kérdőjelezik meg az embertársakat. Az ember kezdettől fogva tudja azt, mit is kell felőlük tartani. Tiszteli bennük az Isten által teremtett és megkegyelmezett lényeket, s azért úgy tekinti őket, mint akik felette állnak, s ezért képességeivel és előnyeivel rendelkezésükre áll, s úgy áll előttük, mint a szolgáló, aki lesi az ő óhajaikat és intésüket. Mindezt pedig nem fáradtsággal tusakodja ki az ember, hanem magával ragadó örömmel cselekszi azt. Isten országa öröm. Krisztus azért küldi el az ő munkájába tanítványait, hogy örömük teljes legyen. Olvassuk a Rómabeliekhez írott levél 14. részének 17. verséből, valamint János evangéliuma 15. részének 9-től 11-ig terjedő verseiből. Isten országában nem csupán erkölcsi alapelvek vannak érvényben, hanem világos utasítások is. Isten országában nem az a helyzet, hogy abban emberek meghatározott isteni törvények alapján egyéni kockázattal és egyéni rendelkezéssel cselekszenek. Isten uralma azt jelenti, hogy Isten úrként cselekszik, embereket küld ki és parancsokat oszt. Máté evangélium a 22. részének 2. és 3. verseiből olvassuk, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki elküldte az ő szolgáit. Az apostol szó követet jelent, és pedig Isten országáét. A tanítványok úgy kapják a küldetést, mint az ország teljhatalmú követei. Megbízatásuk van arra, hogy a népeket Krisztus alattvalóivá tegyék. Ezt a szolgálatot azonban csak addig tudják ellátni, amíg Krisztussal eleven kapcsolatban vannak. Az ember nem lehet egy úrnak a szolgája akkor, ha nem kap tőle világos útmutatást és parancsokat. Minél nagyobb az az úr, annál kevésbé eszelheti ki az ember azt, hogy egyik vagy másik helyzetben mit parancsol. Pál egész pontosan tudja azt, hogy mit mond megbízatás alapján, és mi az ő egyéni tanácsa. Isten uralma képesít embereket, akik isteni parancsolójuk előtt állnak, arra, hogy esetről esetre parancsolatukat vegyenek, és ha néha a határozott útmutatás várat is magára, ne szűnjenek meg kérni és vágyodni mindaddig, amíg meg nem kapják azt. Az egyes ember egész különböző módon kapja Isten országát. Az egyik hosszú út és fárasztó keresés feleleteként kapja a drága gyöngy. A másik pedig váratlanul bukkan reá, anélkül, hogy sokat tudakozódott volna utána a szántóföldben elrejtett kincs.
de egyiket is, a másikat is, ha elérkezett, úgy magával ragadja a meglepetés és öröm, hogy pillanatnyi habozás nélkül mindent odaadnak érte, Máté evangéliuma 13. fejezetének, de egyiket is, a másikat is, ha elérkezett, úgy magával ragadja a meglepetés és öröm, hogy pillanatnyi habozás nélkül mindent odaadnak érette. Olvassuk Máté evangéliuma 13. részének 44-től 46-ig terjedő verseiből.

Az elmúlt percekben az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész negyedik részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon Benedek István magyar orvos, író, művelődés történész gondolatával köszöntöm Önöket. El kell érnünk, hogy ne félelemből toleráljuk egymást, hanem kölcsönös becsülésből, saját érdemeinknek és mások érdemeinek neurózismentes értékelései alapján. A következő percekben zenélőköntös komoly zenei rovadunkat ismételjük meg, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett.
3: Zenélőköntös.
4: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Május 31-én, 1809-ben hunyt el Joseph Haydn, akit a bécsi klasszicizmus első nagy mesterének, a szimfónia és a vonós négyes atyának tekintenek. Műsorunk első részében a zeneszerző koponyájának hátborzongató kalandjairól lesz szó, közben pedig abból a vonós négyesből hallgatunk meg részleteket, amelyik témájának sorsa szintén kalandosnak mondható. Ez pedig a Kaiser Quartet néven ismert Opus 76-os 3-as számú C-dur vonós négyes. Amikor a 77 éves Haydn meghalt, Napóleon csapatai éppen Bécs körül táboroztak, ezért gazdája a pompakedvelőnek vagy fényesnek is apostrofált Eszterházy Miklós herceg úgy döntött, hogy karnagyát ideiglenesen egy bécsi temetőben temetteti el, és majd később gondoskodik méltó módon örök nyugalmáról a kismartoni birtokon. Eszterházy Miklós herceg korábbi titkára, József Karl Rosenberg,

és a bécsi börtönök főintendánsa, Johann Nepomuk Péter, az akkor divatos frenológia nevű áltudomány híveiként meg voltak győződve arról, hogy a zeneszerző koponyáján meg kell lenniük azoknak a jellemzőknek, amelyek magyarázatot adnak zenei zsenialitására. Ezért egy sírásót lefizetve, néhány nappal a temetés után felnyittatták Haydn sírját, és a fejét elválasztották a testétől. Leopold Eckhardt doktor segítségével és az ő rendelőjében megvizsgálták a zeneszerző koponyáját, majd egy díszesen faragott fekete dobozba helyezték. 11 évvel később Cambridge hercege meglátogatta Eszterházy Miklóst, és meggyőzte, hogy ideje a zeneszerzőt méltó módon újra temettetni. Amikor a holttestet exhumálták, legnagyobb megdöbbenésükre csak a parókát találták Haydn fejének helyén. Eszterházy Miklós herceg nyomban feljelentést tett, a hatóságok pedig azonnal nyomozásba kezdtek. Elég hamar Rosenbaumra terelődött a gyanú, aki társával együtt azt vallotta, hogy az elkövető a nem sokkal azelőtt meghalt Eckhardt doktor volt, így el is engedték őket, miután a rendőrségnek átadtak egy koponyát. Hamar kiderült azonban, hogy az nem a Haydné volt, ezért házkutatás következett. Rosenbaum a fejet tartalmazó dobozkát egy matrac belsejébe rejtette, amelyre a biztonság kedvéért rá is feküdt betegséget színlelő felesége. Aztán egy újabb hamis koponyát adott át, amelyel kiegészülve újra temették Haydnt, a valódi koponyát pedig Rosenbaum magánál tartotta haláláig. Miután ő meghalt, a fej bűntársához került, aki végrendeletében aztán a Bécsi Zene Egyesületnek adományozta azt 1895-ben. Az eszterháziak az 1930-as évek környékén szereztek tudomást a koponya hollétéről. Dr. Eszterházy Pál 1932-ben mauzóleumot is építetett, és bár mindent megtett, a Bécsi Muzikverein nem akart megválni a koponyától. A hercegi családnak a gazdasági válság miatt nem volt elég pénze egy ellenállhatatlan ajánlat megtételéhez, így amíg a nagyhatalmak meg nem egyeztek Ausztria semlegességéről, nem rendeződött a koponya sorsa sem. 1954-ben, még mielőtt a szovjetek kivonultak volna az országból, a helyi orosz parancsnok elrendelte, hogy a Muzikverein adja át a kegytárgyat az eszterháziaknak. A bécsi érsek megáldotta a koponyát, majd egy ünnepélyes körmenet során Haydn testével együtt egy fehér márványból készült szarkofágba került. Ezzel ért véget Haydn koponyájának kísérteties története. Most pedig hallgassuk meg Haydn opusz 76 numero 3-as kvártettjének második tételét.

Elhangzott a második tétel, Haydn opus 76 C-dur vonós négyeséből. Alcíme Kaiser Quartet, mert a meghallgatott tételben Haydn felhasználta nem sokkal korábbi kompozícióját, a császárhimnuszt, amelyet 1797-ben II. Ferenc császár felkérésére írt. Ausztria éppen hadban állt Napóleon csapataival, ezért a bécsi udvar sürgősen ellensúlyozni akarta a francia forradalmi dal a Marseillaise hatását, amelyet 1795-ben emeltek állami himnusszá. Így került sor a megrendelésre. Haydn korábbi londoni látogatásai során lenyűgözte, hogy az összetartozásnak mennyire lelkesítő érzését váltja ki az angolokból a God Save the King kezdetű himnuszuk, tehát egy hasonló jellegű dalt komponált saját hazája számára is. A himnusz Lorenz Leopold Haska által írt szövege a Marseillaise csatadal jellegével szemben inkább a hazafiságot emeli ki, dallamát pedig Haydn népzenei alapokból merítette. A császár himnusz hivatalos premierje 1797. február 12-én volt a bécsi Burgtheaterben, pontosan az uralkodó születésnapján, és különböző szövegváltozatokkal himnuszként az Osztrák-Magyar Monarchia 1918-as megszűnéséig volt érvényben. 1922-ben Németországban Friedrich Ebert birodalmi elnök a dallamot hivatalos nemzeti himnusznak tette meg Hoffmann von Fallersleben Das Lied der Deutschen című szövegére. 1930-ban az első osztrák köztársaság, majd az osztrák szövetségi állam nemzeti himnusza lett 1938-ig. A régi monarchiapárti szöveget Ottokár Kernstock költeményének a Sei gesegnet ohne Ende szövegére cserélték. Tehát volt egy időszak, amikor Haydn szerzeménye két különböző szöveggel egyszerre két ország himnusza volt. A II. Világháború után a szövetséges hatalmak betiltották a dalt a szöveg náci áthallásai miatt, majd 1952-ben megint német himnusz lett azzal a szigorú szabállyal, hogy állami ünnepségeken kizárólag a harmadik versszakot szabad énekelni. Még a bemutató évében József Georg erdődi gróf felkérésére Haydn nekifogott egy újabb vonós négyes ciklus megkomponálásának, amely szokás szerint 6 darabból állt. A himnusz dallamra annyira büszke volt, hogy az Opus 76-os sorozat 3. darabjának 2. tételéhez is felhasználta, és a téma köré az imént hallott zseniális variációkat komponálta. Hallgassunk meg egy további részletet is a kvártetből.

az Albanberg Quartet előadásában Haydn opusz 76 numero 3-as C-dur vonós négyesének a Kaiser Quartetnek záró tételéből hallottunk részletet. Műsorunk második részében olyan művek következnek, amelyek zenei témája Haydn nevének hangjegyekre fordításából származik, köztük pedig a zeneszerző nevét viselő egyik rangos magyarországi intézményre hívom fel szíves figyelmüket. A zongoradarabokat a szerzők a Le Monde Musical című folyóirat felhívására komponálták 1909-ben a Haydn centenárium alkalmából. Előbb Paul Dukas darabja a Prélude élégiaque sur le nom du Haydn következik.

Paul Dukas Haydn nevére komponált elégikus prelüdje hangzott el. Joseph Haydn csaknem 3 évtizeden keresztül állt az eszterházi hercegek szolgálatában udvari karmesterként. Munkásságának jelentős része szorosan kötődik a fertődi eszterházi kastélyhoz, amelyet a felvilágosodás egyik vezéralakja, Besenyei György, magyar verszáliaként énekelt meg. Haydn magyar vonatkozásainak jelentőségét felismerve, Magyarország kormánya 2021-ben állami finanszírozású nemzeti intézményként hozta létre a Haydneum Magyar Régi Zeneközpont alapítványt. A szakmai koncepció a Liszt-Ferenc-díjas Vashegyi György karmesteré, aki egyben a Purcell kórus és az Orfeó zenekar alapítója, és a Magyar Művészeti Akadémia korábbi elnöke. A központ létrejöttét az ő régi zenei kutató és előadó művészi munkája alapozta meg. A Haydneum Magyar Régi Zeneközpont elsődleges célja a magyarországi régi zenejátszás újrafelfedezése, támogatása, kutatása és népszerűsítése. Régi zene kategóriába nagyjából az 1630 és 1830 közti időszakot sorolják, vagyis a barokkot, klasszicizmust és kora romantikát. A Haydneum küldetésének tartja a magyarországi könyvtárakban és levéltárakban őrzött kotta gyűjtemények feltárását, feldolgozását és a darabok játszható formában történő kiadását. Most csak a nemzetközi jelentőségűvé vált Haydneum Eszterháza fesztivált emelem ki, amelynek színhelye a fertődi Eszterházi kastély, megidézve pompakedvelő vagy Fényes Miklós 18. századi udvarának zenei életét. A nyitóesten mindig Haydn egyik operája szólal meg koncertszerű előadásban. Idén a fesztivál 4. kiadásán ez az Orlando Paladino lesz. A folytatásban van kamarazene, tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal, valamint Haydn és kortársai címmel egy zenekari zárókoncert világhírű előadó művészek közreműködésével. A zenélőköntös zárásaképpen pedig Benedetto Lupo előadásában következik Ravel Haydn nevére komponált menüettje.

0: Elhangzott Maurice Ravel Haydn nevére komponált menüetje Benedetto Lupo előadásában. Ezzel véget ért a zenélőköntös mai kiadása. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei műsorunkat sugároztuk Nagy Ibolya szerkesztésében. A következő percekben Aretha Franklin és Jimmy Reed dalaiból válogatunk.

Az elmúlt percekben Aretha Franklin és Jimmy Reed dalaiból válogattunk. Ezzel Homokora késői műsorunk a végéhez érkezett. Tartsanak velünk, ha tehetik, 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol majd Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A nap gondolatával búcsúzom, amely Benedek István, magyar orvos, író, művelődés történésztől származik, és így hangzik. El kell érnünk, hogy ne félelemből toleráljuk egymást, hanem kölcsönös becsülésből, saját érdemeinknek és mások érdemeinek neurózismentes értékelése alapján. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Homokora mai házigazdáját. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádiónk hallgatóit június 9-én. Kedreggel ébresztő információs magazin műsorunkban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugárzott műsorunkban. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Ha a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe akar vonulni, mondjanak le a prefektusai, az alprefektusai és az államtitkárai, nyilatkozta Grindjánu. A Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal egy része elvileg már járható, a közlekedés beindítását kérik. Talaj nélküli növénytermesztő rendszerrel kísérleteznek Kolozsváron. A megyei költségvetésbe kerül a Válaszúti Bánfi Kastély Európa Nosztra közönség díjának 10 000 eurós összege. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindjánu felhívást intézett tegnap a Nemzeti Liberális Párthoz, hogyha Bolozsán nyilatkozatának megfelelően ellenzékbe kívánnak vonulni, akkor mondjanak le a prefektusaik, az alprefektusaik és az államtitkáraik. A Szociáldemokrata párt elnökét arról faggatták az újságírók, hogy pártja igényt tart-e prefektusi, alprefektusi és államtitkári posztokra az Eugene Tomák vezette jövendőbeli kormányban. Szorin Grindjánu válaszában leszögezte, pártjának jelenleg nincs egyetlen államtitkára, államtitkár helyettese, prefektusa vagy alprefektusa sem, mert amikor ellenzékbe vonultak és megszavazták a bizalmatlansági indítványt, a Szociáldemokrata párt javaslatára kinevezett személyek lemondtak ezekről a tisztségekről. A Szociáldemokrata pártelnök ugyanakkor képmutatással vádolta meg a PNL-t és az USZR-t, amiért továbbra is betöltik ezeket a tisztségeket, noha folyamatosan az ellenzékbe vonulásról beszélnek. A Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai gyors ütemben haladnak, és a 67 km hosszú Kolozsvár kisebes szakaszon már közlekednek munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A közlekedési szakemberekből álló, az infrastruktúrális beruházásokat figyelemmel követő civil szervezet ennek nyomán arra kéri a hatóságokat, hogy az év végéig állítsák vissza a személyvonatok közlekedését Kolozsvár és Kissebes között, még akkor is, ha a pályavillamosítását addig nem fejezik be teljesen. A Román Vasúttársaság adatai szerint a munkálatok ezen a szakaszon 62%-ban elkészültek. Az Egyesület szerint a munkavonatok már közlekednek Kolozsvár és Kissebes között, beleértve az útvonalon található állomások mellékvágányait is. Az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervben, ismertebb nevén a PNRR-ben vállalt célok szerint, augusztus 31-ig a projektben előirányzott vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A NASA űrbéli mezőgazdasági kísérletei által inspirált aeroponikus, azaz talaj nélküli növénytermesztő rendszerrel kísérleteznek Kolozsváron. Az Amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal kísérleteiből származó technológiával a növények gyökerei a levegőben lógnak, és finom víz és tápanyagköd táplálja őket. A projekt kezdeményezője Stefan Arsene szerint a rendszer akár 98%-kal kevesebb vizet használhat, mint a hagyományos mezőgazdaság, miközben a növények akár 45%-kal gyorsabban fejlődhetnek. A csirázási arány elérheti a 95%-ot. A fejlesztés a Kolozsvári Mezőgazdasági és Állatorvostudományi Egyetem kutatóival együttműködésben zajlik, jelenleg kísérleti szakaszban. A szakemberek szerint a rendszer különösen alkalmas lehet városi mezőgazdasági célokra, zárt terekben, éttermek közelében, számolt be a helyi román sajtó. A fejlesztés célja, hogy jelentősen csökkentse a mezőgazdaság vízigényét, miközben gyorsabb és tisztább növénytermesztést tesz lehetővé. Ünnepi tanácsülést tartott tegnap a Kolozs megyei tanács a Válaszúti Bánfi kastélyban annak apropóján, hogy a műemlék két Európa Nostra díjat is elnyert. A műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában részesült elismerésben, emellett pedig elnyerte a közönségdíjat is. A Kolozs megyei önkormányzat tulajdonában álló műemlék az elismerést 40 európai országból beérkezett, összesen 261 pályázat közül nyerte el, idén egyedüli romániai díjazottként. Az ülés napirendjén egyetlen pont szerepelt. A költségvetés módosítása annak érdekében, hogy az Európa Nostra közönségdíjjal járó 10 000 eurós összeget beépítsék a megye idei költségvetésébe. A mai ülés helyszíne a Válaszúti Bánfi kastély óriási szimbolikus jelentőséggel bír a Kolozs megyei magyarság, valamint számunkra az RMDSZ frakció tagjai számára is, hiszen itt zajlottak egykor a Doboka vármegyei közgyűlések. A műemlék együttes felújítását mi kezdeményeztük, és végigkövettük a restaurálási folyamatot 2021 és 2023 között. A kastélyban Báró Bánfi György főispánsága idején 1792 és 1803 között ülésezett a vármegye közgyűlése, és itt őrizték a vármegye levéltárát is. Nyilatkozta Vákár István, a Kolozs megyei tanács alelnöke. Az Európa Nostra díj zsűrije méltatásában kiemelte, hogy a Válaszúti Bánfi kastély felújítása nem csupán az épület szakszerű és hiteles helyreállítását valósította meg, hanem új közösségi funkcióval is felruházta a műemléket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreink, ez az Egerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyvéből a 32. rész 2. verse.

0: Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből 23. és 24. versek.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 6 óra 30 perckor jelentkezünk, most pedig Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol romabeliekhez írott levele 15. fejezetének az első, második és 13. verse alapján áhítatot mond Ottenberger Balázs, a magyarországi nekizsenyi református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hála és köszönet című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol én már feleségemmel és két lányunkkal élünk. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Róma beliekhez írott levél 15. részének első 2. és 13. verséből eképpen. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Az a csodálatos alapelv, hogy mindig azé a nagyobb felelősség, aki többet kapott, Krisztus által egészen megdöbbentő dolgokra juttatta el a római gyülekezetet. Hiszen nem csak a szenvedésekben tudták megmutatni, a keresztjének vére magvetéssé vált, a római vezetés nem volt képes megsemmisíteni a keresztjén közösséget, hanem a komoly kiállás, a bátor hitvallás mind egyre többeket hívott a Krisztus közelébe. Az értéke, az egyedisége pedig az lett az igei hozzáállásnak, hogy az erős nem a másik eltiprását, nevetségessé tételét tűzte ki célul. Ha erős vagyok, abból látszik meg, hogy Isten teherhordóvá tesz a gyöngeségek hordozását, a másik javát és épülését szolgálhatom. Ez a cél. Hatalmas, megújító erő van ezekben az igékben, ha valóban közelengedjük magunkhoz. Azt tapasztalom, hogy ezt ma csak Isten igéjének komolyan vételével élhetjük meg. A szétszagadozó, képernyőkre fókuszált társadalom, családok csupán az egyéni érdekek laza szövetségét tudják megteremteni. Talán láthatjuk környezetünkben, családjainkban, vagy néha akár saját életünkben is ennek pusztító és romboló hatását. Talán nekünk is voltak már olyan időszakaink, amikor a Krisztus testéhez tartozásunk nem volt egyéb egy kegyesnek látszó templomba járásnál. Mert amikor csupán magunk számára akarjuk a jót learatni, az Istennel való közösségünkből tulajdonképpen világi hozzáállást tanúsítunk. Isten a gyülekezeten keresztül szeretne összekötni bennünket. Bizony, nekünk is vannak bajaink, gondjaink, de Istennek az a szíve vágya, hogy betöltsön minket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Legyen ennek a csöndességnek is az első és legfontosabb pontja ez. Az életem ura képes betölteni a hit által, békességgel és örömmel, hogy a reménység lángjai ott égjenek a szívünkben. Határozzuk el, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi magunk alkalmassá legyünk Istennek a formáló erejét befogadni. Adjunk hálát érte, hogyha így van. Vagy kezdjünk el komolyabban csendességet tartani. Ne csak a bajainkat soroljuk, ne csak a kérdéseinket ismételjük, hanem engedjünk teret Isten magasztalásának és a hálaadásnak. Ezt az áldást elfogadni nem egy passzív várakozást jelent. Mint ahogy a 16. Zsoltár 8. versében és 9. olvassuk, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van.
tudatosítsuk, gerjesszük fel a szívünkben a magasztalás lángját, és adjunk hálát mindenért. Az Isten magasztalása és a bőséges hálaadás a hitünket megerősíti. Akkor fogjuk meglátni igazán, hogy mennyire szükség van a befogadásra, ölelésre és szeretetre. A bennünk megjelenő forrás képes túlbuzogni a mi életünkön. Hogyan és mivel tudnám ma, holnap a másik javát és épülését szolgálni? Talán kevesebb kritika és több megértés? Hiszen Krisztus azelőtt halt meg, értem, hogy elfogadtam volna a megváltást. Talán Jézus velem való hosszú tűrését szemlélve több türelemmel bánni valakivel? Talán Jézus Krisztus új életet ajándékozó megbocsátására tekintve elengedni végre a másik oly régóta hurcolt adósságát? Bizony, aki többet kapott, attól többet is kér számon az Úr. De ne a fenyegetést lássuk mindebben, hanem azt, hogy van, hiszen akinek van, adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Lássuk meg azt, kezdjük el hálát adni mindazért, amivel megajándékoz bennünket a hit által. Legyen ilyen lelki bőségünk, amely épít, gyarapít és összekapcsol gyülekezettel, testvérekkel, és akik felé az Úr szolgálni indít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Fenséges Istenünk, magasztalunk ma téged azért, a valóságért, hogy te jól látod mindannyiunk életét. Szívből köszönjük, hogy ebben a biztonságban állhatunk meg előtted, hogy semmi sincsen rejtve a mi szívünkből. Köszönjük, hogy Krisztusért kapott váltságunkban úgy állhatunk előtted, hogy te a mi gyógyulásunkat, a mi fordulatainkat, változásunkat, megújulásunkat szeretnéd munkálni. Így adunk hálát a veled való hitbeli kapcsolatunkért, és így köszönjük meg azt, hogy ma is lehetjük a mi bűneinket. Kérünk, bocsásd meg nekünk mindazt, amivel a te munkádat hátráltatjuk életünkben. Kérünk, adj nekünk csendességet valósággal a mi szívünkben, hogy erőt kapjunk a benned való megújulásra. Így hozzuk eléd egyházunkat, gyülekezeteinket, mindazokat a feszült helyzeteket, amelyekre úgy látjuk, nincsen külső megoldás, amelyekben azt vesszük észre, hogy talán csak nehézségek vannak. Azzal a hittel és reménységgel jövünk eléd, hogy te, mint Szentlélek Isten, képes vagy betölteni akár szemben álló feleket, és megújítani, megerősíteni a testvéri szeretet kapcsolat szálait. Így jövünk ma eléd, tégy egyé bennünket, és építs egymás hite által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

0: Hála és köszönet. Ha valamit kapunk, az általában hálára indít. Aki valamit kap, természetszerűleg hálát érez. A következő történet elgondolkodtató. Tényleg annyira természetes ez a természetesség? A templom düledezett. Teljes újjáépítésre szorult. A dúsgazdag üzletember $1 millió szóló csekket nyújtott át a papnak. Amikor az átvette az adományt, így szólt. Nagyszerű. Elfogadom az adományát. Az üzletember összeráncolta a homlokát. Milyen stílus ez? Egy ilyen hatalmas összeg és még egy szó köszönet sem jár érte? Felháborodottan szólt rá a lelkészre. Ez a csekk $1 millió ér. Igen, pontosan annyi áll a papíron. Ha gazdag is vagyok, folytatta a felháborodását, nem is palástolva az adományozó. $1 millió azért nekem is hatalmas összeg. Szeretné, hogy köszönetet mondjak? Hát nem ez lenne a legkevesebb, amit egy ekkora adományért elvárhatok? De miért én mondjak önnek köszönetet? Nézett komolyan a lelkész az üzletemberre. Az adományozónak kellene hálásnak lennie, hogy ilyen jó célra fordíthatta pénzét. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostol Korintusiakhoz írt második levele, 9. részének 7. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Hála és Köszönet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat követtük figyelemmel az elmúlt percekben, most pedig a Te vagy a fény a szívemben Jézus kezdetű tízének csendül fel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is kedd reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. Benedek István magyar orvos, író és művelődés történész gondolatával. El kell érnünk, hogy ne félelemből toleráljuk egymást, hanem kölcsönös becsülésből, saját érdemeinknek és mások érdemeinek neurózismentes értékelése alapján. Ez a nap gondolata, én Janicsko Mihály Noémi vagyok. Most hírekkel, majd kalendáriummal jelentkezünk, aztán kuktarovatunkat hallhatják, ezt követően pedig az ünnepelteket köszöntjük. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő fél órában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most pedig rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Ha a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe akar vonulni, mondjanak le a prefektusai, az alprefektusai és az államtitkárai, nyilatkozta Grindiánu. A Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal egy része elvileg már járható, a közlekedés beindítását kérik. Talaj nélküli növénytermesztő rendszerrel kísérleteznek Kolozsváron. A megyei költségvetésbe kerül a Válaszúti Bánfi kastély Európa Nostra közönségdíjának 10 000 eurós összege. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Zorin Grindiánu felhívást intézett tegnap a Nemzeti Liberális Párthoz, hogyha Bolozsán nyilatkozatának megfelelően ellenzékbe kívánnak vonulni, akkor mondjanak le a prefektusaik, az alprefektusaik és az államtitkáraik. A Szociáldemokrata párt elnökét arról faggatták az újságírók, hogy pártja igényt tart-e prefektusi, alprefektusi és államtitkári posztokra az Eugene Tomák vezette jövendőbeli kormányban. Zorin Grindiánu válaszában leszögezte, pártjának jelenleg nincs egyetlen államtitkára, államtitkár helyettese, prefektus vagy alprefektusa sem. A Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai gyors ütemben haladnak, és a 67 km hosszú Kolozsvár kisebes szakaszon már közlekednek munkavonatok, számolt be a Proinfrastruktúra Egyesület. A közlekedési szakemberekből álló az infrastruktúrális beruházásokat figyelemmel követő civil szervezet ennek nyomán arra kéri a hatóságokat, hogy az év végéig állítsák vissza a személyvonatok közlekedését Kolozsvár és kisebes között, még akkor is, ha a pálya villamosítását addig nem fejezik be teljesen. A Román Vasúttársaság adatai szerint a munkálatok ezen a szakaszon 62%-ban elkészültek. A NASA űrbéli mezőgazdasági kísérletei által inspirált aeroponikus, azaz talaj nélküli növénytermesztő rendszerrel kísérleteznek Kolozsváron. Az Amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal kísérleteiből származó technológiával a növények gyökerei a levegőben lógnak, és finom víz és tápanyagköd táplálja őket. A projekt kezdeményezője Stefan Arsenyi szerint a rendszer akár 98%-kal kevesebb vizet használhat, mint a hagyományos mezőgazdaság, miközben a növények akár 45%-kal gyorsabban fejlődhetnek. A csirázási arány elérheti a 95%-ot. Ünnepi tanácsülést tartott tegnap a Kolozs megyei tanács a Válaszúti Bánfi kastélyban, annak apropóján, hogy a műemlék 2 Európa Nostra díjat is elnyert. A műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában részesült elismerésben, emellett pedig elnyerte a közönségdíjat is. A Kolozs megyei önkormányzat tulajdonában álló műemlék az elismerést 40 európai országból beérkezett, összesen 261 pályázat közül nyerte el, idén egyedüli romániai díjazottként. Az ülés napirendjén egyetlen pont szerepelt, a költségvetés módosítása annak érdekében, hogy az Európa Nostra közönségdíjjal járó 10 000 eurós összeget beépítsék a megye idei költségvetésébe. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben pedig a nap kalendáriumát lapozzuk, nézzük, milyen érdekességek, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz, június 9-éhez. Június 9-e az év 160. szökőévben 161. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 205 nap van hátra. Lapozzuk fel június 9-i kalendáriumunkat, és nézzük, milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. . 193-ban Septimius Severust a római légiók kikiáltották császárnak. A többi trónkövetelővel folytatott polgárháborúban szerezte meg az uralmat. A polgári hatalomnál előbbre tartotta a katonai hatalmat, uralmának fő támasza a hadsereg volt. 1598-ban Vitéz Mihály, vagyis Mihály Vajda, a Törgovistő melletti dombon fekvő kolostor templomában II. Rudolf császárt elismerte hűbérurának, amiről hűségesküt is tett. Rudolf ezért 5000 katona zsoldját ígérte neki. A Habsburgokat támogató Mihály számára így lehetővé vált Erdély fejedelemségének megtámadása. 1660-ban házasságot kötött a napkirály, vagyis 14. Lajos Franciaország királya, és Mária Terézia spanyol infánsnő. A házasság megpecsételte a Franciaország és Spanyolország között létrejött pireneusi békét. A békeszerződés lezárta az 1635 óta tartó francia-spanyol háborút, és véglegesen szabályozta a két ország határát, amely a Pireneus-hegység lett. 1958-ban ezen a napon kezdődött Nagy Imre és társainak pere Budapesten. A zárt tárgyaláson halálra ítélték rajta kívül Gimes Miklóst, Maléter Pált, Szilágyi Józsefet és Losonci Gézát is. A naphoz kapcsolódó események után tekintsük át, hogy kiknek születési évfordulója kapcsolódik június 9-éhez. 1640-ben jött a világra első Lipót, német-római császár, magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. 1672-ben született első Nagy Péter cár, az orosz birodalom első egyeduralkodója. 1781-ben jött a világra George Stephenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. 1810-ben megszületett Otto Nikolaj, német zeneszerző, karmester, orgonaművész, a bécsi filharmonikus zenekar alapítója, egyben a Vincori Vígnők című operájával a romantikus vígopera műfájának megteremtője volt. 1812-ben jött a világra Johann Gottfried Galle, német csillagász, elsőként ő észlelte a Neptunusz bolygót. 1820-ban pedig Hunfalvi János, a magyar tudományos földrajz megalapítója, a Magyar Földrajzi Társaság első elnöke. 1836-ban megszületett Elizabeth Garrett Anderson, angol orvosnő, az első női polgármester, az 1870-es években az első női angol doktor is volt. 1847-ben jött a világra dr. Velencei Hausmann Alajos, magyar építész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A historizmus egyik legtevékenyebb és legjellegzetesebb képviselője a magyar építészetben. Tanári munkásságán keresztül jelentős hatást gyakorolt az előző századforduló magyar építészeire. Fontosabb budapesti épületei a Néprajzi Múzeum, a New York Palota, a Műszaki Egyetem főépülete. Kolozsváron kórházai épültek fel. Az Egyetemi Bonctani Intézetet és a Közegészségügyi Intézetet a mai Pasteur utca elején találjuk, valamint a Nagyváradi Városházát is ő tervezte. Munkásságáért 2011. szeptemberében posztumusz magyar örökségdíjat kapott. 1914-ben született Bertha von Suttner bárónő, osztrák író, újságíró és békeaktivista. 1889-ben a Die Waffen Nieder, Le a fegyverekkel című regényével vált ismerté, ami jelentősen hozzájárult a béke gondolatának népszerűsítéséhez.
2: A regény a 19. század egyik legnagyobb könyvsikere volt, valamennyi nagyobb európai nyelvre lefordították. Békekongresszusokon és konferenciákon szerepelt, államfők fogadták, többek között Theodore Roosevelt amerikai elnök és második Miklós orosz cár. 1905-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki. 1926-ban ezen a napon született Fehérvári László zenekritikus, művészeti író és jogász. 1973-tól az Igazságban és több heti lapban írt tájékoztatókat Kolozsvár két operaházának előadásairól, valamint művészportrékat közölt. 1937-ben megszületett Wittner Mária politikus, országgyűlési képviselő. Az 1956-os forradalom idején szabadságharcosként a Korvin közben és a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. 1956. november 4-én a szovjet invázió során az Üllői úton aknarepeszektől megsebesült. Az ország a rendszerváltás után ismerhette meg a nevét. 1963-ban ezen a napon jött a világra Johnny Depp, amerikai színész. 1970-ben pedig Miklós Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, magyar koloratúra szoprán, operaénekesnő. 1981-ben született Natalie Portman, izraeli származású amerikai színésznő.

A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója június 9-éhez kapcsolódik. 68-ban ezen a napon meghalt Nero, a Julius Claudius dinasztia utolsó római császára. Claudius mostoha fia, Caligula unokaöccse, Gnaeus Domitius, Ahenobarbus és az ifjabb Agrippina gyermeke volt. Zsarnoki tettei és hírhet művészi ambíciói révén Nero a legismertebb ókori uralkodók egyike. 1870-ben meghalt Charles Dickens, angol regényíró, a Twist Oliver szerzője. Egyesek szerint a viktoriánus kor legnagyobb írója és az angol nyelv legkiválóbb művelője. Írásainak népszerűségét az is mutatja, hogy napjainkig minden műve folyamatosan kapható anyanyelvén. 1912-ben távozott az élők sorából Gianluca Caragiale, román író, drámaíró, költő, elbeszélő, újságíró, publicista. A román irodalom történet legnagyobb drámaíróként és az egyik legfontosabb íróként tartja számon. A család Familia folyóiratban debütált és megismerkedett Mihály Eminescu-val. A korszak legfontosabb irodalmi mozgalmának, a Junimiának kiemelkedő tagja volt, amelyből 1892-ben elvi okok miatt kivált. 1901-ben plágiummal vádolták meg a Napasta megtorlás című művét, Kemény István egyik darabja másolmányának tartották. Azonban ez csak rágalomnak minősült, és Barbu Stefanescu de la Francia védőbeszédének köszönhetően tisztázódott a dolog. 1903-ban Kolozsvárra akart költözni, de végül Berlinbe került, miután egy nagyobb összeget örökölt, és végleg oda költözött. Berlini otthonában hunyt el, testét a bukaresti Bellu temetőben helyezték örök nyugalomra. 1948-ban a Román Akadémia posztumusz tagjává választotta. Főbb művei a helyzet, karcolatok és pillanatképek, az elveszett levél és egyéb komédiák, farsang, komédia. 1918-ban hunyt el Angster József, magyar orgonakészítő mester és dinasztia alapító. Európa egyik legnevesebb és Közép-Európa egyik legkeresettebb orgonagyártója, a magyar iparművészet kimagasló alakja. 1866-ban Pécset telepedett le, és megalapította orgonakészítő cégét, az Angster Orgona és Harmonium gyárat, amely az 1949-es államosításig mindegy 1300 orgonát és 3000 harmoniumot épített. Kolozsváron a kétágú templomban 1941-től Angster Orgona szól. Az Angster hagyományokat az 1992-ben alapított, az idős Angster József erkölcsi támogatásával létrejött Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. Folytatja. 1958-ban hunyt el Robert Donat, angol színész, az Isten vele tanár úr című filmben a legjobb férfi főszerepért Oscar-díjjal tüntették ki, 1939-ben. 53 évesen agydaganatban hunyt el. ...1974-ben hunyt el Miguel Ángel Asturias, guatemalai regényíró, költő, diplomata. 1966-ban párizsi nagykövetté nevezték ki. Ugyanebben az évben Lenin békedíjjal tüntették ki, és a francia PEN klub elnökévé választották. 1967-ben irodalmi Nobel-díjjal értékelték irodalmi tevékenységét, a Banán trilógiának nevezett három regényből álló ciklusáért. 1996-ban távozott az élők sorából Benedek István, magyar orvos, író, művelődés történész, polihisztor. Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia. 1945-47-ben a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen tanított pszichológiát, vezetőtanárként, professzorként. Utána visszatért Budapestre, ahol 1948-ban az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet főorvosává nevezték ki. 1952 és 57 között a Munkaterápiás Elmegyógyintézet igazgatói posztját töltötte be. Itteni tapasztalatait és gyógyítási módszerét foglalta össze az Aranyketrec, egy elmegyógyosztály élete című 1957-ben megjelent munkájában, amely számos kiadást ért meg és ismertétette. Orvostörténeti előadásait a Magyar Televízió archívuma őrzi. Aktív turista volt és kutatta a hegymászás történetét. E témakörben legismertebb munkája a Csavargás az Alpokban. Számos művel gazdagította a regényirodalmat is, mint az Ember és gyerek, a Három ing, valamint az Erdélyben induló háromkötetes Csineva. Két legrangosabb kitüntetését 1992-ben kapta.
A Szentgyörgyi Albert díjat és a Széchenyi díjat életművéért és a tudományos ismeretterjesztés terén kifejtett tevékenység elismeréseként. 2003-ban hunyt el Lomb Kató, született Szilárd Katalin, tolmács, fordító, a világ első szinkron tolmácsainak egyike. Eredetileg fizikából és kémiából doktorált a Pécsi Tudományegyetemen, de érdeklődése hamar a nyelvek felé fordult. 9-10 nyelven tolmácsolt. Bevallása szerint összesen 16 nyelvvel keresett pénzt, angol, bolgár, dán, francia, héber, japán, kínai, latin, lengyel, német, olasz, orosz, román, spanyol, szlovák és ukrán. E nyelveket javarészt önerejéből autodidakta módon tanulta meg. Tolmácsként mind az 5 kontinens bejárta, a világ 40 országában megfordult, s utazásai során szerzett élményeiről, átélt kalandjairól egy Tolmács a világ körül című könyvében számolt be. Számos könyve közül érdekesek az Így tanulok nyelvet, egy 16 nyelvű tolmács feljegyzései, és a Bábeli harmónia, interjúk Európa híres sok nyelvű embereivel. Több nyelvkönyvet is írt, valamint fordításai jelentek meg. 1970-ben megkapta a gondolatkönyvkiadó Nívó díját, és 1984-ben a munkaérdemrend aranyfokozatát. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, a napkalendáriumát lapoztuk.

Nézzük először is a hozzávalókat egy 22x32 cm-es tepsihez. 20 deka finom liszt, plusz még amennyi a nyújtáshoz szükséges, egy fél csomag sütőpor a 12 g-os kiszerelésből, egy mokás kanál só, 10 deka vaj, 5 deka porcukor és egy tojás. A töltelékhez pedig nézzük, hogy mire lesz szükségünk. Fél kiló túróra, 5 deka tejfőre, 15 deka porcukorra, két csomag vaníliás cukorra a 8 g-os kiszerelésből, egy tojásra, másfél vaníliás csomag podingporra a 40 g-os kiszerelésből és egy citrom reszelt héjára. A tetejére pedig még 300 g epret használunk.

hozzávalók után pedig nézzük az elkészítését is. A lisztet elkeverjük a sütőporral és a sóval, majd összemorzsoljuk a vajjal. Amikor már elég morzsalékos állagú, hozzákeverjük a porcukrot és a tojást. Egy nemű tésztát gyúrunk belőle, lefóliázzuk és fél órára betesszük a hűtőbe pihenni. Egy nagy keverőtálban villával áttörjük a túrót, hozzákeverjük a tejfölt, a porcukrot és a vaníliás cukrot, majd hozzáadjuk a tojást, a pudingport és a citromhéját, és ezekkel is jól összekeverjük. A pihentetett tésztát egy lisztezett sütőpapíron kinyújtjuk a tepsi méretére. A sütőpapírral együtt a tepsibe helyezzük, ráöntjük a tölteléket és a tetejére rakjuk a félbevágott epreket. 160 fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt készre sütjük a sütit, és hagyjuk szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt felszeletelnénk.

Most pedig ismételjük át a hozzávalókat egy 22x32 cm-es tepsihez. Húzzak a finom liszt, plusz még a nyújtáshoz, egy fél csomag sütőpor, azaz 6 g, egy mokáskanál só, 10 dek a vaj, 5 dek a porcukor, egy tojás, a töltelékhez pedig fél kiló túró, 5 dek a tejföl, 15 dek a porcukor, két csomag vaníliás cukor, vagyis 16 g, egy tojás, másfél csomag vaníliás pudingpor a 40 g-os kiszerelésből, és egy citrom reszelt héja, illetve a tetejére még 300 g eper.

Ma reggel az epres túrós szelet receptjét ajánlottam a streetkitchen.hu oldalról. Azt hiszem, az ilyen meleg napokon jól esik egy kis frissítő édesség. Úgyhogy ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó étvágyat, és akinek ma még főzni valója akad, akkor jó főzést, és természetesen jó kedvet is hozzá, hogy még ízletesebbek legyenek az ételek.

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál jönne a szemű.
2: Kuktorovatunkat követően most az ünnepeltekhez fordulunk. Őket köszönti Bajusz Anna.
3: A mai napon, június 9-én Félix, Boldog, Diana és Előd névnapja van. Lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. Boldog régi magyar személynév, a boldog szó régi boldog alakjából származik, eredeti jelentése gazdag. Diana római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, jelentése ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője.

Előd magyar eredetű név. Kutatások szerint az előszónak a D kicsinyítő képzős származéka. E szó jelentése első, elől levő, illetve első rész, kezdet, első szülött, ős. Ma tehát sok szeretettel köszöntjük Félix, Bódog, Diana és Előd személynevet viselő hallgatóinkat, és természetesen mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat, illetve életük más fontos eseményét ünneplik. A következő dal nekik szól. Isten éltesse őket! Mit is mondhatnék?

0: Az Emberek Együttes Mama című dala szólt a mai nap ünnepeltjeinek. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban június 9-én kedden. Benedek István magyar orvos, író és művelődés történész gondolatával, aki 1996-ban ezen a napon hunyt el. El kell érnünk, hogy ne félelemből toleráljuk egymást, hanem kölcsönös becsülésből, saját érdemeinknek és mások érdemeinek neurózismentes értékelése alapján. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, majd krédó hitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. 7:30 után hírösszefoglalónkat hallhatják, majd aktuális összeállításunkban Iszlai Béla, a Parajdi Református Egyházközség parókus lelkipásztorával beszélgetünk az elmúlt évről, és majd meghallgatjuk a nap áhítatát is. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Katasztrófa vár az egészségügyi dolgozók felére, mondta Sanitas Covasna megyei elnöke. Tomák megígérte, nem emelik az embereket terhelő adókat, és felelősségre szólította fel a pártokat. Közel 700 ezer termelő részesül ápia támogatásban. A megyei költségvetésbe kerül a Válaszúti Bánfi Kastély Európa Nosztra közönség díjának 10 000 eurós összege. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az egészségügyi és szociális szféra alkalmazottainak több mint fele jelentős fizetéscsökkentéssel nézhet szembe az új közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt, amely országos felháborodást váltott ki. Vasilij Njagovics, a Sanitas egészségügyi szakszervezet Covasna megyei elnöke a MASZOL megkeresésére leszögezte, a jogszabály összecsapott, nem veszi figyelembe a rendszer sajátosságait, és ha nem változtatnak rajta, leállhat a betegellátás. A szakszervezeti vezető rámutatott, az egészségügyben és a szociális és gondozásban a jövedelmek jelentős részét a folyamatos, a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Njagovics konkrét példákkal szemléltette a várható veszteségeket. Az az egészségügyi asszisztens, aki jelenleg szombaton és vasárnap dolgozik a folyamatos betegellátás biztosításáért, 100%-os pótlékot kap. A tervezet szerint ez mindössze 10%-ra csökkenne. Ki fog még óránként öt leért hétvégén dolgozni? Senki, inkább otthon maradnak, figyelmeztet a vezető. Eugen Tomák miniszterelnök jelölt tegnapi nyilatkozata szerint mérlegelik a Románia digitalizációjáért felelős kormányfőhelyettesi tisztség létrehozását, mert számos ezzel kapcsolatos projekt létezik, amelyek hatékony megvalósításához integrált megközelítésre van szükség. Erről a Szociáldemokrata párt vezetőivel folytatott egyeztetést követően beszélt a kijelölt kormányfő. Beszámolója szerint Tomák nyitottságot tapasztalt a Szociáldemokrata párt részéről az ország jelenlegi prioritásai tekintetében, amelyek közül kiemelte a helyreállítási terv végrehajtását, az OECD csatlakozást. Ugyanakkor biztosítottam a Szociáldemokrata párt vezetőit, hogy az általam javasolt kormány rendkívül körültekintő és óvatos lesz, odafigyelünk arra, hogy az embereket ne terheljék újabb adók, fogalmazott. A kijelölt miniszterelnök megjegyezte, felelősségre szólít fel valamennyi pártot, mert Romániának jelenleg döntésképes kormányra van szüksége, amely megőrzi az ország nyugatbarát orientációt. Köszönöm. Lezárult az idei ÁPIA támogatások igénylésére benyújtott kifizetési kérelmek kampánya, és a hatóságok közzétették az első hivatalos adatokat. Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter és miniszterelnök helyettes tájékoztatása szerint a romániai gazdálkodók 671.334 kifizetési kérelmet nyújtottak be, összesen 9.766.322 hektár mezőgazdasági területre. A tavalyi évhez képest csökkent a benyújtott kérelmek száma, ugyanakkor nőtt a támogatásra bejelentett terület nagysága. Táncos Barna szerint a legnagyobb visszaesés az 5 hektárnál kisebb gazdaságok esetében tapasztalható. Ez a tendencia a mezőgazdasági földterületek összevonását és a gazdaságok koncentrációját tükrözi, amelyet a romániai mezőgazdaság versenyképességének növelése szempontjából kulcsfontosságúnak tartanak. A kérelmek benyújtási időszakának lezárása csupán az első lépés a támogatások folyósításának folyamatában. Ezt követik az adminisztratív ellenőrzések, az ÁPIA vizsgálatai és a kifizetések előkészítése, hogy a jogosult gazdálkodók október 16-ától megkaphassák a kampányhoz kapcsolódó támogatásokat. Ünnepi tanácsülést tartott tegnap a Kolozs megyei tanács a Válaszúti Bánfi kastélyban annak apropóján, hogy a műemlék 2 Európa Nostra díjat is elnyert. A műemlékvédelem és az adaptív újrahasznosítás kategóriában részesült elismerésben, emellett pedig elnyerte a közönségdíjat is. A Kolozs megyei önkormányzat tulajdonában álló műemlék az elismerést 40 európai országból beérkezett, összesen 261 pályázat közül nyerte el, idén egyedüli romániai díjazottként. Az ülés napirendjén egyetlen pont szerepelt, a költségvetés módosítása annak érdekében, hogy az Európa Nostra közönségdíjjal járó 10.000 eurós összeget beépítsék a megye idei költségvetésébe. A mai ülés helyszíne a Válaszúti Bánfi kastély óriási szimbolikus jelentőséggel bír a Kolozs megyei magyarság, valamint számunkra az RMDS frakció tagjai számára is, hiszen itt zajlottak egykor a Doboka vármegyei közgyűlések. A műemlékegyüttes felújítását mi kezdeményeztük, és végigkövettük a restaurálási folyamatot 2021 és 2023 között. A kastélyban Báró Bánfi György főispánsága idején 1792 és 1803 között ülésezett a vármegye közgyűlése, és itt őrizték a vármegye levéltárát is, nyilatkozta Válkár István, a Kolozs megyei tanács alelnöke. Az Európa Nostra díj zsűrije méltatásában kiemelte, hogy a Válaszúti Bánfi kastély felújítása nem csupán az épület szakszerű és hiteles helyreállítását valósította meg, hanem új közösségi funkcióval is felruházta a műemléket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
2: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
4: Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyvéből a 32. rész 2. verse.

0: Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből 23. és 24. versek.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel ma reggel még egyszer jelentkezem, majd 7 óra 30 perckor, most pedig Szecsődi Árpádnak adom a szót, kezdődik a krédó.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol romabeliekhez írott levele 15. fejezetének az első, második és 13. verse alapján áhítatot mond Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hála és köszönet című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol én már feleségemmel és két lányunkkal élünk. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Róma beliekhez írott levél 15. részének első 2. és 13. verséből eképpen. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Az a csodálatos alapelv, hogy mindig azé a nagyobb felelősség, aki többet kapott, Krisztus által egészen megdöbbentő dolgokra juttatta el a római gyülekezetet. Hiszen nem csak a szenvedésekben tudták megmutatni, a keresztjének vére magvetéssé vált, a római vezetés nem volt képes megsemmisíteni a keresztjén közösséget, hanem a komoly kiállás, a bátor hitvallás mind egyre többeket hívott a Krisztus közelébe. Az értéke, az egyedisége pedig az lett az igei hozzáállásnak, hogy az erős nem a másik eltiprását, nevetségessé tételét tűzte ki célul. Ha erős vagyok, abból látszik meg, hogy Isten teherhordóvá tesz a gyöngeségek hordozását, a másik javát és épülését szolgálhatom. Ez a cél. Hatalmas, megújító erő van ezekben az igékben, ha valóban közelengedjük magunkhoz. Azt tapasztalom, hogy ezt ma csak Isten igéjének komolyan vételével élhetjük meg. A szétszagadozó, képernyőkre fókuszált társadalom, családok csupán az egyéni érdekek laza szövetségét tudják megteremteni. Talán láthatjuk környezetünkben, családjainkban, vagy néha akár saját életünkben is ennek pusztító és romboló hatását. Talán nekünk is voltak már olyan időszakaink, amikor a Krisztus testéhez tartozásunk nem volt egyéb egy kegyesnek látszó templomba járásnál. Mert amikor csupán magunk számára akarjuk a jót learatni, az Istennel való közösségünkből tulajdonképpen világi hozzáállást tanúsítunk. Isten a gyülekezeten keresztül szeretne összekötni bennünket. Bizony, nekünk is vannak bajaink, gondjaink, de Istennek az a szíve vágya, hogy betöltsön minket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Legyen ennek a csöndességnek is az első és legfontosabb pontja ez. Az életem ura képes betölteni a hit által, békességgel és örömmel, hogy a reménység lángjai ott égjenek a szívünkben. Határozzuk el, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi magunk alkalmassá legyünk Istennek a formáló erejét befogadni. Adjunk hálát érte, hogyha így van. Vagy kezdjünk el komolyabban csendességet tartani. Ne csak a bajainkat soroljuk, ne csak a kérdéseinket ismételjük, hanem engedjünk teret Isten magasztalásának és a hálaadásnak. Ezt az áldást elfogadni nem egy passzív várakozást jelent. Mint ahogy a 16. Zsoltár 8. versében és 9. olvassuk, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van.
tudatosítsuk, gerjesszük fel a szívünkben a magasztalás lángját, és adjunk hálát mindenért. Az Isten magasztalása és a bőséges hálaadás a hitünket megerősíti. Akkor fogjuk meglátni igazán, hogy mennyire szükség van a befogadásra, ölelésre és szeretetre. A bennünk megjelenő forrás képes túlbuzogni a mi életünkön. Hogyan és mivel tudnám ma, holnap a másik javát és épülését szolgálni? Talán kevesebb kritika és több megértés? Hiszen Krisztus azelőtt halt meg, értem, hogy elfogadtam volna a megváltást. Talán Jézus velem való hosszú tűrését szemlélve több türelemmel bánni valakivel? Talán Jézus Krisztus új életet ajándékozó megbocsátására tekintve elengedni végre a másik oly régóta hurcolt adósságát? Bizony, aki többet kapott, attól többet is kér számon az Úr. De ne a fenyegetést lássuk mindebben, hanem azt, hogy van, hiszen akinek van, adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Lássuk meg azt, kezdjük el hálát adni mindazért, amivel megajándékoz bennünket a hit által. Legyen ilyen lelki bőségünk, amely épít, gyarapít és összekapcsol gyülekezettel, testvérekkel, és akik felé az Úr szolgálni indít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Fenséges Istenünk, magasztalunk ma téged azért, a valóságért, hogy te jól látod mindannyiunk életét. Szívből köszönjük, hogy ebben a biztonságban állhatunk meg előtted, hogy semmi sincsen rejtve a mi szívünkből. Köszönjük, hogy Krisztusért kapott váltságunkban úgy állhatunk előtted, hogy te a mi gyógyulásunkat, a mi fordulatainkat, változásunkat, megújulásunkat szeretnéd munkálni. Így adunk hálát a veled való hitbeli kapcsolatunkért, és így köszönjük meg azt, hogy ma is lehetjük a mi bűneinket. Kérünk, bocsásd meg nekünk mindazt, amivel a te munkádat hátráltatjuk életünkben. Kérünk, adj nekünk csendességet valósággal a mi szívünkben, hogy erőt kapjunk a benned való megújulásra. Így hozzuk eléd egyházunkat, gyülekezeteinket, mindazokat a feszült helyzeteket, amelyekre úgy látjuk, nincsen külső megoldás, amelyekben azt vesszük észre, hogy talán csak nehézségek vannak. Azzal a hittel és reménységgel jövünk eléd, hogy te, mint Szentlélek Isten, képes vagy betölteni akár szemben álló feleket, és megújítani, megerősíteni a testvéri szeretet kapcsolat szálait. Így jövünk ma eléd, tégy egyé bennünket, és építs egymás hite által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

0: Hála és köszönet. Ha valamit kapunk, az általában hálára indít. Aki valamit kap, természetszerűleg hálát érez. A következő történet elgondolkodtató. Tényleg annyira természetes ez a természetesség? A templom düledezett. Teljes újjáépítésre szorult. A dúsgazdag üzletember $1 millió szóló csekket nyújtott át a papnak. Amikor az átvette az adományt, így szólt. Nagyszerű. Elfogadom az adományát. Az üzletember összeráncolta a homlokát. Milyen stílus ez? Egy ilyen hatalmas összeg és még egy szó köszönet sem jár érte? Felháborodottan szólt rá a lelkészre. Ez a csekk $1 millió ér. Igen, pontosan annyi áll a papíron. Ha gazdag is vagyok, folytatta a felháborodását, nem is palástolva az adományozó. $1 millió azért nekem is hatalmas összeg. Szeretné, hogy köszönetet mondjak? Hát nem ez lenne a legkevesebb, amit egy ekkora adományért elvárhatok? De miért én mondjak önnek köszönetet? Nézett komolyan a lelkész az üzletemberre. Az adományozónak kellene hálásnak lennie, hogy ilyen jó célra fordíthatta pénzét. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostol Korintusiakhoz írt második levele, 9. részének 7. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Hála és Köszönet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Kívánjuk, hogy legyen ez valóban a megtartó hit műsora. A rovatot újra hallgathatják még délutáni online műsorunkban is 19 óra 15 perctől. Most pedig az Ungvári Énekegyüttest hallgatjuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban Benedek István orvos, író és művelődés történész gondolatával. El kell érnünk, hogy ne félelemből toleráljuk egymást, hanem kölcsönös becsülésből, saját érdemeinknek és mások érdemeinek neurózismentes értékelése alapján. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most rövid hírekkel várjuk hallgatóinkat, aztán majd aktuális összeállításunkban a Parajdi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az elmúlt évről, és a nap áhítatát is meghallgathatják. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő fél órában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most rövid híreink következnek. Hírek. Hírösszefoglalónkat hallják, híreink először címszavakban. Katasztrófa vár az egészségügyi dolgozók felére, mondta a Sanitas kovásznai elnöke. Tomák megígérte, nem emelik az embereket terhelő adókat, és felelősségre szólította fel a pártokat. Közel 700 ezer termelő részesül ápia támogatásban. A megyei költségvetésbe kerül a Válaszúti Bánfi Kastély Európa Nostra közönségdíjának 10 ezer eurós összege. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Az egészségügyi és szociális szféra alkalmazottainak több mint fele jelentős fizetéscsökkentéssel nézhet szembe az új közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt, amely országos felháborodást váltott ki. Vasilij Negovics, a Sanitas egészségügyi szakszervezet Kovászna megyei elnöke a Maszol megkeresésére leszögezte, a jogszabály összecsapott, nem veszi figyelembe a rendszer sajátosságait, és ha nem változtatnak rajta, ne állhat a betegellátás. Eugen Tomák miniszterelnök jelölt tegnapi nyilatkozata szerint mérlegelik a Románia digitalizációjáért felelős kormányfőhelyettesi tisztség létrehozását, mert számos ezzel kapcsolatos projekt létezik, amelyek hatékony megvalósításához integrált megközelítésre van szükség. Erről a szociáldemokrata párt vezetőivel folytatott egyeztetést követően beszélt a kijelölt kormányfő. Beszámolója szerint Tomák nyitottságot tapasztalt a szociáldemokrata párt részéről az ország jelenlegi prioritásai tekintetében, amelyek közül kiemelte a helyreállítási terv végrehajtását, az OECD csatlakozást. Lezárult az ápia támogatások igénylésére benyújtott kifizetési kérelmek kampánya, és a hatóságok közé tették az első hivatalos adatokat. Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter és miniszterelnök helyettes tájékoztatása szerint a romániai gazdálkodók 671.334 kifizetési kérelmet nyújtottak be, összesen 9.766.322 hektár mezőgazdasági területre. A tavalyi évhez képest csökkent a benyújtott kérelmek száma, ugyanakkor nőtt a támogatásokra bejelentett terület nagysága. Ünnepi tanácsülést tartott tegnap a Kolozs megyei tanács a Válaszúti Bánfi kastélyban, annak apropóján, hogy a műemlék két Európa Nostra díjat is elnyert. A műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában részesült elismerésben, emellett pedig elnyerte a közönségdíjat is. A Kolozs megyei önkormányzat tulajdonában álló műemlék az elismerést 40 európai országból beérkezett, összesen 261 pályázat közül nyerte el, idén egyedüli romániai díjazottként. Az ülés napirendjén egyetlen pont szerepelt. A költségvetés módosítása annak érdekében, hogy az Európa Nostra közönségdíjjal járó 10 ezer eurós összeget beépítsék a megye idei költségvetésébe. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Hírek Híreinkhez az Agertress hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesülését használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben Komlósi Rév Szilvia zenél.

0: Milyen erőt énekelt az elmúlt percekben Komlósi Riff Szilvia, és azt hiszem, hogy ez a kérdés a következőkben is fel fog merülni. Egy évvel ezelőtt történt a Parajdi bánya katasztrófa. Ennek apropóján a Parajdi Református Egyházközség jelenlegi életéről kérdeztük Iszlai Béla parókus lelkipásztort, a riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntjük a rádium stúdiójában, így is a Parajdi Egyházközség lelkipásztorát. Milyen a gyülekezetben való élet jelenleg?
2: Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Parajdi Sóbánya súlyos károsodása, annak a működésének felfüggesztése, amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a parajdi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
1: Milyen hatásokról tudna beszámolni ez az egy év távlatából, akár látogatottság szempontjából, turizmus, vagy a gyülekezet? Mi az, amiben tudott segíteni? Hogyan vészelte át?
2: Ez ugye a Sóbánya, az nem csak egy ásványkincs volt, de hiszük, hogy nem beszélünk múltról, hogy volt, hiszük, hogy még lesz jövője. Tehát nem csak egy ásványkincs, egy bánya bejárat, hanem sokkal több ennél. Tehát egy élő emlékhely, egy gyógyított tér, egy közösségi szentély volt a parajdi község számára, amit úgy a Sóbánya mélyben, mint fent a felszínen, közösségi szinten is sok-sok élmény tapasztalatot tudunk magunk mögött, és így visszaemlékezve felelvennek bennünk mindaz, amit átéltünk. Viszont az, ami megtörtént, és az, ami akarva akaratlanul a pecsétjét rányomja életünkre, az ugye a megélhetőségnek a megkérdőjelezése, és ez gyülekezeti szinten, közösségi szinten is nagyon érezhető, mert a Sóbánya az sok család számára a megélhetős első számú forrása volt, és ebből kifolyólag nagyon sok család munkahelyéket elvesztették, és ebből szempontból anyagi bizonytalanság állott elő. Ugyanakkor a vesztességi érzet ezzel társítva a lelki megrendülést, amit a gyülekezeti szinten, akár családi, akár egyéni szinten az egyházközség azóta is próbál, és minden erőfeszítéssel szolgálatot vállalva végez, hogy ezen a közösségi fájdalmon enyhítsen az összetartozás szintjén, mert itt a gyülekezet összefogásra nagyon nagy szükség van, a közös imádkozásra, egyházi alkalmakra, ahol vigasztalást, ahol testvéri támaszt tudunk nyújtani a rászorulóknak. Emellett az elmúlt esztendőben nem csak személyes családi látogatások, egyéni beszélgetések, pásztorációs alkalmakat szerveztünk, hanem közösségi alkalmakat is, és hála jó Istennek nagy mértékű anyagi támogatásban is tudtunk részesíteni testvéreinket, akik valamilyen szinten vagy a bányában, vagy a felszínen, vagy a bánya körül valamilyen alkalmazásban voltak, és a megélhetőségük ugye az egzisztenciális kérdés került veszélybe, egyházilag próbáltuk orvosolni. De természetesen, hogy ez nem kimondottan a helyi egyházközség anyagi alapjaiból nyújtott támogatást jelentett, hanem akár egyházkerületi, erdélyi egyházkerületi, vagy Királyhágó melléki egyházkerületi támogatásokból, valamint személyes külföldi adományokkal is hozzájárultak a megpróbáltatott sorsban levő testvéreink fájdalmainak enyhítésére.
1: Jelenleg milyen gyülekezeti alkalmak vannak az egyházközség életében?
2: Jelenleg ugye nemrég Isten kegyelméből lezártuk a egyházi év ünnepes fél évét, ugye Szent Háromság vasárnapjával, amikor egy teljes megemlékezést tartottunk visszatekintve, ugye az ünnepes fél év ünnepeire, adventtől kezdve egészen Szent Háromság vasárnapjáig, és mindent úgy próbáltunk erre összpontosítani, és úgy szervezni az egyházi alkalmakat, akár istentiszteleti alkalmak, akár gyerekfoglalkozások, bibliórák, presbitekkel, nőszövetséggel, ifjakkal való tevékenységek, ami úgy a bánya katasztrófa következtében helyrejött állapot enyhítésére, és ugye az Istenbe vetett hit megerősítésére, a bizalom megerősítésére összpontosítottunk. Próbáltuk hangsúlyozni a szolgálatokkal, és többnyire van az a csodálatos református énekünk, hogy az Úr csodásban működik, de útja rejtve van. Tehát többször elénekeltük, többször állott el cívvel, de könnyek között, és hiszen ez volt az egyik úgymond alapének lent a sóbányai istentiszteleteken is, amit 2012-től egészen 25-ig, tehát 13 éven keresztül tartottunk lenne a sóbány ökumenikus kápolnájában. Ugye hiszük is valljuk, hogy a sóbánya mélyében is, titkos bánya mélyében az Úr formája terveit, és hiszük, hogy a paradi közösségünkkel is vannak tervei a jövendőre nézve. És minden alkalmat úgy próbáltunk szervezni, az emberek reménységben éljenek, tehát reménységben éljünk, ne csak túléljük ezt a megpróbáltatott helyzetet, hanem reménységben élve, új lehetőségeket keresve, további támogatásokat szervezve és szerezve, ugyanakkor fiatalokat bátorítva, hogy ne hagyjuk el tényleg szülőföldünket, ne hagyjuk el a rajdot, és ehhez kérjük Istennek segítséget, hiszen a legnagyobb bátorítást, támogatást azt mindenképpen a jó Istentől kapjuk.
1: Van-e ifjúsági élet?
2: Hála Istennek, van ifjúsági élet. Több csoportban vannak ifjúsági alkalmaink, több csoportban tartunk vallásórás alkalmakat, ugye jó magam, mint gyülekezeti lelki pásztora, a hittanórákat, a vallásórákat is a helyi Ápril Lajos általános iskolában tartom, tanítom a gyerekeket, és ezáltal egy hidat, egy összekapcsoló pontot próbálunk megteremteni, még inkább a fiatalok köztudatában, a fiatalok életében, ugye, hogy a versünk is mondja, hogy jártok a templomot, az iskolát, és hogy ráfókuszolni a gyerekeket, a fiataljainkat, hogy hitben élnek, reménységben élnek, szeretetben, és mindig rámutatva arra, hogy ők a jelen egyháza, tehát nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és nagyon nagy szükség van rájuk. Abban az élethelyzetben, amit ugye mindannyian ismerünk és tudunk, hogy nagyon nagy a fiataloknak a kivándorlási, elvándorlási aránya, mondhatni így egy jobb munkahely, egy jobb életvitel megalapozása érdekében, és ez úgymond ez a kivándorlás, ez a szülőföldtől való eltávolodás, jó lehet, hogyha vannak tervek, és majd a visszajövetelre, visszaköltözésre, ez a gyülekezeti szolgálatban is, gyülekezeti összetételben is meglátszik. Mindennel azon vagyunk, tehát szolgálatokkal, programok szervezésével, kivitelezésével, hogy összpontosítsunk minden korosztályra, nőkre, férfiakra, gyerekekre, felnőttekre, hogy a gyülekezeti közösséget, ugyanakkor a generáció közti sokszor olyan áthidalhatatlannak tűnő részt próbáljuk összekapcsolni, és együtt, hogy az ige is mondja, egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal ebben a helyzetben megmaradni, és tovább lépni.
1: Melyik az az ige, amely mostanában erőt ad a kihívásokhoz és a szolgálatokhoz?
2: Hát nekem a kedvenc igém, és nagyon sokszor elmondtam, és a gyülekezetben is tudják, és tehát nekem a kedvenc igém, a mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Tehát, hogy minden körülmények között, hogy ez Pál apostolnak a szavai, hogy minden körülmények között Isten erőt ad Krisztus által. Megerősíti az egyéni munkát, megerősíti a közösséget, és én hiszem, hogy megerősít abban, hogy lássuk meg, hogy jó lehet a sóbányai fal, meglepettek, de Isten mindvégig szilárd, erős menedék marad számunkra minden körülmények között. És a másik tanítás, ami ugye a gyülekezet imádságos életére néz, azt mindig így szoktuk összefoglalni, hogy az Úr közel van a megtört szívekhez, és a megsebzett lelkőket megsegít, ugye a 34. Zsoltár sorai, vagy minden körülmények között Istenre lehet tekinteni. Örömök között megtapasztaljuk azt, hogy Isten vetett hittel az örömök megsokszorozódnak, és megtapasztaljuk azt is, hogy a próba, nehézség, a mélység idején is Isten kegyelmes hozzánk, és nem mondja meg az ő irgalmát, az ő gondviselő szeretetét tőlünk. Én úgy érzem, hogy jobb lett volna, tehát emberi számítás szerint, emberi tervek szerint jobb lett volna ezt az egy évet úgy kitörölni, van értelemben kitörölni, hogy meg nem történté tenni azt, ami megtörtént. De én hiszem, hogy a reménység az nem szégyeníti meg az ember, és ma, ha azt érezzük közösségi szinten is, hogy ma is, mint egy évvel ezelőtt is az emberi könnyek keverednek a sóval, a vesztesség után is éreztén. Hiszem, hogy a Jóistenet a minden könnyet tesz szemeinkről, és én hiszem, hogy van jövőnk, a jövője továbbra is a paradi közösségnek, van jövője a gyülekezetnek, van jövőnk és van életünk, de ez csak Isten kegyelmével.
0: Az elmúlt percekben a Parajdi Egyházközség parokus lelkipásztorával Bálint Enikő kolléganőm beszélgetett, most pedig a Hanna projekt zenél.

Mai áhítatunk címe Közben járók. Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk. Timóteushoz írt első levél második fejezetének 1-től második terjedő verse. Mai áhítatunk szerzője Kim Robinson, Egyesült Államokban élő testvérünk. Montez Bailey-t és két barátját környékünk csendes parkjában lőtték meg. Montez meghalt. A közösség nem akart bosszút állni a felelős bandán, gyógyulást akartak. A lakóközösség több tagja is közben járt a környék érdekében. Pályázatokat írtak, lobbiztak, sürgették a helyi önkormányzatot, hogy tegyen lépéseket. Rövidesen egy elhanyagolt parkot varázsoltak gyülekező helyé hatalmas pázsittal, futball, baseball és kosárpályákkal, csobogóval, játszótérrel és piknikező helyekkel. A város beleegyezett, hogy létrehozzák a megbocsátás és béke kertjét, az egyetlen város által látogatott közkertet, ahol a helyiek még kertészkedhetnek is. Ma már a családok és baráti társaságok békében és biztonságban tölthetik szabad idejüket a parkban. A város egy közösségi centrumot is épített a közelben, melyet eredetileg egy gazdagabb környékre terveztek. A szomszédom egyike a szervezőknek elmesélte, hogy mindez milyen jó hatással van a helyi tinédzserek életére és hozzáállására. Azóta a parkban sportolnak, vagy a közösségi centrumba mennek szórakozni, tanulni és edzeni. A közbenjárásnak ereje van. Ez a lényege a Krisztus követésének, aki a mi közben járunk a bánatban és krízisben. Imádkozzunk! Gyógyító Urunk, adj bátorságot, hogy másokkal együtt kiálljunk az igazság és a béke mellett. Amen. Én is tehetek lakóhelyem gyógyulásáért. Vallja ezt Kim Robinson, Egyesült Államok beli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az érdekvédőkért.

Egy hangszer hadd legyek, hallhattuk az előbb a Talentum együttes előadásában. Lássuk, hogy mi hogyan lehetünk hangszerek ezen a mai napon. Mi ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkeztünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szende számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Itt óránként meghallgathatják híreinket, illetve a Határtalant, a tegnapi látogató egészségügyi műsorunkat és keresztény élet rovatunkat, szintén a tegnapi ismétlést. Déli műsorunkban pedig aranyszalagtár, hangos könyvtár és keresztény élet rovatunk is jelentkezik. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Benedek István, orvos, író és művelődés történésztől választottunk, aki 1996-ban ezen a napon hunyt el. El kell érnünk, hogy ne félelemből toleráljuk egymást, hanem kölcsönös becsülésből, saját érdemeinknek és mások érdemeinek neurózismentes értékelése alapján. Ez a mai nap gondolata. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak is az agnus@agnusradio.ro e-mail címünkre, és megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicsko Mihály Noémit hallották, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és áldott szép napot kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Ha a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe akar vonulni, mondjanak le a prefektusai, az alprefektusai és az államtitkárai, nyilatkozta Grindjánu. A Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal egy része elvileg már járható, a közlekedés beindítását kérik. Talaj nélküli növénytermesztő rendszerrel kísérleteznek Kolozsváron. A megyei költségvetésbe kerül a Válaszúti Bánfi Kastély Európa Nosztra közönségdíjának 10 000 eurós összege. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindjánu felhívást intézett tegnap a Nemzeti Liberális Párthoz, hogyha Bolozsán nyilatkozatának megfelelően ellenzékbe kívánnak vonulni, akkor mondjanak le a prefektusaik, az alprefektusaik és az államtitkáraik. A szociáldemokrata párt elnökét arról faggatták az újságírók, hogy pártja igényt tart-e prefektusi, alprefektusi és államtitkári posztokra az Eugen Tomák vezette jövendőbeli kormányban. Szorin Grindjánu válaszában leszögezte, pártjának jelenleg nincs egyetlen államtitkára, államtitkár helyettese, prefektusa vagy alprefektusa sem, mert amikor ellenzékbe vonultak és megszavazták a bizalmatlansági indítványt, a szociáldemokrata párt javaslatára kinevezett személyek lemondtak ezekről a tisztségekről. A szociáldemokrata pártelnök ugyanakkor képmutatással vádolta meg a PNL-t és az USZR-t, amiért továbbra is betöltik ezeket a tisztségeket, noha folyamatosan az ellenzékbe vonulásról beszélnek. A Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai gyors ütemben haladnak, és a 67 km hosszú Kolozsvár kisebes szakaszon már közlekednek munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A közlekedési szakemberekből álló, az infrastruktúrális beruházásokat figyelemmel követő civil szervezet ennek nyomán arra kéri a hatóságokat, hogy az év végéig állítsák vissza a személyvonatok közlekedését Kolozsvár és kisebes között, még akkor is, ha a pályavillamosítását addig nem fejezik be teljesen. A Román Vasúttársaság adatai szerint a munkálatok ezen a szakaszon 62%-ban elkészültek. Az Egyesület szerint a munkavonatok már közlekednek Kolozsvár és Kissebes között, beleértve az útvonalon található állomások mellékvágányait is. Az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervben, ismertebb nevén a PNRR-ben vállalt célok szerint, augusztus 31-ig a projektben előirányzott vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A NASA űrbéli mezőgazdasági kísérletei által inspirált aeroponikus, azaz talaj nélküli növénytermesztő rendszerrel kísérleteznek Kolozsváron. Az Amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal kísérleteiből származó technológiával a növények gyökerei a levegőben lógnak, és finom víz és tápanyag köd táplálja őket. A projekt kezdeményezője Stefan Arsene szerint a rendszer akár 98%-kal kevesebb vizet használhat, mint a hagyományos mezőgazdaság, miközben a növények akár 45%-kal gyorsabban fejlődhetnek. A csirázási arány elérheti a 95%-ot. A fejlesztés a Kolozsvári Mezőgazdasági és Állatorvostudományi Egyetem kutatóival együttműködésben zajlik, jelenleg kísérleti szakaszban. A szakemberek szerint a rendszer különösen alkalmas lehet városi mezőgazdasági célokra, zárt terekben, éttermek közelében, számolt be a helyi román sajtó. A fejlesztés célja, hogy jelentősen csökkentse a mezőgazdaság vízigényét, miközben gyorsabb és tisztább növénytermesztést tesz lehetővé. Ünnepi tanácsülést tartott tegnap a Kolozs megyei tanács a Válaszúti Bánfi Kastélyban annak apropóján, hogy a műemlék 2 Európa Nosztra díjat is elnyert. A műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában részesült elismerésben, emellett pedig elnyerte a közönségdíjat is. A Kolozs megyei önkormányzat tulajdonában álló műemlék az elismerést 40 európai országból beérkezett, összesen 261 pályázat közül nyerte el, idén egyedüli romániai díjazottként. Az ülés napirendjén egyetlen pont szerepelt. A költségvetés módosítása annak érdekében, hogy az Európa Nosztra közönségdíjjal járó 10 000 eurós összeget beépítsék a megye idei költségvetésébe. A mai ülés helyszíne a Válaszúti Bánfi kastély óriási szimbolikus jelentőséggel bír a Kolozs megyei magyarság, valamint számunkra az RMDSZ frakció tagjai számára is, hiszen itt zajlottak egykor a Doboka vármegyei közgyűlések. A műemlék együttes felújítását mi kezdeményeztük, és végigkövettük a restaurálási folyamatot 2021 és 2023 között. A kastélyban Báró Bánfi György főispánsága idején 1792 és 1803 között ülésezett a vármegye közgyűlése, és itt őrizték a vármegye levéltárát is, nyilatkozta Vákár István, a Kolozs megyei tanács alelnöke. Az Európa Nosztra díj zsűrije méltatásában kiemelte, hogy a Válaszúti Bánfi kastély felújítása nem csupán az épület szakszerű és hiteles helyreállítását valósította meg, hanem új közösségi funkcióval is felruházta a műemléket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyvéből a 32. rész 2. verse.

0: Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből 23. és 24. versek.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Légy te is követő, nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
10: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ez ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani.
9: A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján.
11: Amikor a Nőszövetség 2 éve újjá alakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést.
9: Szenvedélyből életmentő önkéntes program.
12: Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem a közösségi élményekről és a lelki feltöltődésről is szólhat. Június 9-e és 12-e között ismét vakációs Biblia hétre várják a gyermekeket a Beregszászi Református Gyülekezetben. Az idei alkalom mottója Légy te is követő, amely Péter apostol életének fontos állomásain keresztül mutatja be a hit útját. A programban bibliai történetek, játékok, kézműves foglalkozások és sok-sok közösség élmény várja az 5 és 15 év közötti gyermekeket. A részletekről Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
1: Legyen te is követő, a vakációs Biblia hét veszik kezdetét már jövő héten, és ma vallagunk, holnap után már gyakorlatilag támorozhatunk, és megindul a nyári forgatag. Nagyon örülünk annak, hogy nincs vége, mert szülőként azért mindenképpen kérés, hogy gyerekem, mit kezdjünk majd a nyári időszakban, és amikor ilyen alkalmak vannak, akkor ebből a szempontból is fontos közösségi terek jönnek létre. De mielőtt ehhez a témához kezdenénk hozzá, kicsit tekintsünk vissza az elmúlt hónapokra. A hittanoktatás számos vonzás körzetemben Beregszászban élő vagy működő tanintézményben meg van szervezve évről évre. Ez a mai alkalommal, ez is az év végéhez ért.
10: Hát igen, mert ugye megtörtént a ballagás, de már ugye az elmúlt hónapban megvoltak az utolsó hittanórák is, és hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy voltak gyerekek, másrészt pedig azért, hogy voltak hitoktatóink, mert a Kárpátalján ez sem olyan egyértelmű dolog, de mindig valahogy az Úristen úgy alakítja, hogy legyenek olyan emberek, akik meghallják a hívását, és igent mondanak, és bevállalják ezt a szolgálatot. Mert hogy ez egy szolgálat, és nem csak egy, nem tudom, kötelező plusz, hanem

0: Valamilyen más, amit egy csak olyan lelkülettel lehet csinálni, hogyha az ember az Úristen hívására megy, és nem csak meg akar felelni valamilyen tanternek vagy tanmenetnek, és hát ez azt gondolom, hogy manapság az jutott eszembe idefelé jövet, hogy mennyi probléma van egy gyerekkel, és mennyi mindent megteszünk, és hogyha így megállunk az év végén, hogy mennyi minden fölösleges dolog volt, ami miatt aggódtunk, vagy idegeskedtünk, vagy a gyereknek nem úgy sikerült, nem tudott gyerek lenni, felszabadult, örömteli, nem tudom, mindennapokat megélni, aztán ott vannak még a különböző iskolai, nem tudom, zaklatások, és hogy az anyukás csoportokba folyton felmerül a téma, hogy pszichológust keresünk a gyereknek, és azon gondolkodtam, hogy de hát miért? Hát igazából ez az a kor, az iskolás kor kéne legyen az, amikor felszabadult, örömteli gyermekéveket tudnak élni. Persze itt a háború, meg sok minden más, ami a családokat nyomasztja, meghatározza, aggodalommal tölti el, de hogy mégis valahogy egy olyan teret találni, vagy hogy a gyereknek mégis legyen valami kapaszkodója, és hát mi más lehetne az, mint hogy hát a magvetés éve van, és hogy azok a magok hullanak, jó földbe hulljanak, és hogy ezek határozzák meg esetleg már a gyermek szívében is a hozzáállását, mindennapjait. És azon túl, hogy minden innen csak az aggódás és csak a kérdések jönnek, azért legyen egy fix, biztos dolog, hogy de hát én ki vagyok? Én ha Úristen gyermeke vagyok? Imádkozhatok? Szabad odavinnem mindenféle dolgot az Isten elé, és hogy ezek valójában hogy valósulnak meg, ezen gondolkodtam, hogy így a hittanos tanév lezárásakor vajon mennyire sikerült nekünk olyan lelkülettel ott lennünk a hittanórákon, az iskolákban, az óvodákban, hogy valami mást mutassunk.
1: A lelki fejlődésben ez egy mankó lehet, hogy a gyerek ne csak szellemileg tudást gyűjtse, hanem a lelkileg is fejlődjön ezen az élet lögös útján.
0: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodom ezen, hogy lelki fejlődés. Igazából a Biblia nem úgy mondja, hogy fejlődés, hanem azt mondja, hogy lelki növekedés, és hogy miért várjuk el, nem tudom, pszichológiától, mentálhigiénétől mindenféle dolgokba kapaszkodunk, és akkor próbáljuk, nem tudom, kizárni azt, ami körülvesz bennünket, vagy próbálunk önmagunk lenni. De hát igazából mikor tudunk önmagunk lenni? Hát hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, vagy tényleg ki vagyok én? Az Isten gyermeke vagyok? Ő teremtett engem? Felnőttként, gyermekként az ő képmása vagyok? Vagy mit akarok tükrözni? Azt, hogy igen, én vagyok, és megvalósítottam valamit, de hogy igazából mégis tovább is keressük azt, hogy akkor most ki vagyok, hogy elérünk egy bizonyos célt, akkor ott a következő, és valahogy nem ad lelki békességet, és a lelki növekedés, vagy a lelki dolgokban pedig mi a más? Hát az, hogy nem én akarok lenni valaki, hanem meg akarom találni azt, hogy kivé teremtett engem Isten, kinek akar látni engem, hol a helyem, és hogyha ezeket megtalálom, akkor igazából ott kezdődik el a növekedés, vagy hát a tanítványság, hogyha most már a gyerekhétre rátérünk.
1: Igen, a gyerekhét az van, hogy a hittanos évnek egyik nagy-nagy ajándéka, hogy együtt lehetnek a közösségek, és a korosztályt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy itt is egy nagy merítéssel várnak szinte minden emberek 100 érdeklődőt, mert 15 éves a felső korhatár, és hát 5 éves az alsó korhatár, szinte az óvoda felső az, amely teret enged, és ugye 4 napon keresztül 9-én veszik kezetét, és a beregszászi református gyülekezeti udvara helyszíne, minden éven hatalmas tömeg az, aki ide eljön. Miért érdemes ide eljönni?
0: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani. Szóval a másik meg hát a technika, az pedig teljesen beszippant, és most valami olyannal készülünk, vagy olyan dolgokon gondolkodunk, hogy igen, lehet egyedül, és persze, megoldható, hogy egyedül legyen a gyerek, de milyen az, amikor közösségben van, és hogy miért jó a közösség? Hogy Jézus is mondhatta volna a tanítványainak, hogy nem tudom, egyesével megszólítja őket, és akkor rájuk bíz valamit, de nem. 3 éven keresztül egy közösséget alkotnak, és csak aztán küldi ki őket a feladatuk, vagy a küldetésük teljesítésére. Érdekes tapasztalatunk volt, nemrég jártunk egy svájci magyar gyülekezetben, és egy fiatallal beszéltünk, voltunk, nagyon kevés fiatalt láttunk az ottani gyülekezetekben, de egy fiatallal beszélgettünk, és ez annyira megerősítő volt számomra, mert néha nem látjuk értelmét annak, hogy egyrészt, hogy szuszakoljuk be a hittanórát a gyerek programjába, másrészt találjunk termet az iskolába, találjunk jó indulatot a vezetéstől, hogy megengedje, hogy még a hittanórát is ott tartsuk. És akkor volt ugye ez a fiatal, és beszélgettünk, hogy került ide, és mondta, hogy hát ő ebben nőtt fel. És egyszerűen jó, hogy elkerült otthonról, és most ideiglenesen lakik egy másik országban, de hogy egyszerűen benne volt a vágy, hogy találjon egy közösséget, ahol magyarul beszélnek, és ahol az Isten igéje szól, és hogy mennyire meghatározó volt számára az, hogy ő hittanórára járt. És hogy már ott a szívében ez a Istenhez közelítés, ragaszkodás mennyire megfogant, és hogy nem is tudja elképzelni enélkül, hogy ő próbálta, meg meghallgatta online, az otthoni, de hogy kellett egy olyan közösség, ahol hasonló emberekkel van együtt, akik az Isten akaratát keresik, és hogy egymásról tudnak, egymásért imádkoznak, egymásra figyelnek, és közösen az Istenre. Úgyhogy ez nagy megerősítés volt számomra, és lendületet adott újra az idei gyerekhét megszervezéséhez, hogy nem rajtunk múlik. Ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, de igazából az Úristen munkája az, ami a gyerekekben is.
1: Mit kell tudnod a napokról, kedden veszik kezdetét? 9 és 12 között zajlik majd.
0: Mindig van egy gyülekező, mert hogy vannak gyerekek, akik már nagyon izgatottak, és jóval előtte megérkeznek, szóval lesz egy gyülekező az udvaron, ha nem esik az eső. Ha esik az eső, akkor van egy szép nagy templomunk, úgyhogy közösen kezdünk, lesz majd egy ilyen kerettörténet bemutató, hogy miről fog szólni a nap. Énekelni fogunk sokat, megpróbáljuk ezt is, mert hogy az éneklés, az együtt csináljuk, és az mennyire felszabadító tud lenni. Aztán megyünk szét csoportokra, hát nem együtt lesz az 5-15 éves korosztály, hanem megyünk szét csoportokra. Óvisok, első osztályosok külön, és aztán második, harmadik, negyedik újra, és aztán a nagyobbaknak, 5., 6., 7. osztályosoknak pedig már egy ilyen mini ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
1: Délután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalt 5 és 15 év között.
0: És nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sám Alapítvánnyal, akik pedig a Dorcas program segítségével az ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vatta, cukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz. A lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat tegyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
1: A Beregszászi Református Közösségben számos nyári program van, hát ha elkezdjük soron, akkor érdemes figyelnünk és jegyzetelnünk, tollatpapírt vegyünk elő. Rengeteg fiatalságot érintő projekt zajlik majd a következő napokban, hetekben.
0: Hát már holnap kezdődik, egy ifis nappal indítjuk a nyarat, ahova mindenkit várunk, aki már lekonfirmált, aki konfirmandus, vagy egyszerűen csak vágyik, vagy nem tudom, eljön nagymamához látogatóba, olyan is bekapcsolódik a táborainkba, aki nagymamához szokott hazajönni, vagy haza tud jönni. Úgyhogy holnap lesz ez az ifis nap, este már egy dicsőítő délutánnal fogjuk indítani ezt az egész hozzáállásunkat a nyári programokhoz, és hát az ifik azok természetesen most már még nagyobb lendülettel csütörtökön és pénteken és szombaton vannak, ezeket mindet a Beregszászi Reformátusok oldalon hirdetjük, illetve a hirdetőtáblánkon kint vannak az események, és hogy nem csak eseményt szeretnénk, meg programot szeretnénk, hanem tényleg egy olyan közösséget, hogy még 20 év múlva is, hogyha összetalálkozunk valakivel, aki ide járt, akkor mondja azt, hogy jó volt itt lenni, és tényleg meghatározó volt, ezen dolgozunk, vagy ezért kérjük az Isten lelkének a munkáját. Bennünk meg általunk.
2: Az elmúlt percekben Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nőszövetsége által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés négy résztvevője a négy egyházmegyéből érkezett. Az alkalomról készült összeállításunkban elsőként Benke Kingát, a Tiszáninneni Református Nőszövetség vezetőjét hallják. Huszár Kata felvétele.
1: Amikor a Nőszövetség két éve újjáalakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő négy, mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkésznőt, vagy lelkészfeleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk. Ebben az évben az imádság éve volt, és az imádság megélését hoztuk témaként a lelkésznők és lelkészfeleségek körében. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű téma, hiszen talán ahogy megfogalmazódott ott a beszélgetéseken belül is,

0: Egy hagyma, ahol vannak különböző részek és rétegek, és nem nyillunk ki mindenki előtt, és nem mondjuk el mindenkinek a legbelsőbb titkunkat, csak igazán Isten előtt, de hogy vannak ennek fokozatai, és hogy mi, mint lelkészek, ezeket nagyon nehezen tudjuk elengedni. Tehát, hogy kinek mondhatok el bármit, illetve kinek nem mondhatok el igazán semmit, mert hogy visszaél vele és megbánt, és azt gondolom, hogy mi lelkészek még inkább érzékenyek vagyunk erre, hogy ne bántsanak is, hirtelen zárunk is, hogy ezeket a bántásokat kivédjük, és hogy nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szabadabb, felszabadult légkör alakult ki, és hogy talán ez a nőszövetségi programsorozatoknak mindig a legnehezebb pontja. Tehát, hogy sokkal könnyebb egy kerületi nőszövetségi rendezvényt megszervezni, mint azt, hogy a lelkész nőket és lelkész feleségeket szólítsuk meg, mert hogy amúgy elfoglaltak vagyunk. Olyan sok minden van, ami vasárnapi szolgálatként, vagy hétköznapi dolgokként, elfoglaltságként van az életünkben, és hogy egy kicsit kell időt szakítanunk a saját magunk lelkének az ápolására, hogy egy kicsit azokkal leszünk együtt, meg egyé, akik, ahogy itt megfogalmazod, az, hogy legyetek egy kicsit az ima barátaim, és hogy ezek olyan szép szavak, és hogy amúgy mi ugyanazt akarjuk meg, ugyanúgy szeretnénk, és mégis sokszor elélünk egymás mellett, de hogy szükségünk van erre, és hogy megint úgy megyünk el, hogy de jövőre legyen. És hogy akármennyire nehéz is nekünk elkezdeni az elején, hogy fú, most akkor megint rengeteg munka lesz benne, de megéri, mert hogy egy ilyen felszabadult közösség van a végén.
1: Az imádságról, annak mindennapi életben betöltött szerepéről, erejéről is szó esett a beszélgetésen. Molnár Kovács Edit lelkészasszonyt hallják.
2: Az első imádságom nekem nagymama szavú, és nagyon szerettem. Aztán bekerültem az ifjúsági biblia körbe itt a belvárosban, és én ilyen túlkoros voltam. Tehát én voltam, azt tudni kell, a család fekete bárány. Tehát ha bármi történt otthon, már csak azt kiabálták, hogy Edit. Tehát így rendben is volt. Látszik a mozgásomban is, hogy egyébként is ilyen voltam, én bent utánam minden. És ezt az energikus rágot vittem tovább aztán a munkahelyemre is. Van olyan csodálatos volt, hogy a megtérésem az életem egyik legnehezebb, mondhatnám, többek között legnehezebb. Akkor jött el 10 évesen, mikor bekerültem egy iskolába, ahol mindenki tényleg túlkoros volt, még tőlem is. És én próbáltam azonosulni, mint a 10 évesek, hogy csoport, menjünk utánuk. És rájöttem, hogy az nem jó. Tehát az érték, amiket ők képviselnek, az egyáltalán nem olyan, amilyet én akarok. És azon a helyen, ahol tényleg szinte magamra maradtam a hitemmel, én ott erősödtem meg. Tehát én azóta is azt mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy ne féljünk a nyomorúságtól, mert az csak megerősít. És annyiszor megtapasztaltam ezt, hogy a legnehezebb időszakaimban is még közelebb tudtam kerülni Istenhez. És az, hogy az imádság, az a nagyon egyet tudok érteni, hogy olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az ember beül az autóba, lát egy mentőautót, már azért imádkozok az orvosért, meg az tegény betegért, akért mennek. Tehát teljesen természetes, hogy ahol csak elmegyünk, és valamit látunk, mert ingerek érnek, de ott nem az ütöző, hogy jaj, hát milyen ember ez, nem, hanem hogy elkezdek érte imádkozni. Mert ez a természetes. Tehát, hogy, és én úgy megmondom őszintén, hogy sokszor azt érzem, hogy nekem ez egy olyan lökést ad, és nekem egy olyan reménységet ad, hogy én akkor is reménnyel és derűvel tudom szemlélni az életemet, hogyha az nehezebb. És én úgy sajnálom a mai világemberét, aki nem ismeri Istent, mert ezt a csodát nem tapasztalhatja meg, hogy mekkora erőt tud adni egyetlen egy imádság.
1: Viktor Jánosné Momó iskolalelkész az ima és elcsendesedés kapcsán saját tapasztalatait osztotta meg.
3: Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolába, óvodába, hogy ugye, ha menet közben ér valami, és épp munkába megyek, vagy bárhova, akkor ne képzeljék azt, hogy ez mindig úgy működik, hogy Momó néni összeteszi a kezét, becsukja a szemét, stb., mert hogy akkor nem érkeznék meg sokszor. Viszont szeretek hát nem is az, hogy megteremteni az alkalmat, de hogy Putka is mondta, Judit, hogy azért kell hozzá a csend, a megállás, és nálunk otthon, az új otthonunkban, ahová elköltöztünk Nagyvisnyóról, amit építettünk, ott a konyha étkező nappali egy légtérben van, és a hátsó terasz bejárat előtt belül van egy fotel, ami háttal van a nagy térnek, na de ugye benne van. És ha én abban a fotelben ülök, ha van a kezembe áhítatos könyv vagy biblia, ha nincs, de ha anya kifelé néz azon az ablakon, akkor tudják, hogy hozzám ne szóljanak, és nem is hallom, hogy ők épp mit beszélnek a gyerekeim, mert hogy nagyon rá tudok fókuszálni arra, hogy most belül csend, és Istenre figyelni, a madaraimra, a lepkékre, a bármire, és azon keresztül arra, hogy nem kell megfogalmazni éppen semmit, nem kell beszélni, csak egyszerűen valahol késznek lenni a csendben, hogy Isten is szólhasson, ne csak az legyen mindig, hogy mi mondjuk, hogy mit szeretnénk, hogy mi újság van nálunk. Úgyhogy szerintem azért kell ez a csendes is. Biztos lehet másképp is, megmondom vezetés közben is, de azért a csendnek nagy jelentősége van számomra.
1: A beszélgetésen szóba került, hogy egyes felmérések szerint egyre kevesebben imádkoznak hazánkban, főként a 35 év alattiakra igaz ez. Ezzel kapcsolatban Anda Judit, noszvai lelkészt hallják.
4: Azt gondolom egyébként, hogy a statisztika azért mutatja azt, hogy az az online tér, amit ez a generáció használ, az nagyon-nagyon kiszorítja az imádságra fordított időt igazából, tehát hogy vagy a jelenlétet. Szóval, hogy igen, az is nagyon igaz, hogy Isten keresi az elveszettet, és van ez a mennyei erő és megváltó akarat, de egy olyan világban élünk, ahol a fiatalabbak, meg még inkább mi is, valljuk be, vagy lássuk be, de a fiatalabbak meg még inkább egy állandó képfény áradatban vannak. Nekem két dolog jutott eszembe. Mi a gyülekezetben már egy jó pár éve vasárnaponként megy a lista, be vannak osztva a gyülekezeti tagok, hogy igeolvasásra és imádságra. És hogy ez ilyen most már természetessé vált, és valahogy egészen másképpen szól, amikor a gyülekezeti tagtól hallják, és nem a tiszteletű akárkitől. És én nagyon szeretem, amikor így merik bevállalni magukat, és tényleg egyszerűen nem akarnak megfelelni valami tényleg fennköltségnek. És a másik, amit ifin gyakorlunk, van, amikor Zsoltárt vagy újszövetségi történetet veszünk, és hogy nagyon szeretik ezt, bármennyire is pörögnek hétköznap, de hogy ezt nagyon szeretik, és mindenki hozzá tud kapcsolni, amikor háromszor nagyon lassan a szakaszok között szünetet hagyva felolvassuk az igerészt, és aztán pedig arról beszélgetünk, hogy kit mi fogott meg, melyik szó, melyik kép, melyik jelenet a történetből, és hogy a végén pedig azt a feladatot kapják, hogy akkor ezzel az egy szóval, képpel imádkozzanak. Van, amikor át kell írják azt az általuk kiválasztott részt, hogy a saját maguk nyelvezetére. Szóval, hogy ez erre meg ilyen nagyon-nagyon vágynak. És minél több ilyen élményben részesítjük őket, annál többször fog az életükbe eszükbe jutni, hogy hiányzik ez az egész. Azt a hangot sehol máshol nem hallom, amit az igéből a lélek által hallok, és sok-sok ilyen helyzetbe engedni őket. Vagy én egy imádságos gyülekezetből jövök, nekünk ezt nem kellett nagyon kiépíteni, de hogy első hónap szerdáján ima közösség van nálunk, és hogy annyira megható, ahogy 70-80 évesen ifjúsági táborokért imádkoznak. Januárban, mert hogy ez fontos, meg a kórház, meg a börtönmisszió, és van egy listánk is, és sorolják az egyházmegye gyülekezeteit, és hogy nem vagyunk túl sokan, pedig az alapja annak, hogy akkor ott együtt könyörgünk. De hogy azért vannak módok, formák a gyülekezeten belül, ahol segítünk a gyülekezet tagoknak ebbe egy kicsit így belelépni.
1: A megélt imádságok kapcsán saját házasságát hozta példának Lőrinc Krisztina lelkészasszony.
5: A gyermekeink is ilyen kamaszkorúak, tínédzserkorúak, és akkor a szerelem párválasztás témaköre is ilyenkor gyakrabban előjön a beszélgetésekben, és akkor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy volt a párválasztás, az egymásra találás, és akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy például a megélt imádság ilyen téren, hogy megy tovább az életben, hogy ilyen téren is, vagy ilyen témában is Attila is és én is már jó előre imádkoztunk Istenhez, hogy úgy legyen az életünk egyrészt, ahogy ő jónak látja, tehát oda helyezzen, ahová ő szeretne, úgy tartson meg a teológián, ha ő jónak látja, de hogy úgy adjon párt, úgy adjon egymásnak bennünket, ha ő úgy akarja, vagy hogyha tényleg ő tart bennünket kegyelmében, ez az ő terve. És hogy nem volt egyszerű, mert hogy Attila is kikerült Kárpátaljára, és én ott maradtam, és tanulni kellett, és ritkán tudtunk találkozni, akkor még nem ilyen volt a mobiltelefon, hanem levélváltás volt, és a régebbi mobiltelefon. És hogy a kapcsolatban a távolság is egyfajta vízválasztó, de hogy az, hogy mi imádkoztunk, ő is külön, én is külön, és hogy tényleg, hogy Isten használjon bennünket a maga tervében, de a házasságban is úgy vezessen egymáshoz, ha ő együtt akar bennünket megáldani, látni, és hogy ez rengeteg erőt ad. Tehát, hogy most már a házasságban, a családban, akármilyen próbák jönnek, akármilyen nehéz dolgok a kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, és Attila is elmondja, hogy mi megimádkoztuk azt, hogy Isten áldása és Isten vezetése teljesüljön a párkapcsolatban is, és hogy a megélt imádságnál most ez jutott eszembe, hogy igen, hogy Isten az imádságban is megtart és vezet, és úgy nyitja az ajtókat, vagy zárja az ajtókat, vagy enged, vagy nem enged, de ez az élet minden kérdésében igaz szerintem. Mert hogyha mi imádkozunk abban, amit nem látunk tisztán, és Isten igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amit Isten nem te ki tudsz hozni belőle, és jóvá tudod formálni, hogy Isten majd akkor úgy fogja alakítani a dolgokat, és úgy fogja hozni a helyzeteket, hogy meg fogjuk látni, hogy ez az egy út, amin mehetünk tovább.
6: A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Pontosan 10 éve működik a Kolozs megyei katasztrófa védelmi felügyelőség berkeiben a Salvator din Passione szenvedélyből életmentő önkéntes program, amelyre 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az önkéntesek nem csak szakmai tudásra tesznek szert, és a rohammentő csapat hasznos tagjaiként vesznek részt a bevetéseken, hanem élettapasztalatuk is bővül. Sőt, Deák András tartalékos rohammentő szerint ez az egyik legjobb baleset megelőzési mód is. Továbbá óriási segítséget jelentenek az éppen szabadidejüket töltő önkéntesek is. Deák Andrással Janicskó Mihály Noémi beszélget.
1: De jól tudom, akkor 10 évvel ezelőtt, 2016. május 6-án indult a Katasztrófa Védelmi Felügyelőség önkéntes programja. Tulajdonképpen miről szól ez az önkéntes program?
2: Arról szól, hogy egy kis fiatalságot, egy kis változatosságot hozunk be a munkánkba. Ez részünkről, tehát mind a két fél nyer ezen a dolgon. Mi a szakemberek, a hivatásosok, mi nekünk jó dolog, hogy egy kicsi civil élet bejön a laktanyára. Színesebbé teszi a 24 óráinkat. Az önkéntesek részéről pedig kitűnő dolog, mert betekintést nyernek beülről abba a munkába, amit mi végzünk. Úgy értem beülről, hogy bent laknak ők is a laktanyán, ott vannak velünk az autón, vagy a tűzoltóautón, vagy a mentőautón, és mennek ki éles bevetésekre a csapattal. Tehát szerintem egy nagyon jó baleset megelőző program, mert aki egy pár balesetnél részt vesz beülről, onnan, ahonnan ugye a utcán járók elő polgárok nem lehetnek bent a vörös akcióba, onnan nagyon hamar eljutsz arra a következtetésre, hogy jobb megelőzni balesetet, amennyiben lehet, mint hogy megtörténjen, és akkor a mentők és a tűzoltók segítsenek.
1: Azt mondtad, hogy bejön a fiatalság. Melyik az a korosztály, akiket várnak, akik jelentkezhetnek erre a programra?
2: Itt ez jó kérdés. Ugye hivatalosan 16 éves kortól lehet jönni, egészen 60 éves korig. Na most vannak 50 pluszosok is, ez az igazság, csak hát ugye a fiatalok mindig nagy lendületet hoznak be, és mobilitást és fiatalságot, ugye. Az idősebb korosztállyal, tehát mondjam ugye a középkorosztállyal, meg az a jó, hogy azok meg kiforrott emberek, akik nem ugrálnak annyit, és kicsit élettapasztaltabbak, és már az elejétől sokkal jobban tudunk rájuk bízni kisebb feladatokat.
1: Gondolom, hogy nem csak besétálnak a laktanyára, és akkor egyből beültetitek a rohammentő autóba, és már is ott vannak a helyszínen, hanem valamilyen képzés is megelőzi azt, hogy ők részesei lehetnek ennek a csapatnak.
2: Persze, persze. Információkat lehet kapni mindegyik megyének a katasztrófavédelmi honlapján, például itt nálunk Issuk-Lúzs, és azon van egy olyan ablakocska, hogy Voluntár din Passione, és ezen vannak az információk. Na, hát ott be kell adni, de hát elektronikus formában is be lehet adni egy pár iratcsomót, ugye büntetetlen előélet. A 16-17

0: szombat-vasárnap, és utána meg csak szombat-vasárnap. Na most a vasárnap az már vizsga az elsőségélyes modulnál. Tehát gyakorlatilag az elsőségélyes modul 4 napot tart, ameddig tanítunk, gyakorolunk, mert a mentőautón nagyon kevesen vagyunk, és ott elég éles helyzetek vannak, és szeretnénk, hogy az önkéntes, aki plusz egy embert jelent a mentőautón, az elsősorban ne sebesüljön meg, tehát ne legyen valami baj vele, mert nem nagyon tudunk rá is vigyázni meg magunkra és a páciensre, és tudjon segíteni nekünk. Tehát, hogyha bármit kérünk a mentőautó felszereléséből, akkor azt rögtön tudja ideadni, és hogy ismerje nagyon jól a mi protokolljainkat, a mi munkastílusunkat, hogy minél könnyebben és gyorsabban tudjunk menteni.
1: Melyek azok a feladatok, amiket rájuk tudtok, mertek bízni?
0: Na, ez nagyon változatos, és ezért mondtam, hogy nagyon jó dolog az önkéntesség, mert kezdve onnan, hogy kezem alá ad felszerelést, ugye, mikor a terepen dolgozunk, akkor ugye az egész mentőautó felszerelését nem tudjuk kivinni mondjuk egy felborult traktorhoz, vagy fel egy lakásra. És akkor néha még valamilyen felszerelést el tud hozni nekünk az autóból, a mentőautóból. Persze ezért nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit mondunk neki, mit jelent az a felszerelés, hogy néz ki, és hogy hol tárolható, és hogy vehető le a rögzített belső faláról a mentőautónak. Ez az egyik dolog. A másik, mikor az esetnél vagyunk, akkor be tudnak segíteni szószoros értelmében, mint egy asszisztens a munkánkba. Tehát az elején csak ott vannak, nézelődnek, ugye próbálgatják, és akkor egyre jobban bevonjuk. Nagyon-nagyon sokat segítenek, mikor több áldozat van, mert akkor a mentőautó csapatja, ami 3 szeméből áll, az feloszlik több keresőkutató sávra, és akkor ott nálunk egy személy pluszba, hát ez bizony sokat jelent. Általában egyedül nem nagyon szeretünk dolgozni, nem is nagyon szabad, úgyhogy általában 2 ember egy csapat, és akkor így már van 2 kis csapatja egy mentőautónak, mert 4 ember van akkor így rajta. A következő nagyon nagy segítség, mikor mondjuk olyan önkéntesünk van, aki vagy a tanulmányai szerint, vagy esetleg adott genetikai örökletesség szerint szereti a lelki gondozást, a pszichológiát. Ilyenkor nagyon nagy segítség a kicsit mondjuk zavarodott embereknek, vagy indulatos embereknek a megnyugtatására. Persze nem küldjük soha őket első vonalra, mert az veszélyes, hanem utána beszélgetések során, ez egy ilyen interpersonális, most hirtelen nem jut eszembe magyarul, dolog, hogy kik között alakul ki, vagy hogy alakul ki egy jó kapcsolat, beszédkapcsolat, kommunikáció a mentős és az áldozat, vagy a mentős és az áldozat rokonai, vagy a hozzátartozói között. Persze nagyon sokat segítenek ilyenkor, például, hogyha leányról van szó, leány önkéntesről, mert ugye vannak hölgy páciensek, és sokkal jobban esik nekik, és etikusabb, hogyha a csapatban van egy leány is, és mondjuk ő végez el egy testvizsgálatot, vagy egy EKG-t a szívritmusról. Tehát nagyon-nagyon jól fel tudjuk őket használni, mondjam úgy, nem pejoratív értelemben persze, a munkánkban.
1: Ha jól értettem, akkor ti ilyen egynapos egységekben dolgoztok. Milyen a beosztásuk az önkénteseknek? Ők mennyi időre csatlakoznak hozzátok?
0: Hát ők például, hogyha kiskorúak, tehát 16-18 év közöttiek, akkor az elején csak nappali műszakba adjuk be őket, és 12 órára, tehát reggel 8-tól mondjuk este 8-ig. Aztán utána, ha egy kicsi tapasztalatot nyer, akkor már éjszaka is maradhat, mármint külön éjszakai váltás, mondjuk este 8-tól reggel 8-ig. És hogyha jól működik, és átvette a mi szakmánknak a csinyát, binyát, akkor maradhatnak 24 órára is, hogyha már 18 éves életkorukat betöltötték.
1: A 16-18 éves korosztály az mindenképp még iskolába jár, akkor ilyenkor hiányoznak az iskolába, vagy ezt hogyan lehet megoldani?
0: Igen, vagy hétvégén dolgoznak. Mi nem tudunk adni igazolást, ezt nem szabad adjunk igazolást. Tehát vakációkban, hétvégeken dolgoznak, vagy ugye egy éjszakát, mondjuk, mit tudom én, csütörtökről péntekre való éjszakos, akkor pénteken egy kicsit más élményekkel megy már be az iskolába, mert egy éjszakát mondjuk talpon volt, és a fáradtságot eltörli az az adrenalin és jó érzés, hogy ő mentőn dolgozott. Kicsit úgy az iskolába is másképp néznek rá a kollégák, az osztálytársak.
1: Meggondolom, hogy éles helyzetben akár az iskolában is ugyanúgy segíteni tud, hogyha kialakul bármilyen vészhelyzet.
0: Pontosan. Ezt még nem is említettem. Körülbelül egy éves önkéntesség alatt olyan tapasztalatra tesznek szert, véleményem szerint, ami egész életükben elkíséri. Nem kell ők persze orvosok legyenek, vagy ápolók, választhatnak akármilyen hivatást,

0: szakmát, de olyan tapasztalatot és tudást gyűjtenek, mivel hogy élesben is ott vannak velünk, egy gyakorlatban is, nem szimulációkon. A szimuláció az az első 3-4 napban van, ugye mikor a kurzus van. De utána teljesen élesbe megy a dolog, és szerintem egész életükre nagyon nagy tapasztalatot nyernek. Sőt, mondhatnám azt, mint oktató, hogy további kis adóállomásai lehetnek az elsősegélynek a továbbadásába. Mert nem muszáj valaki szakelőadó legyen ahhoz, hogy egy elsősegély procedurából egy bizonyos lépést vagy momentumot el tudjon mesélni a szüleinek, a testvérének, az osztálytársainak, és ezáltal gyarapszik, növekszik például mondjuk adott esetben Kolozsvár lakosságának az a része, aki mikor nagyon nagy baj van, akkor nagyon gyorsan be tudnak avatkozni, és mondom azt tiszta szívből, hogy csodát tudnak művelni addig, ameddig kiérkezik a mentőautó. Mert itt van a baj ezzel a 5-10-15-20 perces időintervallummal, ameddig kiér a mentő egy piros kódos, tehát egy kritikus beteghez. Persze megyünk ki egyszerű sima lábtöréshez is, mert szegény nem tud bemenni a kórházba, normális, hogy kimegyünk, csak nem életveszélyes. Ott is tud segíteni az elsősegélyes, de a súlyos eseteknél ott nagyon fontos, hogy az áldozat mellett lévő segéd, akinek van egy elsősegély kurzus, és tudja, hogy mit kell csináljon, az menthető állapotba tudja tartani azt az áldozatot, akihez aztán kiérkezik a mentőautó. Hogy mikor a mentőautó kiért, akkor legyen kit mentsen a csapat. Mert itt mondjuk konkrétan például az agy ellátásáról, oxigén ellátásáról beszélek. Hogyha az agy 3-4 percig nem kap sajnos oxigént, akkor ott életmentő műveletek után sajnos maradnak visszamaradó károsulások. És nem csak a szív stopról beszélek, újraélesztésről, hanem bármilyen, ugye a nyelvet, mikor lenyeljük, ugye hát ezt így mondják köznyelven, hogy lenyelt a nyelvét, ezért nem kapott levegőt, vagy fulladozott. Ez egy nagyon egyszerű manőver, hogy ezt felszabadítani a légutakat, akár a nyelv bilincse alól, akár idegen testek alól, ugye ez már a Heimlich módszer. Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
1: Az elmúlt percekben Deák András tartalékos rohammentőssel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Katasztrófa vár az egészségügyi dolgozók felére, mondta Sanitas Kovászna megyei elnöke. Tomák megígérte, nem emelik az embereket terhelő adókat, és felelősségre szólította fel a pártokat. Közel 700 ezer termelő részesül ápia támogatásban. A megyei költségvetésbe kerül a Válaszúti Bánfi Kastély Európa Nostra közönségdíjának 10 000 eurós összege. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az egészségügyi és szociális szféra alkalmazottainak több mint fele jelentős fizetéscsökkentéssel nézhet szembe az új közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt, amely országos felháborodást váltott ki. Vasilij Njagovics, a Sanitas egészségügyi szakszervezet Kovászna megyei elnöke a MASZOL megkeresésére leszögezte, a jogszabály összecsapott, nem veszi figyelembe a rendszer sajátosságait, és ha nem változtatnak rajta, leállhat a betegellátás. A szakszervezeti vezető rámutatott, az egészségügyben és a szociális és gondozásban a jövedelmek jelentős részét a folyamatos, a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Njagovics konkrét példákkal szemléltette a várható veszteségeket. Az az egészségügyi asszisztens, aki jelenleg szombaton és vasárnap dolgozik a folyamatos betegellátás biztosításáért, 100%-os pótlékot kap. A tervezet szerint ez mindössze 10%-ra csökkenne. Ki fog még óránként öt leért hétvégén dolgozni? Senki, inkább otthon maradnak, figyelmeztet a vezető. Eugen Tomák miniszterelnök jelölt tegnapi nyilatkozata szerint mérlegelik a Románia digitalizációjáért felelős kormányfőhelyettesi tisztség létrehozását, mert számos ezzel kapcsolatos projekt létezik, amelyek hatékony megvalósításához integrált megközelítésre van szükség. Erről a Szociáldemokrata párt vezetőivel folytatott egyeztetést követően beszélt a kijelölt kormányfő. Beszámolója szerint Tomák nyitottságot tapasztalt a Szociáldemokrata párt részéről az ország jelenlegi prioritásai tekintetében, amelyek közül kiemelte a helyreállítási terv végrehajtását, az OECD csatlakozást. Ugyanakkor biztosítottam a Szociáldemokrata párt vezetőit, hogy az általam javasolt kormány rendkívül körültekintő és óvatos lesz, odafigyelünk arra, hogy az embereket ne terheljék újabb adók, fogalmazott. A kijelölt miniszterelnök megjegyezte, felelősségre szólít fel valamennyi pártot, mert Romániának jelenleg döntésképes kormányra van szüksége, amely megőrzi az ország nyugatbarát orientációt. Lezárult az idei ápia támogatások igénylésére benyújtott kifizetési kérelme kampánya, és a hatóságok közzétették az első hivatalos adatokat. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter és miniszterelnök helyettes tájékoztatása szerint a romániai gazdálkodók 671.334 kifizetési kérelmet nyújtottak be, összesen 9.766.322 hektár mezőgazdasági területre. A tavalyi évhez képest csökkent a benyújtott kérelmek száma, ugyanakkor nőtt a támogatásra bejelentett terület nagysága. Táncos Barna szerint a legnagyobb visszaesés az 5 hektárnál kisebb gazdaságok esetében tapasztalható. Ez a tendencia a mezőgazdasági földterületek összevonását és a gazdaságok koncentrációját tükrözi, amelyet a romániai mezőgazdaság versenyképességének növelése szempontjából kulcsfontosságúnak tartanak. A kérelmek benyújtási időszakának lezárása csupán az első lépés a támogatások folyósításának folyamatában. Ezt követik az adminisztratív ellenőrzések, az ápia vizsgálatai és a kifizetések előkészítése, hogy a jogosult gazdálkodók október 16-ától megkaphassák a kampányhoz kapcsolódó támogatásokat. Ünnepi tanácsülést tartott tegnap a Kolozs megyei tanács a Válaszúti Bánfi Kastélyban annak apropóján, hogy a műemlék két Európa Nostra díjat is elnyert. A műemlékvédelem és az adaptív újrahasznosítás kategóriában részesült elismerésben, emellett pedig elnyerte a közönségdíjat is. A Kolozs megyei önkormányzat tulajdonában álló műemlék az elismerést 40 európai országból beérkezett, összesen 261 pályázat közül nyerte el, idén egyedüli romániai díjazottként. Az ülés napirendjén egyetlen minden pont szerepelt, a költségvetés módosítása annak érdekében, hogy az Európa Nostra közönségdíjjal járó 10 000 eurós összeget beépítsék a megye idei költségvetésébe. A mai ülés helyszíne a Válaszúti Bánfi kastély óriási szimbolikus jelentőséggel bír a Kolozs megyei magyarság, valamint számunkra az RMDS frakció tagjai számára is, hiszen itt zajlottak egykor a dobok a vármegyei közgyűlések. A műemlékegyüttes felújítását mi kezdeményeztük, és végigkövettük a restaurálási folyamatot 2021 és 2023 között. A kastélyban Báró Bánfi György főispánsága idején 1792 és 1803 között ülésezett a vármegye közgyűlése, és itt őrizték a vármegye levéltárát is, nyilatkozta Válkár István, a Kolozs megyei tanács alelnöke. Az Európa Nostra díj zsűrije méltatásában kiemelte, hogy a Válaszúti Bánfi kastély felújítása nem csupán az épület szakszerű és hiteles helyreállítását valósította meg, hanem új közösségi funkcióval is felruházta a műemléket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyvéből a 32. rész 2. verse.

0: Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből 23. és 24. versek.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.
6: Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk, amelynek mai témája a háziorvosi hivatás lesz. Ennek kapcsán két háziorvossal beszélgetünk, majd a Pulzus Rádió jóvoltából Csernyiga Gyula lelkipásztor áldásával zárjuk a műsort. Az orvosok közül a háziorvosok képezik számunkra az első védővonalat a betegségekkel szemben. Ők azok, akikhez legközelebb állunk, és sokszor éveken keresztül végigkísérik egészségi állapotunkat. A következő percekben dr. Gombos Szilárd kolozsvári háziorvossal beszélgetek hivatásáról. Látogató rovatunkban az Ágnus Rádió mai vendége dr. Gombos Szilárd kolozsvári háziorvos. Így felvezetőként azt szeretném megkérdezni, hogy miért is lett házi orvos? Ez már egy előre eltervezett pálya volt, vagy később alakult így?
7: Szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat. A kérdésre válaszolva, azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy nem ez volt az életem terve, hogy házi orvos legyek, sebész szerettem volna lenni. Diplomamunkámat és államvizsga dolgozatomat ezzel kapcsolatban készítettem a pankreász sebészetéről. Később részképzésen vettem részt Budapesten az egyes számú sebészeti klinikán, Flautner professzornál, utána pedig Aradon dolgoztam itt egy fél évet a sebészeten. Amikor azonban rájöttem, hogy mindez kiégeti az embert. Itthon sajnos volt bizonyos kontraszelekció, hatalmas szakadék volt a kinti és az itthoni lehetőségek között, nem csak technikailag, hanem emberileg is. Mindaz, amit egyetemistaként Budapesten vagy Marosvásárhelyen az egyetemi klinikákon megtehettem, Aradon vagy Márkolozsváron sem, végzett orvosként nem állt rendelkezésemre. Így döntöttem, hogy inkább a háziorvoslás felé fordulok, ahol talán több idő marad a családra is, más kapcsolatot teremthet az ember a pácienseivel, és talán kevésbé ég ki.
6: Említette a betegekkel való kapcsolatteremtést, ez egy másik pont, ami engem így különösebben érdekel, hiszen a háziorvos az, aki talán a legközelebbi kapcsolatban áll a betegekkel, ő az, akihez először fordulnak, aki

0: tovább eligazítja őket. Mennyire könnyíti vagy nehezíti ez meg a munkát, vagy mennyire nehéz tényleg minden beteget észben tartani, akár tudni, hogy kinek mi a neve?
1: Nagyon sok betegnek még a születési dátumát is tudom. Köszönhető ez annak, hogy annak idején, mielőtt az informatikai rendszert bevezették, kézzel írtuk a recepteket, küldőpapírokat, és oda a személyadatokat fel kellett vinni. A személyi száma pedig ott van a születési adat, lakcímét is nagyon sok betegnek tudom. Sajnos annak idején, amikor még nem volt informatikai rendszer, én kardoskodtam, vagy én szerettem volna leginkább, hogy mindez számítógépes feldolgozásra gyorsan megtörténhessen, éppen azért, hogy a betegekre több időnk jusson. Most, hogy már jó pár éve ez így működik, én vagyok megint az, aki azt mondom, hogy pont rosszul sült el. Tehát ahelyett, hogy több időnk maradna a páciensekre, vizsgálatra, vagy legalább az anamnézis felvételére, annál kevesebb jut. Jó lehet a konzultáció elkönyvelése, pontosabb, tehát az emberi hibák bármikor előfordultak, hogy rosszul volt kitöltve egy személyi szám, vagy egy lakcím, amiért visszajött a beteg, hogy javítani kellett. Most ez nincs, mert a számítógépes rendszer ezt tökéletesen végzi. Jelentéseket és a biztosítóház, vagy az egészségügyi minisztérium felé, de ott marad a rendszer lassúsága, a rengeteg adat, amit be kell vinnünk, és sajnos az a 15 perc, amit átlagosan egy pácienssel a házi orvos eltölthet, ennek nagy része sajnos ezzel megy el. Ugyanakkor nem mondhatnám azt, hogy könnyű vagy nehéz a páciensekkel. Inkább azt mondanám, hogy szép. Mert a szépség az nem csak az, amit egy gyönyörű festményen látunk, hanem ugyanaz, mint amit egy Dali vagy egy Picasso képnek a másfajta szépségében is rejlik. Természetesen vannak páciensek, akiknek egyszerűbb a rendelkezésére állni, egyszerűbb problémákat kell megoldani, és van, akiknek igen, egy komolyabb, összetettebb diagnózist kell felállítani, differenciál diagnózissal, új gyógyszeres kezelést bevezetni, vagy ha nem megy, megoldani, elküldeni a legmegfelelőbb helyre. A legmegfelelőbb hely nem mindig az, ahol hát csúcsminőségű technikai eljárással tudják fogadni, hanem az is számít, hogy épp kézláb időn belül konzultációra kerülhessen.
0: Emberileg, így lelkileg mennyire jut idő foglalkozni a betegekkel?
1: Úgy érzem, hogy nem mindig sikerül annyit és azokkal eltölteni, akikkel éppen kellene. Ez részint a programálások nagy mennyisége, részint az időhiány nem mindig engedi meg, de amikor lehet, azért igenis a lelki egészségre is oda kell figyelni. Mert nem csak a test, hanem a boldogság és a szociális egyensúly is az egészségnek a meghatározó része.
0: Említette, hogy a számítógépes rendszer, mint ilyen technikai fejlődés olyan sok jót egyelőre nem hozott. Mi a helyzet egyéb technikai vívmányokkal? Gondolok itt például a közösségi hálózatokra, mint egy Facebook, hogy a betegek esetleg keresik-e ezeken keresztül is? Van-e ilyen jellegű kommunikáció, vagy használja, vagy nem használja ezeket?
1: Nagyon sok páciensem a közösségi háló oldalain is felkeres, programálást szeretne kérni, erre viszont a szabadidőmben elég korlátozott mennyiségű sajnos nem áll rendelkezésemre, ezt csak telefonon lehet. De szakmai tanácsot, ha valami sürgős, természetesen, vagy javaslatokat természetesen kínálok.
0: Van esetleg valamilyen kedvelt szakmájához kötődő anekdótája, amit megosztana a hallgatókkal, ami úgy igazán tükrözi egy házi orvos egy napját például?
1: Inkább elmondanám egy hétfői napom történetét. Reggel 5-kor kelek, 6:30 előtt 10 perccel elindulunk a gyerekekkel az iskolába, másképpen nem érnének be 7:30-ra. Így viszont 7:30-ra én is elérek a monostori rendelőbe. Ott gyakorlatilag megállás nélkül zajlik a rendelés egészen 00:30-ig, és utána fél óra alatt eljutok a lónai rendelőbe, ott 1-től 3-ig rendelek, akkor van egy órácska szabadidőm, amíg Fenesre érek, és ott is délután 4-től 6-ig zajlik a rendelés. Talán a legnehezebb feladatunk az információ megszűrése. Nagyon sok beteg rengeteg információt birtokában jön, ami féltudományos, vagy tudományos, de rosszul értelmezett információ, amit többek között a gyógyszerek prospektusából értelmez rosszul, vagy a közösségi hálókon megosztott ilyen-olyan hírek kapcsán meg kell vívnunk az oltás ellenességgel, a gyógyszer ellenességgel, és rá kellett döbbennem, hogy mindaz a tudományos munka, amit az előző generációk lefektettek, egy ellenhatást hozott a társadalomban, egy tudományoskodás elleni áltudományoskodást, aminek megvan a tulajdonképpen egyetemi munkabeli féltudományos, amit én nevezek féltudományos munkának is, hiszen rengeteg tanulmány, államvizsga dolgozat készül csak öncélúan, csak azért, mert ezteket el kell készíteni. Aminek természetesen van némi tudományos háttere, alapja, meg úgy készül, de pluszt nem igazán jelent, nem igazán hoz. És ha elődeink, nagyszüleink, dédszüleink generációjában az akkori tudósok még önmagukon végezte kísérleteket, a mai kismamák, mai szülők nagyon sok esetben felelőtlenül a gyermekükön végeznek kísérleteket. Találkoztam olyan házaspárral is, akik a terhesgondozás követése kapcsán nem jelezték, bár megbeszéltük, nem jelezték, hogy ők nem kívánják a gyermeket oltani, ezt a gyermek születése után jelentették be. Volt olyan is, hogy az első 3 oltását már megkapta a gyermek, és a továbbiakról akar lemondani a szülő, holott őt is beoltották ugyanezekkel, vagy hasonló oltásokkal, annak idején nem lett semmi baja, a gyermeknek sem lett semmi baja az első 3 oltása, és mégis sikerült meggyőznie annak a hírhálónak arról, amit saját maga nem tapasztalt. Ez a tévhit.
0: És ha jól tudom, ezzel nem csak, hogy a saját gyermeküket veszélyeztetik, de úgymond a közösség horda immunitását is gyengítik, nem? Tehát, hogyha van olyan gyerek, akit tényleg valamilyen betegség miatt nem oldhatnak be, azzal, hogyha sokan nincsenek körülötte beoltva, akkor már gyengítik az ő ellenállását is, nem?
1: Nagyon kevés az a gyermek, aki olyan immunhiányos betegséggel küzd, vagy örökölt, vagy szerzett immunhiányos betegséggel, hogy nem lehet beoltani. Vagy allergiás valóban azokra a hatóanyagokra, vagy segédanyagokra, amik az ampullában, az oltás ampullájában találhatók. Amíg 95% feletti oltottsággal rendelkezik egy adott kis közösség, addig azért nem indulnak el nagy járványok. Azonban új gyermekbénulásos vírustörzs jelent meg keleten, amit sikeresen importáltak vagy behoztak a keletről hozzánk is bevándorlók. Ezzel most nem akarok pánni félelmet kelteni senkiben sem, azonban a védőoltás, ha specifikusan erre a törzsre nem is, de nem specifikusan, azaz rendelkezik egy poliomielitiszes vírustörzs elleni védettséggel, ami valamilyen szinten már azért meg fog védeni ettől a vad törzstől is. Ugyanilyen nagy probléma volt a közelmúltban a kanyaró. Nem kell magyarázni, hogy az a vírus, amelyik megfelezte gyakorlatilag az amerikai őslakosságot, az nálunk is nagyon komoly problémát tudott okozni. És azt, hogy hány gyermek hunyt el, vagy szerzett maradandó károsodást, azt az oltás ellenesek nem számolják az autisták számához képest, amit ők hirdetnek, úgymond.
0: Visszatérésként a házi orvosi szakmára még azt szeretném megkérdezni, hogy ugye egy házi orvosnak kicsit mindenhez is értenie kell, hiszen mindenféle betegséggel, mindenféle korosztályból érkeznek a betegek. Ez mennyire jelent önnek nagy kihívást, hogy valóban mindenféle területen, legalább alapokban tudjon valamit mondani nekik?
1: Azt hiszem, minden szakmában, minden hivatásban szükség van egy bizonyos fokú szakmai elégtételre is, enélkül nem megy. Az, hogy nem csak egyik vagy másik területtel kell foglalkoznom, ez bizonyos fokú mélységben beszűkülését jelenti a felhasználható és rendelkezésre álló ismereteknek. Ugyanakkor sokkal szélesebb spektrumot jelent, ami egyrészt a gyógyszer kölcsönhatások, értem itt a felír az ideggyógyász, felír a kardiológus, felír a pszichiáter, felír a belgyógyász egy-egy gyógyszert, vagy többet is, mindezzel visszajön hozzám a beteg. Én azt össze tudom számolni, meg tudom nézni, analizálni tudom, és a megfelelő gyógyszereket fogom kiírni. Mert megtörténhetik, hogy egyik vagy másik gyógyszer a másik hatását fokozza, vagy éppen csökkenti. És ezáltal nem stabil például egy beteg.
0: Még arról mesélne egy kicsit, hogy milyen az, ahogy látja, hogy változnak a betegek. Ugye, mikor egy beteg éveken keresztül önhöz jár, és akár látja, hogy ön gyermekből felnő.
1: Igen, vannak olyan pácienseim is, akik még gyermekként kerültek a kezeim közé, most pedig már szülőkké váltak, vagy voltak, akik felnőtt korúak voltak, és most már idősek, vagy nem kevesen sajnos el is hunytak az idők folyamán. 13-14 éve dolgozom ebben a szakmában, és bizony voltak meglepetésszerű hirtelen halálok, voltak nagyon hosszan, nagyon sok szenvedéssel, a hozzátartozók rengeteg áldozatvállalásával járó esetek is. Nem ritkán éppen a gondozó volt az, aki hamarabb hunyt el, mint a gondozott. Szerencsére egyre több az újszülött, nagyon sokan vállalnak gyermeket, és olyan jó látni a kisgyermeken, az újszülöttön azokat a vonásokat, amiket a szülő, akit gyermekként ismertem meg, azokat a szülői vonásokat, amiket évekkel ezelőtt láttam.
0: Az elmúlt percekben dr. Gombos Szilárd kolozsvári házi orvossal beszélgettem hivatásának szépségeiről és nehézségeiről.

0: Adásunk folytatásában ugyancsak egy házi orvossal beszélgetünk. Dr. Molnár Zoltán belgyógyász és házi orvostan szakorvos. Jelenleg Debrecenben praktizál, 33 éve dolgozik, munkájáról és hitéletéről mesélt Szirák Sárának, az Európa Rádió munkatársának.
1: Hogyan kezdett el az orvosi pálya felé fordulni?
2: Már gyerekkoromban a családomban az unokatestvérem orvosként dolgozott, ide gyógyászként a debreceni klinikán, és hát az a légkör, meg az akkori értékrend, neveltetés ugye olyan tisztelet övezte az unokatestvéremet családon belül, meg egyébként is a tágabb környezetben, hogy ez már eleve gyermekként is ez az orvosi pálya valahogy úgy ott volt az agyamba. Végül is gimnáziumban dőlt el ez, hogy akkor az orvosi pálya felé orientálódnék. Úgyhogy ez volt az igazi motiváció, hogy ott volt példaként előttem a unokatestvérem, és az az emberi tartása, az orvosi hozzáállása és egyebek, ami hát csak tiszteletre méltó gondolatokat ébresztett az emberben. Úgyhogy így aztán az orvosi pálya felé vettem az irányt gimnázium után.
1: És miért pont a belgyógyászat és a házi orvoslás?
2: Azért akartam belgyógyász lenni, ugye a 6 éves orvosképzésbe ugye belekukkant az ember minden szakmába, szemészet, fülészet. Nyilvánvaló, hogy olyan óriási az a ismeretanyag, amit orvostudománynak nevezünk, hogy azt már képtelenség átfogni. Tehát specializálódni kell. Ez a specializálódás viszont azt jelenti, hogy ugye leszűkül az embernek a látóköre az adott szerv, csoport, szervetek, személyzet, fülészet, most ezzel senkit nem megbántásként mondom ezt, és a legjobban, a legáltalánosabban a belgyógyász lát, mert neki rá kell látni mindenre. Nyilván én nem fogok egy szemműtétet megcsinálni belgyógyászként, de nyilván, hogy a belgyógyászattal kapcsolatos személyzeti problémákkal tisztában kell lenni, és így tovább, és így tovább. Én orvos akartam lenni, aki a legjobban rálát az egész orvostudományi dologra, úgyhogy ez így aztán a belgyógyászat. Úgyha 6 év alatt, amikor ugye egyetemre járnak, hát én most már ugye gyerekeket meg hívom, mert hát már én 58 éves vagyok, 33 éve dolgozom, szóval a 6 év alatt úgy mindenkibe azért úgy lassacskán kialakul az, hogy na mégis milyen irányt vesz, és bennem ezért alakult ki, mert hogy a legáltalánosabb, a legnagyobb rálátása azért azt gondolom, hogy belgyógyásznak van a dolgokra.
1: Úgy tudom, hogy ön gyülekezeti tag is Hajdúböszörményben, tehát hogy hitéletet is él. Hogyan segíthet a hit, vagy hogyan van jelen a mindennapokban a munkája során?
2: Azt gondolom, hogy akit megérintett a Jóisten, illetve Jézus Krisztussal találkozott, a kegyelemből kifolyólag megengedte az Úr, hogy elfogadhassa azt a kegyelmet, amit ő ingyen ajándékba ad a bűnös embernek, hogy a hit, azt gondolom, hogy az a legfontosabb talán az életünkben, mert hogyha én ezt csak úgy hétköznapi hitnek nevezem, hogyha ön bejön hozzám, és elmondja, hogy mit tudom, én fáj a ízületem, én adok rá egy gyógyszert, és ön ezt a gyógyszert nem ismeri, még soha nem szedte, de elmegy a gyógyszertárba, kiváltja és beszedi, még elolvas a gyógyszerismertető lapot is, ahol le van írva, hogy ilyen és olyan mellékhatásokat csinálhat, stb. De beszedi a gyógyszert, és mindezt azért teszi meg, mert hiszi azt, amit én mondtam, hogy ez a gyógyszer erre a problémára, ez megfelelő. Beszedi a gyógyszer, és valóban szépen meggyógyul, ennél a példánál maradva az ízületi probléma, és akkor visszajön a beteg 2 hét múlva, hogy doktor, nagyon jó volt a gyógyszer, rendben van minden. Ez az egész dolog, ha belegondolunk, azon alapszik, hogy a beteg a belém vetett hite által teszi meg azt a lépést, hogy egyáltalán teljesen ismeretlen gyógyszert beszed, és így a hite igazolást nyer, vagyis hogy az orvosba vetett bizalma megerősödik. És hogyha megint jön, és az orvos most más problémával más gyógyszert javasol, akkor ugye a bizalomra épülve az orvosba vetett hite az még tovább erősödik. Ez a hétköznapi hit. Na most magyarul, ezt azért gondoltam elsősorban megemlíteni, magyarul tulajdonképpen, ha belegondolunk mindent, a hit, az egymásba vetett hit munká. Ha én azt mondom, hogy menjen el, mit tudom, Ausztriába, mert ott 2 forintért lehet venni új Mercedes-t, ami hát nonsense, csak most értsd jól, akkor ha elhiszi nekem ezt, akkor a belém vetett hit mozgatja arra, hogy én elmegyek olyan messzire, és megnézem, és tényleg 2 forintért lehet venni egy új Mercedes, és akkor, tehát magyarul a hitnek óriási szerepe van abban, hogy én elhiszem-e a másik embert által javasoltakat, tehát, hogy a gyógyítást, akik végzik, asszisztens orvos, stb. A beléjük vetett hit az, ami nélkül, hát ez nem is működik. Amit aztán visszacsatol az, hogyha valóban erre a hitre alapozott dolog pozitív irányt vesz, akkor ez megerősödik. Tehát a hit nélkül nem megy semmi. Ezt én hétköznapi hitnek nevezném, és hát ugye ez a transzcendentális, vagyis hát az Isten bevetett hit, az ettől egy más, teljesen más dolog. Vannak olyan helyzetek, amikor, nem csak amikor, egy emberi, egy orvostudományi lehetőség tárháza is véges, van egy bizonyos hatósugár, amin belül tudunk bizonyos betegségekre ugye kezelést adni, gyógyszer, stb., de van egy végső határa, tehát az orvos az nem Isten. Egy olyan határa sok esetben, amikor már nem tud többet tenni egy orvos. Egyszerűen kimerül a tárház, ami egy adott betegségben használható. És amikor ugye ezekkel a nagyon nehéz, súlyos helyzetekkel szembesülünk, akkor azt, hogy ez a beteg hogyan tudja ezt hordozni, hogyan tud ezzel együtt élni, vagy hogyan tud szembesülni azzal, hogy lehet, hogy akkor én például egy végstádium rákos beteget mondok, hogy igen, meg fogok halni. Hogyan tud ezzel szembe menni, hogyan tud ezzel együtt élni, ami még hátra van, vagy vannak olyan betegségek, amivel évekig lehet együtt élni, úgy, hogy az életminősége meg gyakorlatilag hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz, nagyon keserves, és ilyenkor vetődik fel az emberbe az a kérdés, ugye, hogy a beteget ebbe az irányba megkérdezze, hogy ön hisz Istenben. Itt már nincs mit kerülgetni, mert azt gondolom, itt egyrészt a rendeléssel nincsen idő arra, hogy nem tudom mennyit beszélünk, mert nagyon sok embert kell ellátni rövid idő alatt. Én azért rá szoktam szállni az ilyen nehéz esetekre, hogy hisz ön Istenben, és akkor ott ebből egy beszélgetés kialakulhat, amiben én tanúbizonyságot tudok tenni arról, hogy én hogy látom a Jóistent, és hogy látom Jézus Krisztust, és a beteg, aki eddig soha nem hallott erről, vagy hallott, de nem érdekelt az egész, most a betegsége kapcsán sokszor a nagy bajban, a szenvedésben tud odafordulni az Istenhez.
0: Az Európa Rádió munkatársa, Szirák Sára, dr. Molnár Zoltán belgyógyász és házi orvostan szakorvossal beszélgetett annak munkájáról és hitéletéről.

0: A látogató zárásaként Csernyiga Gyula, a beregszászi református gyülekezete lelkészének igei tanítása hangzik el a házi orvosi hivatásról a Pulzus Rádió közreműködésével.
1: Áldás békességet, Csernyiga Gyula vagyok, beregszászi beosztott lelkipásztor, és Isten igéjével köszöntöm a rádió hallgatókat, amely írva van Lukács evangéliumában, a 4. fejezetben a 31. verstől a 39. versig. Következőképpen. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A sinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: "Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket, tudom, ki vagy, az Isten szentje." Jézus azonban ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle." Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: "Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek," és elterjedt a híre mindenütt a környéken. A sinagógából eltávozva elment Simon házához, Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus akkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt, ő pedig azonnal felkelt és szolgált neki. Napnyugtakor mindenki hozzávitte különféle bajokban szenvedő betegét, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét és meggyógyította őket. Ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltozták: "Te vagy az Isten fia," de rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre, de a sokaság megkereste őt, oda ment hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: "A többi városba is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert azért küldettem," és hirdette az igét Judea zsinagógáiban. Több oka is van annak, hogy miért a Lukács evangéliumából vett ige alapján szeretnék beszélni ma a házi orvosi hivatásról. Először is jó feleleveníteni azt a hagyományt Lukácsról, hogy ő maga is orvosként munkálkodott. Pál apostol a kolossai gyülekezethez írt levelének a végében említi ezt meg, a köszöntések között úgy emlékszik meg Lukácsról, mint a szeretett orvosról. S tudjuk azt, hogy nagyon is hűséges munkatársa volt Pálnak a misszió útjai során, s legjobb tudása szerint utána járt mindennek, amit az evangéliumban és az apostolok cselekedeteiről írt könyvben leírt. Ő a szeretett orvos. Tehát ez az egyik oka, hogy miért Lukács evangéliumából kerestem igét a házi orvosi hivatás bemutatásához. A másik ok az maga az ige, amiről itt szó van, amelyet ma olvastunk fel. Ebben Jézus gyógyításaiba, gyógyító munkájába pillanthatunk be, és azt látjuk, hogy Jézus nagyon sokat dolgozik, nagyon sokat munkálkodik. És ha csak ennek az egyetlen napnak az eseményeit vesszük alapul, azt mondhatjuk, hogy egész nap és egész éjjel dolgozik, munkálkodik. Szombatnapról van szó, egy szombatnapi tanításról, amely kezdődik a Kapernaumi zsinagógába, és ez alapján, a nap alapján szeretném, hogyha Jézus cselekedeteit követve, annak fontosabb állomásainál kicsit megállva, gondolkodnánk mi is a gyógyítás vagy a házi orvosi hivatás miben létéről, de ugyanakkor bárki, bármelyik hivatásnak a miben létéről elgondolkodhatunk ezek alapján. Az első, amit kiemel az ige, az, hogy Jézus tanít a zsinagógákban. Emlékeztessen ez bennünket is, és elsősorban az orvosokat, az ápolókat, a gyógyításban résztvevőket, emlékeztessen arra, hogy mennyire fontos a tanítás. Mennyi betegséget megelőzhetünk azzal, hogyha felhívjuk a figyelmet a helyes életmódra, ha elmagyarázzuk a veszélyeket, ha figyelmeztetjük az embereket. De még akkor is, ha már megtörténik a baj, a beteg számára megnyugvást ad az, hogy ha elmondják neki, hogy mi történik, ha tanítják, hogy miért van ez, mi a kezelés oka és mi a kezelés következménye, sokkal nyugodtabban fogadja akkor ezeket. Természetesen az orvos belátására van bízva, hogy mit és hogyan mond el a paciensének, de a tanítás, a felfedés, a megértetés az nyugalmat, biztonságot, békességet adhat a betegnek. És ugyanekkor, amikor beszél a tanításról, mondja az ige Jézusról azt, hogy szavának hatalma van. A szónak mindig van hatalma, sohasem mindegy, hogy mit és hogyan mondunk el, hogyan tanítunk, hogyan tárjuk fel az igazságot a másik előtt. Orvosként sem, lelkipásztorként sem, mert a szó az hatalom, az felemel, az tud reményt adni, de tud a porba is sújtani. A szó tud gyógyítani és meg tud sebezni egyszerre. Vigyázzunk hát, hogy hogyan tanítunk és mit tanítunk, mit mondunk, milyen szavakkal beszélünk, milyen szavak hatalmával gyógyítunk. A következő esemény, hogy Jézus ellátogat Simon Péter házához. Meglátogatja őket, Simon Pétert és családját az otthonában. És ez egy közvetlen kapcsolatra ad lehetőséget arra, hogy Simon Péter anyósa is oda kerüljön Jézus elé, hogy ő is meggyógyulhasson. Mert vannak olyanok, akik nem szívesen keresik fel az orvost, pedig szükségük lenne rá, és van, hogy az orvosnak kell házhoz menni, hogy találkozzon a beteggel, hogy felfedje a beteget, hogy maga a beteg is elfogadja a segítséget. És Jézus elmegy a házhoz. Nem csak ebben az esetben, de többször is olvasunk arról, hogy hívták, hogy behívták egy-egy otthonba, és ő szívesen ment beszélgetni, ebédelni, gyógyítani lelki és fizikai betegségeket. Részt vesz, részt vállal ezeknek a családoknak, ezeknek az embereknek az életében, és ebben is példa lehet a számunkra az, ahogyan Jézus munkálkodik, ahogyan gyógyít. Mert gyógyít Simon házában, és gyógyít nagyon sokakat, akiket napnyugta után odahoznak hozzá. Ugye arról olvasunk, hogy szombatnapon kezdte a munkát, és a sabbat, a szombat napnyugtáig tart, utána már szabad dolgozni, szabad gyógyítani. Már Jézus ebben az esetben is, és még nagyon sok más esetben is, szombatnapon is gyógyított, tehát még napnyugta előtt is dolgozik, nem igazán érdekelték ezek a szabályok. Különféle betegségben szenvedők, így olvassuk, odavittek mindenféle betegségben szenvedőket, mindenki mehetett hozzá a gyógyulás reményében, és sokakat meggyógyít, fáradhatatlan, azt látjuk, hogy nagyon elhivatott. Gyakorlatilag egész éjszaka fenn van, a betegekkel foglalkozik egészen napkeltéig. Ehhez tudni kell azt is, hogy napközben valószínűleg ő is pihent, hiszen a forró izraeli napon senki sem járt kint, mindenki behúzódott az árnyékba, és tulajdonképpen csak akkor a reggeli órákban, illetve a délutáni vagy esti órákban munkálkodtak az emberek, mert akkor volt elviselhető a hőmérséklet. De az igazi pihenés úgy gondolom Jézus számára nem az volt, amikor végre felkelt a nap, és a melegben mindenki eltikkadt, hanem számára így olvassuk, az volt a pihenés, hogy elvonult egy lakatlan helyre. És tudjuk jól, hogy ilyenkor egyedül volt, és imádkozott. Jézus sokat imádkozik, sokat van az Isten közösségében, és az Istentől kér erőt, bölcsességet, alázatot. Ha ismerjük a Getsemáné kerti imádságot, akkor valahol ez arra enged következtetni, hogy mindig az Istentől kér útmutatást, hogy hogyan tovább, mihez kell neki az erő, és mihez kell a bölcsesség. Nem a saját döntéseiben bízik, nem a saját bölcsességében, és nem is a saját munkabírásában, bár még egyszer mondom, hogy a mai égeszakasz alapján is hallatlanul sokat dolgozik. Nem ebben bízik, hanem az Istenben. Az Isten közösségében van, és úgy van jelen, és úgy van jelen helye mások életében, hogy először az Atyával, az Istennel keresi a közösséget. Aztán még olvasunk itt arról, hogy a sokaság megkereste Jézust, amikor ő félrevonul, és kérlelték, hogy maradjon ott. És ez is egy nagyon emberi magatartás, és nagyon is érthető magatartás, hiszen sokan hálásak Jézusnak. És azt látjuk, hogy Jézus nagyon szelíden elutasítja őket. Azt mondja, a többi városban is van feladatom, máshol is várnak, oda is el kell mennem, és megy tovább, hogy teljesítse a küldetését, a hivatását. Ebből a kiragadott ige szakaszból sok mindenben tanít bennünket Jézus, és sok mindenben formálhatja a mi magatartásunkat, és kell is, hogy formálja a mi magatartásunkat. Nem csak orvosként, vagy lelkészként, de akár tanárként, vagy bármilyen más szakmában is, bármilyen más hivatásban is munkálkodunk, formálhatja a mi gondolkodásunkat. Tudva azt, hogy az Úr hívott el a hivatásba, az Úr hívott el, és az ő szőlőkertjében dolgozunk azért, hogy teljesítsük küldetésünket. Kívánom, hogy Isten adjon ehhez nekünk erőt és bölcsességet. Amen.
0: Csernyiga Gyula a Beregszászi Református Gyülekezete lelkészének igei tanítását hallhatták a házi orvosi hivatal.
2: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

Szeretné megtudni, hogyan készülnek műsoraink? Érdekli a rádiózás? Ön is kipróbálná? Álljon közénk! Legyen önkéntes munkatársunk! Hívjon bennünket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy küldjön levelet az agnosaradio@yahoo.com címre. Várjuk jelentkezését!

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Ha a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe akar vonulni, mondjanak le a prefektusai, az alprefektusai és az államtitkárai, nyilatkozta Grindy Anu. A Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal egy része elvileg már járható, a közlekedés beindítását kérik. Talaj nélküli növénytermesztő rendszerrel kísérleteznek Kolozsváron. A megyei költségvetésbe kerül a Válaszúti Bánfi Kastély Európa Nosztra közönség díjának 10 000 eurós összege. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Szoring Grindy Anu felhívást intézett tegnap a Nemzeti Liberális Párthoz, hogyha Bolozsán nyilatkozatának megfelelően ellenzékbe kívánnak vonulni, akkor mondjanak le a prefektusaik, az alprefektusaik és az államtitkáraik. A szociáldemokrata párt elnökét arról faggatták az újságírók, hogy pártja igényt tart-e prefektusi, alprefektusi és államtitkári posztokra az Eugen Tomák vezette jövendőbeli kormányban. Szoring Grindy Anu válaszában leszögezte, pártjának jelenleg nincs egyetlen államtitkára, államtitkár helyettese, prefektusa vagy alprefektusa sem, mert amikor ellenzékbe vonultak és megszavazták a bizalmatlansági indítványt, a szociáldemokrata párt javaslatára kinevezett személyek lemondtak ezekről a tisztségekről.

0: A szociáldemokrata pártelnök ugyanakkor képmutatással vádolta meg a Pénélét és az Uszerét, amiért továbbra is betöltik ezeket a tisztségeket, noha folyamatosan az ellenzékbe vonulásról beszélnek. A Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai gyors ütemben haladnak, és a 67 km hosszú Kolozsvár kisebes szakaszon már közlekednek munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A közlekedési szakemberekből álló, az infrastruktúrális beruházásokat figyelemmel követő civil szervezet ennek nyomán arra kéri a hatóságokat, hogy az év végéig állítsák vissza a személyvonatok közlekedését Kolozsvár és Kissebes között, még akkor is, ha a pályavillamosítását addig nem fejezik be teljesen. A Román Vasúttársaság adatai szerint a munkálatok ezen a szakaszon 62%-ban elkészültek. Az Egyesület szerint a munkavonatok már közlekednek Kolozsvár és Kissebes között, beleértve az útvonalon található állomások mellékvágányait is. Az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervben, ismertebb nevén a Penérérében vállalt célok szerint, augusztus 31-ig a projektben előirányzott vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A NASA űrbéli mezőgazdasági kísérletei által inspirált aeroponikus, azaz talaj nélküli növénytermesztő rendszerrel kísérleteznek Kolozsváron. Az Amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal kísérleteiből származó technológiával a növények gyökerei a levegőben lógnak, és finom víz és tápanyagköd táplálja őket. A projekt kezdeményezője Stefan Arsene szerint a rendszer akár 98%-kal kevesebb vizet használhat, mint a hagyományos mezőgazdaság, miközben a növények akár 45%-kal gyorsabban fejlődhetnek. A csirázási arány elérheti a 95%-ot. A fejlesztés a Kolozsvári Mezőgazdasági és Állatorvostudományi Egyetem kutatóival együttműködésben zajlik, jelenleg kísérleti szakaszban. A szakemberek szerint a rendszer különösen alkalmas lehet városi mezőgazdasági célokra, zárt terekben, éttermek közelében, számolt be a helyi román sajtó. A fejlesztés célja, hogy jelentősen csökkentse a mezőgazdaság vízigényét, miközben gyorsabb és tisztább növénytermesztést tesz lehetővé. Ünnepi tanácsülést tartott tegnap a Kolozs megyei tanács a Válaszúti Bánfi kastélyban annak apropóján, hogy a műemlék két Európa Nostra díjat is elnyert. A műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában részesült elismerésben, emellett pedig elnyerte a közönségdíjat is. A Kolozs megyei önkormányzat tulajdonában álló műemlék az elismerést 40 európai országból beérkezett, összesen 261 pályázat közül nyerte el, idén egyedüli romániai díjazottként. Az ülés napirendjén egyetlen pont szerepelt. A költségvetés módosítása annak érdekében, hogy az Európa Nostra közönségdíjjal járó 10.000 eurós összeget beépítsék a megye idei költségvetésébe. A mai ülés helyszíne a Válaszúti Bánfi kastély óriási szimbolikus jelentőséggel bír a Kolozs megyei magyarság, valamint számunkra az RMDSZ frakció tagjai számára is, hiszen itt zajlottak egykor a Doboka vármegyei közgyűlések. A műemlék együttes felújítását mi kezdeményeztük, és végigkövettük a restaurálási folyamatot 2021 és 2023 között. A kastélyban Báró Bánfi György főispánsága idején 1792 és 1803 között ülésezett a vármegye közgyűlése, és itt őrizték a vármegye levéltárát is, nyilatkozta Vákár István, a Kolozs megyei tanács alelnöke. Az Európa Nostra díj zsűrije méltatásában kiemelte, hogy a Válaszúti Bánfi kastély felújítása nem csupán az épület szakszerű és hiteles helyreállítását valósította meg, hanem új közösségi funkcióval is felruházta a műemléket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyvéből a 32. rész 2. verse.

0: Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből 23. és 24. versek.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 1-től 3-ig terjedő versei alapján áhítás.

nyugtatott, mond Gede Csongor, a kolozsmonostori református egyházközség lelki pásztora. Ezt követően a Calvin kiadó kiadásában megjelent Tóth Máté Miklós Öt kenyér és két hal című könyvből a Naamán sebei című rész második részletét felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretett testvéreim, olvasom Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a zsidókhoz írott levél 12. részének első 3 versében. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Szeretett testvéreim, hinni sosem volt könnyű, és a hit megerősödéséhez mindig közösségre volt szükség. De Krisztus mindenkori gyülekezete nem árva nép, hanem a jelenben élőket mindig az elmúlt idők hívő serege is körülveszi, akiktől tanulni lehet. A levél szerzője még mielőtt Jézusról, mint hitünk bevégzőjéről beszélne, bátorító példaképekre irányítja a figyelmet. Hogy miután hallgatói bátorságot merítettek példájukon, akkor számba vehessék a hitbeli győzelmes küzdelem feltételeit. Ez az ige a keresztény életet a futáshoz hasonlítja, a szaladáshoz, és Jézus Krisztus tanítványát egy versenypályán küzdő futóhoz. A versenyzőt pedig akkor kecsegteti eredmény, ha szabad, és ha mozgásában semmi nem gátolja. Teherrel vagy megkötözve nem lehet küzdeni. Éppen ezért az eredményes szaladás első feltétele, hogy a futó vessen le minden felesleges terhet, ami a cél felé való haladásban akadály lehet. Krisztus követése, a hívő élet nem ideges rohanás, nem kapkodó céltalan futkosás, és nem is tétova áldogálás vagy tétlen üldögélés. A küzdő valahonnan, valahová el akar érkezni. Látja az értelmét, hogy miért tesz meg ezt vagy azt. Miért teszi ezt az erőfeszítést? Van tartalma annak, hogy valamiért küzd. Egy állandó előrehaladás, fejlődés jellemzi az életét. Isten igéje azt üzeni, hogy aki egyszer elindult, azt Isten célba segíti, de az eredményes küzdelem másik feltétele az álhatatosság. Türelemmel és kitartással fussatok, olvassuk az igében. Ne ejtsen kétségbe a küzdőtér hosszúsága, se a futás erőtemésztő fáradtsága. Semmi el ne térítsen a céltól, hiszen a gyülekezet nem bizonytalan célt kerget. Isten fiában, Jézus Krisztusban célt állított elénk Isten, ez pedig a lelkünk üdvössége és az örök élet. Azt is elmondja az ige, hogy a várható akadályokra gondolva senki se csüggedjen el, hanem irányítsa Krisztusra a figyelmet, aki végső győzelmet kínál nekünk. A feladat, amit az ige elénk állít, egyszerű. Kitartani végig, álhatatosan megharcolni a hit nemes harcát. A megvalósítás azonban bonyolultabb. Sok gátló tényező van már most is jelen, s kiláthatná be az élethosszig tartó versenyfutás rejtett útszakaszait. Egy tény mégis fontos, és ezt jó, ha megértjük ebből az igéből. Ha észrevesszük magunkon a megkeseredés első jeleit, vagy éppen a haragot azért, mert mást vártunk el Istentől és embertársainktól, akkor azonnal kezdjük el újraértékelni és újra tervezni életünket ezen ige fényében. Félretéve minden akadályt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Ne önmagunkra, ingatag hitünkre nézzünk, szólít fel a szerző, hanem Jézusra, a könyörülőre, aki már megjárta és megnyitotta előttünk az utat. A bűnök elleni harcot nem a tökéletesek vívják, hanem azok, akik bár botladoznak, mégsem adják fel, mert nem saját tökéletlenségükre néznek, hanem Krisztusra, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Isten segítsen meg, testvéreim, hogy ma és életünk minden napján Jézus Krisztusra, hitünk elkezdőire és bevégzőire tudjunk nézni. Amen. Urunk, mennyei atyánk, segíts bennünket abban, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Segíts bennünket, hogy hit által tudjunk
életünk eseményeinek nekikezdeni. Hitáltal merjünk belevágni olyan dolgokba, amelyekre te elhívsz, és amelyeket célként tűzöl ki elénk. Segíts bennünket, hogy hittel tudjuk végezni munkánkat, feladatunkat, hittel tudjunk szolgálni neked ebben a világban is. Segíts, hogy hittel keressük és találjuk meg azt a küldetést, amelyet te reánk bízol a magunk családja, magunk közössége, magunk munkahelyi közössége körében. Jézus Krisztus által kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.

Az elmúlt percekben a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 1-3-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete, Gede Csongor, a kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó kiadásában megjelent Tóth Máté Miklós Öt kenyér és két hal című könyvből a Naamán sebei című rész második részletét felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fejsmit Mária.

Naamán sebei. Második részlet. Amikor Naamán és kísérete útnak indult, Géházi odalépett Elizeushoz. Bocsáss meg a te szolgádnak, gazdám, de ez egyszer helytelenül cselekedtél. Helytelenül? Miért? Láttam, hogy megbántódott az a fő ember, amikor nem fogadtad el az ajándékát. Láttad? Elizeus arcán mosoly suhant át, majd megcsóválta a fejét. Az én szemem mást látott, Géházi, egy embert, aki Istennel találkozott. Van-e ennél nagyobb ajándék? Bizonyára nincs, mondta gyorsan Géházi, de attól még elfogadhattad volna, amit az a gazdag úr jó szívvel ajánlott fel. Nézz a házadra, uram, a környéken a legkisebb. A köntösöd kopott, szakadozott, kamrádban fogyóban az élelem. És akkor ettől az idegen főembertől, akinek kincse temérdek, elég, Elizeus hangja felcsattant, szemére a harag árnyéka borult. Mit merészelsz, ember? Szolga létedre nem tudod, mivel tartozol uradnak? Vagy te talán elvennél abból, ami az enyém? De uram! Na látod, Géházi, én is csak szolga vagyok Isten szolgálatában. Naamánt nem én gyógyítottam meg, hanem az Isten. Övé az érdem, nem az enyém, így hát a hála sem engem illet. Élhetetlen, gondolta Géházi, de él az Úr, hogy én nem leszek az. Igen, uram, mondta aztán, bizonyára igazad van. De ne rót fel bűnömül, hogy én azért a földön is körülnézek, hiszen csak szolga vagyok, és elmém nem olyan emelkedett, mint a tiéd. Megvárta, amíg a próféta bement a házba, és aztán, ahogy a lába bírta, rohanni kezdett a kocsi után. Jó adag útat tett meg, amikor a távolban észrevette. Hé, hó, kiáltozott, integetett, de Naamán kocsia, mintha egyre kisebbnek tűnt volna. Elkéstem, gondolta dühösen Géházi, majd újabb próbálkozásként fölszaladt egy dombra. Onnan kiáltozott, integetett ismét, és örömmel látta, hogy a kocsi megállt. Aztán nem sokkal később egy lovas vált ki a csoportból, és gyors vágtában közeledett. Géházi leszaladt a dombról, bevárta a lovast. Mi történt? Kérdezte Abgar. Uraddal kell beszélnem, mondta Géházi. Gyere, ülj fel mögém, mondta Abgar. Géházi felkapaszkodott mögéje, és így érkezett meg Naamán elé, aki már a kocsi előtt várakozott rájuk. Nagy jó uram, mondta Géházi a lóról leugorva, Elizeus az én gazdám küldött utánad. Beszélj, mondta Naamán izgatottan, mit üzent még nekem az Isten embere? Nem üzenettel. Kéréssel jöttem, mondta Géházi, mert alig, hogy elindultál, két ifjú próféta jött gazdámhoz az Efraim hegyéről. Nagyon szegények ezek az ifjak, testüket rongyok borítják, és még a kóbor ebek sem éheznek annyit, mint ők. Nyomorúságuk enyhítésére kért tőled a gazdám egy talentum ezüstöt és két öltözet ruhát.
Naamán szemében az öröm villant fel. Megölelte Géházit. Jól tette gazdát, hogy utánam küldött, mondta, de a kérése igen szerény. Ezért én még egyszer annyit adok azoknak a szegény ifjaknak. Te meg ne fáradj a cipekedéssel, majd a szolgáim elviszik az ajándékot. Nem, nagy uram, tiltakozott Géházi. Gazdám már így is röstelkedik, hogy megakasztotta útadat, nem akarná tovább is késleltetni hazatérésed. Naamán ekkor intett szolgáinak, akik zsákokba rakták az ezüstöt, a díszes ruhákat, majd útjára bocsátva még egyszer átölelte Géházit. Géházi boldogan cipelte a gazdag terhet, csak az aggasztotta, hová rejtse el. Haza nem viheti, ez nyilvánvaló, elásni a gyönyörű ruhákat, a legnagyobb ostobaság, mert különben is mielőbb azokat akarja viselni. Törte hát a fejét Géházi egy jó rejtek helyen, amíg eszébe jutott, hogy ismer egy elhagyott házat, ahonnan már kihaltak a lakók, és csak a kutyáknak szolgál menedékül. Amíg valami jobb hely nem akad, megteszi az is. Amikor végzett a kincsek elrejtésével és hazafelé indult, már messziről látta, hogy Elizeus a kapuban várakozik rá. Honnét, Géházi? Kérdezte a próféta, amint a szolga odaért. Nem ment a te szolgád sehova, felelte Géházi, de maga is érezte, hogy ez nevetségesen hangzik, hiszen gazdája látta megjönni. Aztán mégsem javította ki saját magát, nem keresett valami elfogadhatóbb hazugságot. Tudta, hogy bármit mond, nem lesz meggyőző Elizeus számára. Legfeljebb elzavar, gondolta dacosan, úgy sincs már szükségem az ő szűkös kenyerére. Elizeus szomorúan tekintett rá, és mintha csak kitalálta volna a gondolatait, ezt mondta. Nagy útat futottál be, Géházi, bizonyára el is fáradtál, de megkaptad érte a jutalmat. Házat vehetsz most már, szolgákat, szolgáló leányokat, juhokat, barmokat. Gazdag lettél, Géházi. A szolga ösztönösen tiltakozni akart, letagadni mindent, de ahogy a próféta szemébe pillantott, látta, hogy hiába. Ez az ember már mindent tud. És ha így van, akkor úgyis mindegy, legjobb túl lenni az egészen. Úgy igaz, mondta gőgösen felemelt fejjel. Elkértem a kincseket attól a főembertől. Magamnak kértem, mert szegény vagyok és nyomorult, és nem akarok mindig az lenni. Te elutasítottad, én elkértem magamnak. Jó szívvel nekem adta. És még mit adott neked? Kérdezte Elizeus. Mit adott volna még? Mondtam már. A kincseket, az ezüstöt, a szép ruhákat. Igazat szóltál az előbb, Elizeus, mert most már valóban a magam ura vagyok. Házat veszek, szolgákat, szolgáló leányokat, juhokat, barmokat, és egész életemben boldog leszek. Boldog? Elizeus komoran nézte az egyre neki hevültebb szolgát. Nem, Géházi, nyomorult leszel, a legnyomorultabb. Ott hagyta Géházit, és bement a házba. Géházi csak erre várt,
sietett vissza oda, ahol a kincseket elrejtette. De alig tett néhány lépést, mintha tüzes nyilakat szúrtak volna a testébe, és aztán egyre inkább, mind fájdalmasabban. Amikor az elhagyott házba ért, már jajgatott a kíntól. Csak nem önkívületbe rántotta le köntösét, hogy felvegye azt a másikat, a díszeset, és elborzadva nézett végig magán. Naamán sebei már az ő testét borították. Meg annyi mérgezett, feketesebb virág burjányzott a testén, a halál fekete virágai. A felolvasott történethez kapcsolódó igerész meg van írva a Királyok második könyve 5. fejezetének 1-től 27-ig terjedő verseiben a következőképpen. Naamán, az arámok királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklós lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kis leányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bár csak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta: menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet az Izrael királyának, amely így szólt: most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: hát Isten vagyok én, aki megülhet és életre kelthet, hogy ide küldj én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából? Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: menj, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt: én azt gondolom, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban oda mentek, és így szóltak hozzá: atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna, mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz.
Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgáttól. De ő így felelt, az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán. Ha nem fogadod el, akkor viszont adass szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír, mert nem készít többé szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én Uram bemegy Rimmon templomába, hogy ott leboruljon, és az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmon templomában. Azt, hogy én leborulok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő azt felelte, menj el békével. Még csak rövid utat tett meg Naamán, amikor Géházi, Elizeusnak, az Isten emberének a szolgája, ezt gondolta. Lám, az én uram kímélte ezt az arámi Naamánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő Úrra mondom, hogy én majd utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Utána is ered Géházi Naamánnak. Amikor Naamán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment, és ezt kérdezte. Jól vagytok? Az így felelt. Jól, de uram ezt az üzenetet küldi. Éppen most érkezett hozzám 2 próféta tanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik 1 talentum ezüstöt és 2 rend ruhát. Naamán ezt mondta. Kérlek, fogadj el 2 talentumot. Így unszolta őt. Majd bekötött 2 talentum ezüstöt 2 zacskóba, és 2 rend ruhával együtt odaadta 2 szolgájának, azok vitték Géházi előtt. Amikor a dombhoz érkeztek, kivette a kezükből, és elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. Azután bement, és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte. Honnan jössz, Géházi? Ő így felelt. Nem járt a te szolgád sehol sem. De ő ezt mondta neki. Nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy. Ragadjon rád és ivadékodra Naamán bélpoklossága örökre. És az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó.

Elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Mai műsorunkban Isten üzenetét a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 1-3-ig terjedő versei alapján hallhattuk Gede Csongor, a kolozsonostori református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően majd a Calvin kiadó kiadásában megjelent Tóth Máté Miklós 5 kenyér és 2 hal című könyvből a Naamán sebei című rész második részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért mai műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Katasztrófa vár az egészségügyi dolgozók felére, mondta Sanitas Kovászna megyei elnöke. Tomák megígérte, nem emelik az embereket terhelő adókat, és felelősségre szólította fel a pártokat. Közel 700 ezer termelő részesül ápia támogatásban. A megyei költségvetésbe kerül a Válaszúti Bánfi Kastély Európa Nostra közönségdíjának 10 ezer eurós összege. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az egészségügyi és szociális szféra alkalmazottainak több mint fele jelentős fizetéscsökkentéssel nézhet szembe az új közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt, amely országos felháborodást váltott ki. Vasilij Njagovics, a Sanitas egészségügyi szakszervezet Kovászna megyei elnöke a MASZOL megkeresésére leszögezte, a jogszabály összecsapott, nem veszi figyelembe a rendszer sajátosságait, és ha nem változtatnak rajta, leállhat a betegellátás. A szakszervezeti vezető rámutatott, az egészségügyben és a szociális és gondozásban a jövedelmek jelentős részét a folyamatos, a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Njagovics konkrét példákkal szemléltette a várható veszteségeket. Az az egészségügyi asszisztens, aki jelenleg szombaton és vasárnap dolgozik a folyamatos betegellátás biztosításáért, 100%-os pótlékot kap. A tervezet szerint ez mindössze 10%-ra csökkenne. Ki fog még óránként öt leért hétvégén dolgozni? Senki, inkább otthon maradnak, figyelmeztet a vezető. Eugen Tomák miniszterelnök jelölt tegnapi nyilatkozata szerint mérlegelik a Románia digitalizációjáért felelős kormányfőhelyettesi tisztség létrehozását, mert számos ezzel kapcsolatos projekt létezik, amelyek hatékony megvalósításához integrált megközelítésre van szükség. Erről a Szociáldemokrata Párt vezetőivel folytatott egyeztetést követően beszélt a kijelölt kormányfő. Beszámolója szerint Tomák nyitottságot tapasztalt a Szociáldemokrata Párt részéről az ország jelenlegi prioritásai tekintetében, amelyek közül kiemelte a helyreállítási terv végrehajtását, az OECD csatlakozást. Ugyanakkor biztosítottam a Szociáldemokrata Párt vezetőit, hogy az általam javasolt kormány rendkívül körültekintő és óvatos lesz, odafigyelünk arra, hogy az embereket ne terheljék újabb adók, fogalmazott. A kijelölt miniszterelnök megjegyezte, felelősségre szólít fel valamennyi pártot, mert Romániának jelenleg döntésképes kormányra van szüksége, amely megőrzi az ország nyugatbarát orientációt. Lezárult az idei ápia támogatások igénylésére benyújtott kifizetési kérelmek kampánya, és a hatóságok közzétették az első hivatalos adatokat. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter és miniszterelnök helyettes tájékoztatása szerint a romániai gazdálkodók 671.334 kifizetési kérelmet nyújtottak be, összesen 9.766.322 hektár mezőgazdasági területre. A tavalyi évhez képest csökkent a benyújtott kérelmek száma, ugyanakkor nőtt a támogatásra bejelentett terület nagysága. Táncos Barna szerint a legnagyobb visszaesés az 5 hektárnál kisebb gazdaságok esetében tapasztalható. Ez a tendencia a mezőgazdasági földterületek összevonását és a gazdaságok koncentrációját tükrözi, amelyet a romániai mezőgazdaság versenyképességének növelése szempontjából kulcsfontosságúnak tartanak. A kérelmek benyújtási időszakának lezárása csupán az első lépés a támogatások folyósításának folyamatában. Ezt követik az adminisztratív ellenőrzések, az ápia vizsgálatai és a kifizetések előkészítése, hogy a jogosult gazdálkodók október 16-ától megkaphassák a kampányhoz kapcsolódó támogatásokat. Ünnepi tanácsülést tartott tegnap a Kolozs megyei tanács a Válaszúti Bánfi Kastélyban annak apropóján, hogy a műemlék két Európa Nostra díjat is elnyert. A műemlékvédelem és az adaptív újrahasznosítás kategóriában részesült elismerésben, emellett pedig elnyerte a közönségdíjat is. A Kolozs megyei önkormányzat tulajdonában álló műemlék az elismerést 40 európai országból beérkezett, összesen 261 pályázat közül nyerte el, idén egyedüli romániai díjazottként. Az ülés napirendjén egyetlen 50 pont szerepelt, a költségvetés módosítása annak érdekében, hogy az Európa Nostra közönségdíjjal járó 10 000 eurós összeget beépítsék a megye idei költségvetésébe. A mai ülés helyszíne a Válaszúti Bánfi kastély óriási szimbolikus jelentőséggel bír a Kolozs megyei magyarság, valamint számunkra az RMDS frakció tagjai számára is, hiszen itt zajlottak egykor a dobok a vármegyei közgyűlések. A műemlékegyüttes felújítását mi kezdeményeztük, és végigkövettük a restaurálási folyamatot 2021 és 2023 között. A kastélyban Báró Bánfi György főispánsága idején 1792 és 1803 között ülésezett a vármegye közgyűlése, és itt őrizték a vármegye levéltárát is, nyilatkozta Válkár István, a Kolozs megyei tanács alelnöke. Az Európa Nostra díj zsűrije méltatásában kiemelte, hogy a Válaszúti Bánfi kastély felújítása nem csupán az épület szakszerű és hiteles helyreállítását valósította meg, hanem új közösségi funkcióval is felruházta a műemléket. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyvéből a 32. rész 2. verse.

0: Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből 23. és 24. versek.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
3: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 9-én kedd déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Benedek István magyar orvos, író és művelődés történész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. El kell érnünk, hogy ne félelemből toleráljuk egymást, hanem kölcsönös becsülésből, saját érdemeinket és mások érdemeinek neurózismentes értékelése alapján.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Nem sokára áhítat, kalendárium és névnap köszöntő csendül fel. Ezek után aranyszalagtárovatunkat sugározzuk. 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosárovatunkkal. Ezután 13 óra 30 perckor hangos könyvtárovatunk csendül fel, melyben ma Móra Ferenc, Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg 2 fejezetet. 2 órakor ismét híreket mondok, majd ezután versrovatunkat sugározzuk, melyben ma Reményik Sándor Imádság című verse csendül fel. 14 óra 20 perckor Keresztény Élet című rovatunkkal közvetítjük, melyet Szecsődi Árpád munkatársunk szerkesztett. Ezzel várom hallgatóinkat a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ro weboldalon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, valamint megtalálhatnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. De leveleiket is várjuk az agnusradio.ro elektronikus posta címre.

0: Mai állítatunk címe Közben járók. Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk. Timóteushoz írt első levél második fejezetének 1-től második terjedő verse. Mai állítatunk szerzője Kim Robinson, Egyesült Államokban élő testvérünk. Montez Bailey-t és két barátját környékünk csendes parkjában lőtték meg. Montez meghalt. A közösség nem akart bosszút állni a felelős bandán, gyógyulást akartak. A lakóközösség több tagja is közben járt a környék érdekében. Pályázatokat írtak, lobbiztak, sürgették a helyi önkormányzatot, hogy tegyen lépéseket. Rövidesen egy elhanyagolt parkot varázsoltak gyülekező helyé hatalmas pázsittal, futball, baseball és kosárpályákkal, csobogóval, játszótérrel és piknikező helyekkel. A város beleegyezett, hogy létrehozzák a megbocsátás és béke kertjét, az egyetlen város által látogatott közkertet, ahol a helyiek még kertészkedhetnek is. Ma már a családok és baráti társaságok békében és biztonságban tölthetik szabad idejüket a parkban. A város egy közösségi centrumot is épített a közelben, melyet eredetileg egy gazdagabb környékre terveztek. A szomszédom egyike a szervezőknek elmesélte, hogy mindez milyen jó hatással van a helyi tinédzserek életére és hozzáállására. Azóta a parkban sportolnak, vagy a közösségi centrumba mennek szórakozni, tanulni és edzeni. A közbenjárásnak ereje van. Ez a lényege a Krisztus követésének, aki a mi közben járunk a bánatban és krízisben. Imádkozzunk! Gyógyító Urunk, adj bátorságot, hogy másokkal együtt kiálljunk az igazság és a béke mellett. Amen. Én is tehetek lakóhelyem gyógyulásáért. Vallja ezt Kim Robinson, Egyesült Államok beli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az érdekvédőkért.
1: A napáhítata csendült fel Szabó Anita tolmácsolásában. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.
2: Június 9-e az év 160. szökőévben 161. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 205 nap van hátra. Lapozzuk fel június 9-i kalendáriumunkat, és nézzük, milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. . 193-ban Septimius Severust a római légiók kikiáltották császárnak. A többi trónkövetelővel folytatott polgárháborúban szerezte meg az uralmat. A polgári hatalomnál előbbre tartotta a katonai hatalmat, uralmának fő támasza a hadsereg volt. 1598-ban Vitéz Mihály, vagyis Mihály Vajda, a Törgovistő melletti dombon fekvő kolostor templomában II. Rudolf császárt elismerte hűbérurának, amiről hűséges kötést tett. Rudolf ezért 5000 katona zsoldját ígérte neki. A Habsburgokat támogató Mihály számára így lehetővé vált Erdély fejedelemségének megtámadása. 1660-ban házasságot kötött a napkirály, vagyis 14. Lajos Franciaország királya, és Mária Terézia spanyol infánsnő. A házasság megpecsételte a Franciaország és Spanyolország között létrejött pireneusi békét. A békeszerződés lezárta az 1635 óta tartó francia-spanyol háborút, és véglegesen szabályozta a két ország határát, amely a Pireneus-hegység lett. 1958-ban ezen a napon kezdődött Nagy Imre és társainak pere Budapesten. A zárt tárgyaláson halálra ítélték rajta kívül Gimes Miklóst, Maléter Pált, Szilágyi Józsefet és Losonci Gézát is. A naphoz kapcsolódó események után tekintsük át, hogy kiknek születési évfordulója kapcsolódik június 9-éhez. 1640-ben jött a világra első Lipót, német-római császár, magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. 1672-ben született első Nagy Péter cár, az orosz birodalom első egyeduralkodója. 1781-ben jött a világra George Stephenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. 1810-ben megszületett Otto Nikolaj, német zeneszerző, karmester, orgonaművész, a bécsi filharmonikus zenekar alapítója, egyben a Vincori Vígnők című operájával a romantikus vígópera műfajának megteremtője volt. 1812-ben jött a világra Johann Gottfried Galle, német csillagász, elsőként ő észlelte a Neptunusz bolygót. 1820-ban pedig Hunfalvi János, a magyar tudományos földrajz megalapítója, a Magyar Földrajzi Társaság első elnöke. 1836-ban megszületett Elizabeth Garrett Anderson, angol orvosnő, az első női polgármester, az 1870-es években az első női angol doktor is volt. 1847-ben jött a világra dr. Velencei Hausmann Alajos, magyar építész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A historizmus egyik legtevékenyebb és legjellegzetesebb képviselője a magyar építészetben. Tanári munkásságán keresztül jelentős hatást gyakorolt az előző századforduló magyar építészeire. Fontos a budapesti épületei, a Néprajzi Múzeum, a New York Palota, a Műszaki Egyetem főépülete. Kolozsváron kórházai épültek fel. Az Egyetemi Bonctani Intézetet és a Közegészségügyi Intézetet a mai Pasteur utca elején találjuk, valamint a Nagyváradi Városházát is ő tervezte. Munkásságáért 2011. szeptemberében posztumusz magyar örökségdíjat kapott. 1914-ben született Bertha von Suttner bárónő, osztrák író, újságíró és békeaktivista. 1889-ben a Die Waffen nieder, Le a fegyverekkel című regényével vált ismerté, ami jelentősen hozzájárult a béke gondolatának népszerűsítéséhez. A regény a 19. század egyik legnagyobb könyvsikere volt, valamennyi nagyobb európai nyelvre lefordították. Békekongresszusokon és konferenciákon szerepelt, államfők fogadták, többek között Theodore Roosevelt amerikai elnök és második Miklós orosz cár. 1905-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki. 1926-ban ezen a napon született Fehérvári László zenekritikus, művészeti író és jogász. 1973-tól az Igazságban és több heti lapban írt tájékoztatókat Kolozsvár két operaházának előadásairól, valamint művészportrékat közölt. 1937-ben megszületett Wittner Mária politikus, országgyűlési képviselő. Az 1956-os forradalom idején szabadságharcosként a Korvin közben és a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. 1956. november 4-én a szovjet invázió során az Üllői úton aknarepeszektől megsebesült. Az ország a rendszerváltás után ismerhette meg a nevét. 1963-ban ezen a napon jött a világra Johnny Depp, amerikai színész. 1970-ben pedig Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, magyar koloratúra szoprán, operaénekesnő. 1981-ben született Natalie Portman, izraeli származású amerikai színésznő.

A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója június 9-éhez kapcsolódik. 68-ban ezen a napon meghalt Nero, a Julius Claudius dinasztia utolsó római császára. Claudius mostoha fia, Caligula unokaöccse, Gnaeus Domitius, Ahenobarbus és az ifjabb Agrippina gyermeke volt. Zsarnoki tettei és hírhet művészi ambíciói révén Nero a legismertebb ókori uralkodók egyike. 1870-ben meghalt Charles Dickens, angol regényíró, a Twist Oliver szerzője. Egyesek szerint a viktoriánus kor legnagyobb írója és az angol nyelv legkiválóbb művelője. Írásainak népszerűségét az is mutatja, hogy napjainkig minden műve folyamatosan kapható anyanyelvén. 1912-ben távozott az élők sorából Gianluca Caragiale, román író, drámaíró, költő, elbeszélő, újságíró, publicista. A román irodalom történet legnagyobb drámaíróként és az egyik legfontosabb íróként tartja számon. A Család, Familia folyóiratban debütált és megismerkedett Mihály Eminescuval. A korszak legfontosabb irodalmi mozgalmának, a Zsunimiának kiemelkedő tagja volt, amelyből 1892-ben elvi okok miatt kivált. 1901-ben plágiummal vádolták meg a Napasta megtorlás című művét, Kemény István egyik darabja másolmányának tartották. Azonban ez csak rágalomnak minősült, és Barbu Stefanescu de la Francia védőbeszédének köszönhetően tisztázódott a dolog. 1903-ban Kolozsvárra akart költözni, de végül Berlinbe került, miután egy nagyobb összeget örökölt, és végleg oda költözött. Berlini otthonában hunyt el, testét a bukaresti Bellu temetőben helyezték örök nyugalomra. 1948-ban a Román Akadémia posztumusz tagjává választotta. Főbb művei a Helyzet, Karcolatok és pillanatképek, az Elveszett levél és egyéb komédiák, Farsang komédia. 1918-ban hunyt el Angster József, magyar orgonakészítő mester és dinasztia alapító. Európa egyik legnevesebb és Közép-Európa egyik legkeresettebb orgonagyártója, a magyar iparművészet kimagasló alakja. 1866-ban Pécsett telepedett le, és megalapította orgonakészítő cégét, az Angster Orgona és Harmonium gyárat, amely az 1949-es államosításig mindegy 1300 orgonát és 3000 harmoniumot épített. Kolozsváron a kétágú templomban 1941-től Angster Orgona szól. Az Angster hagyományokat az 1992-ben alapított, az idős Angster József erkölcsi támogatásával létrejött Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. Folytatja. 1958-ban hunyt el Robert Donat, angol színész, az Isten vele tanár úr című filmben a legjobb férfi főszerepért Oscar-díjjal tüntették ki, 1939-ben. 53 évesen agydaganatban hunyt el. ...1974-ben hunyt el Miguel Ángel Asturias, guatemalai regényíró, költő, diplomata. 1966-ban párizsi nagykövetté nevezték ki. Ugyanebben az évben Lenin békedíjjal tüntették ki, és a francia PEN klub elnökévé választották. 1967-ben irodalmi Nobel-díjjal értékelték irodalmi tevékenységét, a Banán trilógiának nevezett három regényből álló ciklusáért. 1996-ban távozott az élők sorából Benedek István, magyar orvos, író, művelődés történész, polihisztor. Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia. 1945-47-ben a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen tanított pszichológiát, vezetőtanárként, professzorként. Utána visszatért Budapestre, ahol 1948-ban az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet főorvosává nevezték ki. 1952 és 57 között a Munkaterápiás Elmegyógyintézet igazgatói posztját töltötte be. Itteni tapasztalatait és gyógyítási módszerét foglalta össze az Aranyketrec, egy elmegyógyosztály élete című 1957-ben megjelent munkájában, amely számos kiadást ért meg és ismertétette. Orvostörténeti előadásait a Magyar Televízió archívuma őrzi. Aktív turista volt és kutatta a hegymászás történetét. E témakörben legismertebb munkája a Csavargás az Alpokban. Számos művel gazdagította a regényirodalmat is, mint az Ember és gyerek, a Három ing, valamint az Erdélyben induló háromkötetes Csineva. Két legrangosabb kitüntetését 1992-ben kapta.
a Szentgyörgyi Albert díjat és a Széchenyi díjat életművéért és a tudományos ismeretterjesztés terén kifejtett tevékenység elismeréseként. 2003-ban hunyt el Lomb Kató, született Szilárd Katalin, tolmács, fordító, a világ első szinkron tolmácsainak egyike. Eredetileg fizikából és kémiából doktorált a Pécsi Tudományegyetemen, de érdeklődése hamar a nyelvek felé fordult. 9-10 nyelven tolmácsolt. Bevallása szerint összesen 16 nyelvvel keresett pénzt, angol, bolgár, dán, francia, héber, japán, kínai, latin, lengyel, német, olasz, orosz, román, spanyol, szlovák és ukrán. Egy nyelveket javarészt önerejéből autodidakta módon tanulta meg. Tolmácsként mind az 5 kontinens bejárta, a világ 40 országában megfordult, s utazásai során szerzett élményeiről, átélt kalandjairól egy Tolmács a világ körül című könyvében számolt be. Számos könyve közül érdekesek az Így tanulok nyelvet, egy 16 nyelvű tolmács feljegyzései, és a Bábeli harmónia, interjúk Európa híres sok nyelvű embereivel. Több nyelvkönyvet is írt, valamint fordításai jelentek meg. 1970-ben megkapta a gondolatkönyvkiadó Nívó díját, és 1984-ben a munkaérdemrend aranyfokozatát. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, a napkalendáriumát lapoztuk.

0: a napkalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel lapoztuk fel. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
1: A mai napon június 9-én Félix, Boldog, Diana és Előd névnapja van. Lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Félix, latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. Boldog régi magyar személynév, a boldog szó régi boldog alakjából származik, eredeti jelentése gazdag. Diana római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, jelentése ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője. Előd magyar eredetű név. Kutatások szerint az elő szónak a D kicsinyítő képzős származéka, e szó jelentése első, elől levő, illetve első rész, kezdet, első szülött, ős. Ma tehát sok szeretettel köszöntjük Félix, Boldog, Diana és Előd személynevet viselő hallgatóinkat, és természetesen mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat, illetve életük más fontos eseményét ünneplik. A következő dal nekik szól. Isten éltesse őket!

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel a Fike Band Enged, hogy bajként olvadjon a címet című dalával. Most pedig a rajzalaktár következik, melyben a 2004. június 8-ai keresztény életműsor ismétlését hallgatjuk meg, szerkesztő Vitus István.
1: Aranyszalaktár.

Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem te hozzád, Istenem. Szomjaz a lelkem az erőt, élő Istent, mikor jutok oda, hogy Isten színe előtt megjelenjek. Éjjel-nappal könnyem a kenyerem, hiszen napról napra azt mondják nekem, hol van a te Istened. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogyan vonultam a csodás hajlék helyére, az Isten házához hangos ujjongással és hálaadással, az ünneplő sokasággal. Miért vagy szomorú lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet. Lelkem elcsügged bennem, azért rád gondolok a Jordán és Hermon földjéről, a Miszár hegyéről, örvény-örvényt hívelő, amíg harsognak zuhatagjaid, mind áthaladnak rajtam árjaid és hullámaid. Nappal kegyességét küldi nekem az Úr, s éjjel neki szól énekem, imádkozom éltem Istenéhez. Ezt mondom Istennek, oltalmazóm, miért feledkeztél meg rólam? Miért kell szomorúan járnom kelnem, miközben sanyargat engem ellenségem? Amíg csontjaimat törve gyaláznak elnyomóim, és napról napra azt mondják nekem, hol van a te Istened? Miért vagy szomorú lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet. Ámen. 41. Zsoltár.

Áldás békesség minden kedves hallgatónknak. Önök az Ágnus Rádió keresztény élet című felekezetközi magazinját hallgatják. Köszönti önöket a szerkesztő Miklós György. Hamarosan John Bunyan állítatát hallhatják Mátyus Enikő tolmácsolásában, majd megismerhethetnek az ezen a héten ünnepelt szentekkel. Ezt követően Sándor Boglárka a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatát tolmácsolja önöknek, majd műsorunkat egy Bruno Ferrero történettel zárjuk, melyhez kellemes szórakozást, jó vételt kívánok önöknek!

Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints. Mózes első könyve 19-17. Mennyi veszély fenyegeti azokat, akik nem gyorsan futnak, akik megelégednek azzal, hogy az utolsók között vannak. Vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy ugyanúgy a mennybe jutnak, mint bárki más, de csak a leglustább és leglomhább keresztjének példáját követik. Úgy vélik, hogy a legeslegjobb, ha ezekkel együtt futnak. Közben elfelejtik, hogy a legutolsóknak van arra a legnagyobb esélyük, hogy a díjat elveszítsék. Tudjátok ugye, milyen sokba került a bolond szüzeknek, hogy túl későn érkeztek vissza. Akik készen valának, bemenének vele, tudni illik a vőlegénnyel, a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. És aztán következik ez a szó, később. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nékünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Máté 25:10-12. A lassú futók is ezt fogják majd hallani. Távozzatok tőlem, ti lusta keresztjének, hideg, közönyös hívek. Isten igéje olyan érthető szavakkal jövendöli meg a lusta hívek sorsát, hogy csodálatos, hogy azok mégis oly keveset törődnek vele. Hogyan bűnhődött Lót felesége lassú meneküléséért, amikor Szodomát elhagyta? Sóbálvánnyá változott. Mózes első könyve 19-26. Mit tapasztalt Ézsau, amikor sokára hozta a vadpecsenyét? Nem találta meg később a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt az áldást. Zsidókhoz írott levél 12-16. Teljes szívünkből figyelmeztetünk téged, hogy mindazok, akik túl lassúak voltak, egyszer majd megátkozzák azt a napot, amelyen születtek.

Prágai Szent Ágnes szűz. Ünnepe június 8-án. Prágában született 1205-ben. Szülei első Otokár cseh király és Konstancia harmadik Béla magyar király leánya voltak. Második Frigyes császár házassági ajánlatát elutasította, mert elhatározta, hogy Krisztusnak szenteli magát. 1234-ben belépett a Klariszák prágai kolostorába. Asszizi Szent Klárával igen jó barátságban volt, levelet is váltottak egymással. Ágnes buzgolkodása folytán templom és kórház is épült. Az egykori nyomornegyedből karitatív központ lett. Nővértársainak idősebb nővére és lelki édesanyja, a szegényeknek és szűkölködőknek jótevője, torzsalkodó családtagjainak pedig békítője volt. Prágában halt meg 1282. március 2-án. Sírját 1930-ban tárták fel. Második János Pál pápa avatta szentté 1989. november 12-én.

Szent Efrém diakónus egyháztanító. Ünnepe június 9-én. Szent Efrém diakónus prédikációival az isteni vigasztalást igyekezett megmutatni az embereknek. Az Istentől jövő vigasztalás az igazi boldogság forrása. Jézus a hegyi beszédben arról beszél, hogy minden földi nehézség ellenére és mellett is boldogok lehetünk, ha Istenben bízva járjuk életünk útját. 306-ban született keresztény családból. Szerpapként hazájában és Edesszában működött, ahol teológiai iskolát alapított. Aszkétikus életet élt, nem szűnt meg prédikálni és könyveket írni kora tévedései ellen. 373-ban halt meg. A szolgálat szelleme erősödjék bennünk életpéldájából.

A következő percekben, kedves hallgatóink, Szent Efrém diakónus beszédeiből hallhatnak. Tudásod nappali fényével űzd el, Urunk, értelmünk éjjel sötétjét, hogy megvilágosult értelmünk legyen szolgálatodra tisztaságunk megújításában. Napkeltével kezdődik a halandók munkaideje. Készíts, Urunk, szívünkben lakást magadnak arra a napra, amely nem ér véget. Add meg, hogy meglássuk magunkban a feltámadás életét, és semmi se vonja el lelkünket a benned való örömtől. Vésd belénk, Urunk, irántad való buzgolkodásunk által annak az örökké tartó napnak a jelét, amely nap nem nap felkeltével kezdődik. Szentségeidben naponként téged ölelünk át, és magunkba fogadunk. Tégy méltókká minket, hogy megtapasztaljuk magunkban a remélt feltámadást. Ezt a kincset testünkbe rejtjük el a kereszténység kegyelmével. Gazdagodjék e kincs szentségeid asztalánál. Add, hogy örvendjünk a te kegyelmedben. Mennyei asztalod emlékvacsorájában, a nekünk megfelelő módon részesüljünk, birtokoljuk azt majd valóságban az eljövendő megújuláskor. Hogy milyen földön túli szépségre vagyunk hivatva, segítse megértenünk a belső öröm és béke, amelyet már itt, e halandó életünkben ébreszt bennünk a te halhatatlan akaratod. Keresztre feszítésed, ó üdvözítőnk, a testi élet befejezése lett. Add, hogy keresztre feszítsük gondolkodásmódunkat a szellemi élet alakjában. A te feltámadásod, ó Jézus, adja meg a nagyszerűséget a mi szellemi emberségünknek, az üdvösség miszteriumainak szemlélése szolgáljon tükörként annak felismerésére. A te isteni üdvrended, ó üdvözítőnk, a szellemi világ bemutatása, add, hogy szellemi emberként éljünk benne. Ne fozd meg, Urunk, lelki megvilágosodástól értelmünk világát, és szereteted melegét ne vondd el tőlünk. A testünkben rejlő halandóság a megromlás rémivel riaszt minket. Lelki szeretetet kiáradása törölje ki szívünkből a halandósági hatalmát. Add, Urunk, hogy egyre jobban siessünk örök hazánk felé, és miként Mózes a hegy tetejéről, a te kinyilatkoztatásod szerint birtokba vegyük azt. Amen.

0: Szent Barnabás apostol, ünnepe június 11-én. Barnabás derékember volt, telve szent lélekkel és hittel, olvashatjuk a Szentírásban, az apostolok cselekedeteiben. Sok névtelen hithirdető viszi az örömhírt, ugyanakkor nélkülözhetetlen az egyház, a közösség képviselője. Barnabás az apostolok küldötte, aki erősíti és tovább viszi az örömhír hirdetését. A Jézusi küldetés örömének örülhetnénk ezekben a napokban, a papszentelésekben, örüljünk tehát együtt az Úr kegyelmének működéséért. Barnabás szép jellemzést kap az apostolok cselekedeteiben. Derékember volt. Gondolkodjunk el. Vajon rólam elmondható? Én is hallom a Jézusi felszólítást. Menjetek és hirdessétek az Isten országát. Vajon merek-e nekivágni az ige hirdetésnek a magam lehetőségei szerint, ahogy Barnabás apostol tette?
1: Krisztussal az Isten felé, a katolikus egyház szentjei.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata. A Magyar Katolikus Püspökségi Konferencia a közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatban nyilatkozatot adott ki, amelyben a június 13-án esedékes választáson való részvételre buzdít, és hangsúlyozza, június 13-án olyan küldötteket kell választanunk, akik a keresztény értékek érvényesülését akarják képviselni az Európai Unió törvényhozásában. A nyilatkozat teljes szövege így hangzik. 2004. május 1-én új időszak kezdődött országunk történelmében. Bár nem mindenki látta szükségesnek és jónak az Európai Unióhoz való csatlakozást, bízunk abban, hogy a jövő eloszlata téren minden kétséget és félelmet. Az Unió alapítóinak szándéka és a mi meggyőződésünk szerint egyedül a krisztusi hit és a keresztény értékrend képes olyan integráló erő lenni a közösség nemzetei között, amely tartóssá teszi ezt a szövetséget, és a tagországok minden polgárának gazdasági és lelki növekedését szolgálja. Ezért június 13-án

ha még egyszer élhetnék. A napokban valaki megkérdezte, ha a halál után még egyszer visszatérhetnék, másként élném-e az életemet. Hirtelen azt válaszoltam, hogy nem. Később mégis elgondolkoztam, és ha életemet újrakezdhetném, kevesebbet beszélnék és többet hallgatnék. Azért, hogy a lakásom tapétája kifakult és a heverőm anyagai színét veszítette, nem gondolnék arra, hogy egyelőre nem hívok vendégeket. A nappaliban mernék száraz kenyeret enni, nem félve a morzsáktól, és nem izgatna a kandalló körüli rendetlenség sem. Türelemmel hallgatnám nagyapámat, amikor fiatal éveiről mesél. Nem követelném meg, hogy egy meleg nyári napon a kocsi ablaka fel legyen húzva, mert összeborzolódik a frizurám. Nem engedném, hogy a rózsaformájú gyertyám megolvadjon az egyik ablakban, hanem gyakrabban meggyújtanám. Gyermekeimmel gyakrabban leülnék a parkban játszani, és kevesebbet gondolnék a fű által okozott zöld foltokra. Tévézés közben kevesebbet nevetnék és könnyeznék, inkább figyelnék az élet nehézségeire. Férjemmel jobban megosztanám a felelősséget. A heveny rosszul létek esetén is lefeküdnék, nem gondolva arra, hogy nélkülem a hivatalban megáll a világ. Nem várnám, hogy állapotosságom 9 hónapja gyorsan elmúljon. Inkább örvendenék minden pillanatban, hisz a bennem fejlődő élet az egyetlen módja az Isten csodás tervével való együttműködésnek. Fiamnak, aki izzadtan érkezett haza a játékból, nem mondanám, elég volt, hagyd abba, mosakodjál meg, mert már kész a vacsora. Gyakrabban mondanám, szeretlek, és ritkábban nagyon sajnálom. De mindenekelőtt, ha újból kezdhetnék mindent, minden percet tudatosan élnék meg. Addig figyelnék, míg tényleg meglátok mindent. Átélném, és nem engedném el soha.

0: Az Ágnusz Rádió hallgatóit kedd déli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungveri Szende. Hamarosan híreket mondok. 13 óra 15 perckor a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosár rovatunkkal. Ezután 13 óra 30 perckor hangos könyvtár rovatunkban csendül fel. Móra Ferenc Rabember fiai című regénye. 14 órakor ismét híreket mondok, majd 14 óra 15 perckor a versrovatunkkal sugározzuk, melyben ma Reményik Sándor Imádság című verse csendül fel. 14 óra 20 perctől Keresztény Élet felekezetközi műsorunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád munkatársunk. Ezzel várom kedves hallgatókat a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek. Rádiónk hírei először címszavakban. Tomák biztos a sikerében, ma az RMDS-szel is tárgyal. Japán sztrájkba léptek ma a Sanitas tagjai. 2026-ban is csökken a reálbér. Peres úton kérhetnek kártérítést a megrövidített ügyfelek a bankjuktól. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Eugene Tomák miniszterelnök jelölt ma folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal, annak érdekében, hogy megszerezze az új kormány beiktatásához szükséges többséget. Tegnap kijelentette, meg van győződve arról, hogy összetudja gyűjteni a szükséges 233 szavazatot. A kabinet végleges összetételét várhatóan szerdáig alakítja ki Tomák, a bizalmi szavazás pedig a jövő hét elején kérheti a parlamenttől. Ma elsőként reggel 10 órától az RMDS képviselőivel tárgyalt. A miniszterelnök jelölt emellett a parlament független képviselőivel és szenátoraival is tárgyal majd, írta az iare.com portál. Arra a kérdésre, hogy tárgyal-e a Románok Egyesülésért Szövetséggel is, Eugene Tomák tegnap este az Antenna 3 hírtelevíziónak azt mondta, nincs miért tárgyalnom olyan pártokkal, amelyek Románia nemzeti érdekei ellen szavaznak. Mint fogalmazott, továbbra is meg van győződve arról, hogy összegyűjti a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazatot. Biztos vagyok benne, hogy a szavazás napján Románia parlamentjének több mint 233 tagja bizalmat szavaz nekünk, ahhoz, hogy folytassuk a munkát. Meg vagyok győződve arról is, hogy sikerül meggyőznöm több mint 233 parlamenti képviselőt és szenátort, nyilatkozta Eugene Tomák. Hozzátette, hogy a jövő hét elején szeretnék kérni a parlamenti bizalmi szavazást. Tegnap Tomák tárgyalásokat folytatott a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselőivel. Bár a miniszterelnök jelölt optimista,
1: békesség
0: a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség gyakorlatilag elutasította a támogatását. Egyedül a Szociáldemokrata Párt hajlik arra, hogy megszavazza a Tomák kabinetet.
1: Levele 15. fejezetének az első, második és 13. verse alapján
0: áhítatott mond Ottenberger Balázs a magyarországi nekizsenyi
1: református egyház kisség
0: lelkipásztora. Az egészségügyi és szociális dolgozók bemennek dolgozni. Gondoznak, műtenek, életeket mentenek, és viselik a Sanitas karszalagot. A munka nem áll le, de az üzenet egyértelmű. Ne csökkentsétek a bérünket. 120 ezeren vagyunk, összefogtunk. Június 9-től fehér karszalagot viselünk tiltakozásként az új bértörvénytervezet ellen. Írták a szakszervezeti képviselők Facebook bejegyzésükben. A bérek a referencia árértékének a növelését, korrekt bérszórók használatát és az alapvető pótlékok megtartását követelik. Nem kiváltságokat kérünk, hanem tiszteletet. Minden nap a betegek mellett vagyunk, legyetek ti is mellettünk. Tették hozzá a szakszervezeti képviselők. A Sanitas szakszervezet több ezer tagja tüntetett múlt héten a kormány székhelye előtt az új közalkalmazotti bértörvénytervezete ellen. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és a szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hátrányosnak tart. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkenését eredményezheti. Az érdekvédelmi szervezet szerint a törvénytervezet közvitára bocsátott változata jelentősen eltér attól, amiről hónapokon át egyeztettek az egészségügyi minisztériummal. A szakszervezet ezért a jogszabályjavaslat visszavonását és a tárgyalások azonnali újrakezdését követeli. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárló ereje valóban idén csökkenni fog. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb makrogazdasági előrejelzése szerint a munkaerőpiac is komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság 2026-2029-es prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 5,8%-kal, vagyis 9217 lejig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyba hozatalát célzó intézkedések miatt. A reálbér növekedése így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése, vagyis az infláció felemészti a névleges bérnövekedést, idézi az előrejelzést az Egypress hírügynökség. A szakértők hozzáteszik, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. 2026. július 1-től a minimálbér 6,8%-kal 4325 lejre emelkedik, ami a munkaerő jelentős részének alapjövedelmét serkenti ugyan, de az általános bérátlag csak mérsékelt hatással lesz. Az előrejelzések szerint 2027-re várhatóan kiegyensúlyozott fellendülés lesz, amikor a bérek már az inflációt meghaladó mértékben növekedhetnek. Ez azonban a költségvetési konszolidáció sikerétől és az infláció nyomás enyhülésétől függ. A rekordbírságról szóló versenytanácsi bejelentés követően már is több bank jelezte, hogy igazságtalannak tartja a rákiszabott büntetést, és ártatlanságát hangoztatva bejelentette, hogy bírósághoz fordul, amint megkapja a hivatalos indoklást. Ez egy héten belül várható, jelentette ki a Krónika kérdésére Gyerkó László, a bukaresti versenyhivatal tagja. A dokumentum birtokában a bankoknak 60 nap áll majd a rendelkezésükre, hogy fellebbezzenek. Be kell ugyanakkor mutatniuk egy javaslatcsomagot arról, hogyan tervezik megszüntetni a versenytanácsi határozatban foglalt versenyellenes helyzetet. A perek ez idei tapasztalatok alapján elhúzódhatnak másfél-két évig is a versenytanács tagja szerint. Gyerkó László aláhúzta ugyanakkor, hogy a büntetésről szóló határozat végrehajtandó, így a bankoknak 60 nap letelte után 30 napon belül mindenképpen be kell fizetniük az államkasszában rájuk kiszabott bírságot, és amennyiben a bíróság a későbbiekben nekik adna igazat, akkor visszakapják a pénzt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 46 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma derült égbolt lesz. A délutáni órákban enyhén felhős időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Egypress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
4: Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyvéből a 32. rész 2. verse.

0: Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből 23. és 24. versek.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: A következőkben mesekosár rovatunkban a Fogászat az esőerdőben című mesét hallgatjuk meg.
8: Mesekosár! Mesekosár!
9: Fogászat az őserdőben. Ágikát, a szomszédom kislányát kézen fogta az édesanyja, és elindult vele a fogorvoshoz. Ágika nem nagy örömmel ment. Esztike, a kispajtása, aki mellettem ült a kerti padon, hirtelen azt kérdezte tőlem.
10: Lajos bácsi, az állatoknak is szokott a foguk fájni.
9: És olyan kíváncsian várta a választ, hogy mindjárt láttam, nem csak ismereteit akarja kiegészíteni, hanem mesét szeretne hallani az állatokról. Már el is kezdtem a mesét. Egyszer az őserdőben szuvasodni kezdett az állatok foga. Először a nyúlé, azután a farkasé, nem sokára az őzé, de még az oroszláné is. Mikor meghallotta a szomorú hírt az elefánt mama, egy kicsit megijedt, és így trombitált férjének az elefánt papának a fülébe.
11: Ja, picikém!
9: Mondanom sem kell, hogy elefánt papa mindennek volt becézhető, csak éppen picikémnek nem, lévén őkemmel jól megtermett elefánt legkevesebb 40 mázsa.
11: Mi lesz velünk, ha a mi agyarunk is szuvasodni kezd? Akkor mi nem csak nyözörögni fogunk a fájdalomtól, mint a farkas, nyúl és ősz, hanem valósággal ordítunk. Egyszerű számtan ez, a mi fájdalmunk ezerszerese lesz még az oroszlánénak is, mert ezerszer nagyobb a mi agyarunk, mint az oroszlán csíp-csup fogai, melyeket pápa szem nélkül nem is látok.
9: Csak nem kell megijedni, csitította párját az elefántpapa. A bátorság fél egészség, hanem remek ötletem támadt. Én már holnap felcsapok fogorvosnak. Az ormányom végén levő kisi kampóval úgy kirántom a fájós fogát bármely állatnak, hogy az se mondja, bikmak. Elefánt papa ezután összetrombitálta az őserdő vadjait, és kihirdette, hogy fogászatot nyitott. Aki állatnak a foga fáj, és ki akarja húzatni, ő annak kihúzza ingyen s bérmentve. Az elefánt, amit már tanultátok, növényevő állat, így hát jámbor és szelíd. Senkinek a húsára nem vásik a foga, akarom mondani az agyara, talán ezért legelsőnek a gyáva nyúl jelentkezett a fogát kihúzatni. És milyen hős volt, fájdalomcsillapítót sem kért. Ki vele? Kiáltotta bátran, mármint hogy a rossz foggal. Nem kellett biztatnia. Elefánt papa egy pillanat alatt kirántotta a nyulacska szuvas fogát.
11: Húzza ki még néhányat,
9: kérdezte tréfásan a nyulacskától az újdonsült fogász. De feleletet nem kapott, mert a nyulacska visszanyerte gyávaságát, s úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el.
11: Kérem a következő beteget!
9: Trombitálta az őserdő állatfogorvosa. Jött a szarvas, az őz, a farkas, a róka egymás után. Még medvekoma is előcammogott, melső lábával egy nagy lapulevelet szorított az ábrázatára, mint az emberek szokták arcukra szorítani a zsebkendőjüket, amikor fáj a foguk. Az elefánt rendre kihúzta valamennyinek a fogát. Azután szétnézett, és már éppen be akarta fejezni fogorvosi ténykedését, amikor mély hangú nyőszörgés, hörgés ütötte meg nem éppen kicsi fülét. A hang irányába nézett, és azt kérdezte.
11: Ott meg ki nyőszörög?
9: Nem felelt senki. A nyőszörgés jajgatássá fokozódott.
11: Ki fia barma bőgott?
9: Kérdezte még egyszer az elefánt.
6: Az oroszlán jajgat, bukta a vadgalamb. Az nem fog a fáj, de nem meri kihúzatni.
11: Az állatok király, a rettenthetetlen oroszlán fél egy csipcsup foghúzástól.
9: Álmékorott az elefánt.
11: Jaj!
9: Siránkozott az oroszlán. Az őz és a nyúl bátorították az oroszlánt.
12: Ne féljen, uraságod, gyerekjáték az egész.
9: Így a nyúl. Akkor kacsincs a fájdalom, magyarázta az őz, mint ha a szúnyog csipné meg kegyességedet.
11: Gyere ide szépen, csak meg akarom nézni a fogacskáidat. Hozzá se nyúlok az ormányommal.
9: Így biztatta a rémült oroszlánt elefánt papa. Az oroszlán végre is elősompolygott. Kitátotta a száját, és supsz! Az elefánt már ki is rántotta rossz fogát. Az oroszlán azt sem mondta, hogy köszönöm szépen, hanem rögtön bömbölni kezdett, hogy
11: áj, de éhes vagyok, 3 napja egy falatot sem ettem, úgy fájt ez a gonosz fogam, hol az az őssuta és az a szemtelen kis nyúl, akik ide kísértek? Mindjárt széjjel tépem őket.
9: Ne féljetek, gyerekek! Az őz és a nyúl úgy elfutottak, hogy a gondolat sem érhette őket utol, mert ismerték oroszlán ő felségét, tudták róla, hogy hálátlan, és azt is felfalja, aki segít rajta. De most az egyszer megjárta ő királysága, mert az elefánt papa melső lábával olyat taszított rajta, hogy a tüskés vadrózsabokrok közé zuhant.

0: Mese kosár rovatunkban ma a Fogászat az erdőben című mesét hallgattuk meg. A következőkben Hangos könyvtár című rovatunk következik, melyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg két fejezetet.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

0: Hatodik fejezet. Az öreg pipitér. Ahogy a két gyerek leért az utcára, Ádámka kétségbe esetten fordult az idősebb testvérhez. Hová legyünk most, édesbátyám? Van-e még mirán gondja a jó Istennek? S ne felejts szemét, búsan emelte fel az égre, mintha a jó Istent keresné vele. Vastag, lomha októberi felhők ereszkedtek ott, biztató kékség nem nevetett le a deres földre egy tenyérnyi se. Tamás oda se figyelt, bizonyára nem is hallotta a kérdést. Némán merett maga elé, s néha megrándult az ajka, mintha valami láthatatlan utitársával beszélgetne. Pedig csak magával viaskodott, s mikor megindult a szava, látszott rajta, milyen nehezére esik neki a beszéd. Édes vérem, nekünk el kell válnunk egymástól. Ádámka sírva fakadt, Tamás gyöngéden átölelte. Nézd, öcsém, nekem meg kell szabadítanom az apánkat. Ki kell hoznom a rabságból, hogy maga tisztázhassa ki a nevét abból a mocsokból, amibe belekeverték. Nehéz munka lesz az, erős kar kell hozzá, és erős szív. Nem neked való az. Ádámka nem tudott szólni, csak a karját nyújtogatta előre merevül. Van bizony abban erő? Tudom, öcsém, tudom, hogy nem te vagy az utolsó legény. Vesszük is hasznodat, neked is ne félj. Te itthon maradsz a Cseperke utcában. Rendben tartod a házat, gondot viselsz a gazdaságra, igazgatod a cselédeket, egész kis gazda leszel. Nem örülsz-e neki, Ádámka? Nem lehet mondani, hogy Ádámka örült volna. Úgy zokogott szegény, hogy keserves volt hallani. Sose látsz többet sírni, édes jó Tamásom. Azt akarta mondani szegényke, de nem bírta. Legalább utoljára kisírja magát Isten igazában, gondolta magában. De a Tamás kemény szívét meg nem lágyították a könnyek. Már ő csak egyedül megy neki a világnak, bizonygatta Váltig. Már pedig ő úgy is utána szökik, erősítgette Ádámka. S ahogy a nagy osztozás közben befordulnak a Cseperke utcába, egyszerre csak eléjük gurul egy cifra suba, amiből csak egy nagy lobogó bajusz látszik ki, s a fölött egy nagy báránybőr sapka. Hova, hova, úrfiak? Kérdezte őket a cifra suba. A két gyerek csodálkozva vette szemügyre a guruló subát, s Ádámka szólalt meg előbb. Elnye, te vagy az öreg pipitér. Éppen hazaigyekszünk. Az öreg pipitér volt a Cseperke utcai ház gondviselője. Régi hűséges cselédje a szitáriaknak, udvarhelyi székely különben származása szerint. Haza-e? Dörmögte kelletlenül. Hol van az a haza? Ne bomolj, pipitér, szólt oda neki Tamás. Nincs most tréfára való idő. Csak tudottán, hogy melyik a szitári ház. Bizony nem tudom én, szolgám. Ha csak nem az apafi Mihály uramét akarád mondani. Mit beszélsz, te ember? Te megzavart az a nagy szerencsétlenség szegény öreg pipitér. No, azt sokért nem adnám, ha valami olyat érhetnék, ami engem megzavarna, mondta nyugodtan az öreg. Olyan friss az én elmém, úrfi, mint a forrásvize. Csak azért az udvari tányérnyalóé volna olyan, akit az elébb nyakon legyintettem. Tudom, hálát adna az Istennek. Micsoda udvari tányérnyalóé te? Hát azé, aki ezt a pecsétes levelet hozzá az elébb. De jól tevé, hogy hozzá. Legalább takarék belé egy kis füstölt szalonnát. Azzal előhúzott a suba alól egy hosszú papírost, amiről a fejedelem pecsétje lógott. Ezt hozzá az az udvari ember. Mi van abban, atyám fia? Kérdezém tőle. Tán légyvesztő papíros. Nem kell már az ilyenkor, elhullott már a légy a maga jó szántából. Nagy legyek vesznek ettől el, mondá ő. Arról szól az írás, hogy a hazaáruló szitári Kristófnak minden javait lefoglalta a fejedelem ő nagysága. Mondom én, egyéb baja nincs a fejedelem ő nagyságának. Tisztelem ő kegyelmét a neve napján, nekem ugyan nem kell gazdának. Csit, azt mondja a tányérnyaló, jobb lesz, ha átadod a kulcsokat. Kútba hányám, mondom én. Ne bolondozz, öreg, azt mondja a tányérnyaló, mert utána szalad a fejed. Hó-hó, mondom én, mikor őrzöttél én velem birkát, te tintás ujjú? Erre ő kirántja vala a kardját, Én pedig kapjék vala a kezembe egy cséphadarót, hogy üres gabonát csépelék vele, arról én nem tehetek. Tamás megértette ebből, hogy nincs se országuk, se hazájuk. A födelet is elvette a fejük fölül a fejedelem. Most már mehetnek oda, ahol a part szakad. Ádámka is megértette, hogy most már ő belőle se lesz házpásztor a Cseperke utcában. Nem kell elmaradni a kisbátyjától. Mehet vele a rab apát kiszabadítani. A nyakába is ugrott örömében. Lát, bátyám, a jó Isten se akarja, hogy elmaradjunk egymástól. Jó, jó, öcsém, mosolygott szomorúan Tamás. De ki mondja azt meg most már nekünk, hogy merre menjünk? Ej, úrfi, rázta meg a vállán a subát az öreg pipitér. Jó lesz, ha beabroncsoltatod a fejed, hogy szétnevesse a nagy bölcsesség. Hát azt gondolod te, hogy most már nincs gondja ránk a jó Istennek, mert másfelé néz egy kicsi nyég? Ne félj, szemmel tart az Isten azért minket. Én is mindig előre nézek birkanyíráskor, de azért meglátom, ha a hátam meget megdézsmálja a gyapjút a juhász. Ez az okoskodás nem nyugtatta ugyan meg egészen Tamást, de legalább földerítette egy kicsit. Lehet, hogy igazad van, öreg pipitér. De most már mondd meg azt is, hogy mit tegyünk. Hát mit tennénk, szolgám? Tenyerünkbe vesszük a lábunkat, s meg sem állunk Nagyváradig. A két gyerek mindjárt neki is iramodott, de az öreg cseléd vállon ragadta őket. Hát aztán hogy mennétek így neki a világnak? Hiszen mire Váradra érünk, megvesz bennünket az Isten hidege. Azzal rázott egyet magán az öreg, s ráborította a cifrasubát Tamásra. Mert a cifrasuba alatt még egy kis festett suba volt az öregen, abba meg Ádámkát csavargatta bele. Ő maga egy szál ködmönben maradt, de az olyan volt, hogy tán a puskagolyó is visszapattant volna róla, mint a kinizsi pál sírkövéről. No, most már mehetünk mind a vízik szárazon. Olyan takaros juhászlegények vagytok, hogy akár meg se álljatok a túri vásárig. Mikor kiértek a városból, Ádámka odasúgott Tamásnak. Valakitől el kellene búcsúznunk. Tamás elborult tekintettel nézett rá az öccsére, s azzal lefordultak az országútról arra a kis gyalogösvényre, amely az Isten kertjébe vezet, a temetőbe. Ott megkeresték az édesanyjuk sírját, s átölelték a diófa keresztet. Sokáig, sokáig térdeltek ott, hallgatva az őszi bogár szomorú pirregését a száraz nyárfa levelek alatt, meg az őszi rózsák zizegését, ahogy a szél játszadozott velük. Ádámka kigyomlálta a virág közül a hosszú muhart, Tamás pedig, mikor senki se nézett oda, a zsebébe csúsztatott egy marékföldet az édesanyjuk sírjáról. Ki tudja, nem jó lesz-e arra feküdni valamikor, ha a jó Isten keze valahol idegenben veti meg síri ágyukat. Tamás azt gondolta, senki se látta meg, mikor a hantot markolázta, de az öreg pipitér alig, ha nem észrevette, mert szürke kis szemet telefutott könnyel. Nézd, nézd, törülgette a ködmöne ujjával, majd kiveri a szememet ez a sok szúnyog, hogy mennének inkább udvari muzsikásnak apa fiúramhoz. Eszébe se jutott az öregnek, hogy tél elején aranyért se lehet már szúnyogot találni. Hetedik fejezet. Török becsület. Nem telt bele egy jó hét, már a váradi határban jártak a mi rabszabadítóink. A vándorlás egy kicsit elcsigázta őket, máskülönben egész úton nem történt velük semmi nevezetes. Mindenki láthatta rajtuk, hogy bujdosó szegény emberek, s éppen ezért senki se vette őket szemügyre. Olyan mindennapos dolog volt akkoriban hazátlan bujdosó csapatokat látni, mint varjú sereget a búzavetésben, vagy verebeket a sövényen. Az volt akkor az egész magyar föld, bujdosók országa. Egész Váradig senki meg nem kérdezte tőlük, hogy kik vagytok, mi áradban vagytok. Ők sem mondták senkinek. Egyszer akarták, akkor is pórul jártak vele. Hidalmáson Ádámka nagyon szeretett volna beköszönni a Piszlicár kastélyba, elpanaszolni nagy keservüket a becsületes piszlicárnak, vigasztalást kérni rája a tündérkert legszebb liliomától, a fehér orcájú Ilucitól. De a kastély olyan csendes volt, mintha el volna hagyatva. Ajtó, kapu zárva, az ablaktáblák becsukdosva, még csak a környéken sincs senki. A kerítésen kilátszottak a ciprusok fekete csúcsai, még csak azok se bólintgattak Isten hozottat. Ádámka mégis elszánta magát, s jól belekapaszkodott az ezüsttel futtatott ajtókopogtatóba. De hiába várta, senki sem mutatkozott.
1: Itt bizonyosan nincsenek itthon, de tám még a kulcsot is elvitték, vélekedett az öreg pipitér.
0: Hát, ha én tennék próbát, ajánlkozott Tamás, s akkorát rántott az ajtókopogtatón, hogy beleroppant a feje az érckalapácsnak. Ennek aztán lett is foganatja. Az emeleten kinyílt egy ablak, s megjelent benne piszlicár uram füstös képe. De még a kezét is kinyújtotta, csak hogy nem a kapukulcsot forgatta benne, hanem egy hajlós, mogyorófa vesszőt. S hogy kétség ne férjen a szándékához, azt is megmondta, hogy mire való az a mogyorófa vessző.
1: Elebb lábú innen túl, te három csavárgú, mert ha én kilépik, leszom második futamlása tatáruknak.
2: Csend abban a rossz gúnyában, a jó uram, vette föl a szót pipitér, mert ha én kirántom kelmedet abból a cserzett bűréből, nem tudom, hogy búvik bele vissza.
0: Ádámka nagyon elszégyelte magát, Tamás azonban mindjárt kitalálta, mi a hiba.
3: Hát az, hogy piszlicár uram nem ismert rájuk ebben az ágról szakadt gúnyába, amit még csak rossz néven se lehet neki venni. Fölkiáltott hát neki magyarázatképpen.
1: Nem vagyunk mi csavargok, piszlicár bátyám, hanem igenis vagyunk a Szitári Kristóf gyerekei, akik múltkoriban itt virrattunk föl a kelmet barátságos födele alatt.
0: No, egyéb se kellett a görögnek. Akkor átkúrjantott, mintha azt akarta volna, hogy Kolozsváron is meghallják.
2: Mi csuda! A Szitári orfiuk, a Kristóf orfiai, azi az úrszak háborítóé! Azi a sólyon koppasztúé.
1: Mit?
2: Az enyém fedil alatt vernyát zattatuk? Soha nem láttultalak titeket. Nevetek se nem hallottam. Ájjáj, Ádámku. Ájjáj, Tamásku. Eltisztulkodjatok innen, mert ha kieriszelem murmucot, fületek leharapolja. Hajatuk megrangatulja. Szemeteket kikaparulja.
0: Ebben a percben a másik ablakon csak ugyan kidugta fejét a murmuc. Valami pirosat szorongatott a markában, azzal integetett kifelé, s rettentő jókedvvel vigyorgott mellé.
4: Teremtő Isten, de förtelmes úriember! Szörnyűködött el pipitér. Bátyja vagy öccse annak a cserzett képű úrnak?
0: Azzal ugyancsak elhordta a ködmönt. Alig érték utol a fiúk.
1: Ennye öreg, de rád ijesztett az a jámbor majom, pirongatta Tamás.
2: Micsoda? Hát majom volt az az úr.
1: Nem hiszem én, szolgám. Ember az, csak teteti magát, mintha majom volna, hogy ne kelljen neki dolgozni.
0: Pipitér ezen töprengett egész úton. Tamás meg azon törte a fejét, hogy tudta meg piszlicár olyan hamar, mivel vádolják Szitári Kristófot. Ádámka bizonyozott, hogy akármilyen haszontalan ember piszlicár uram, Iluci nem oka semminek se. Látta ő, mikor visszatekintett, hogy valami fehérség lobog ki a kastélypadlás szelelőjén. Nem lehetett az egyéb csak sejemkeszkenő. Nem lengethette azt egyéb csak az Iluci kis keze. Nem akart az egyebet jelenteni, mint azt, hogy segítsen meg az Isten benneteket, rabember fiai.
1: No most rátok férne Isten ő felsége segedelme, mondta nekik pipitér, ahogy a váradi vártövébe értek. Mert én ugyan nem segíthetlek most benneteket. Én be nem mehetek a várba, mert ha engem meglát a basa, úgy belém szeret, hogy sose ereszt többet vissza. A fenesi csatában három fogát kiütém ők egyelmének, s attól tartok, hogy ha rám ösmer, a lábam elé téteti a fejemet.
0: Ádámka ilyetten tekintett körül, hát ha jön is már az a rettenetes basa a pipitér fejéért, de az öreg elnevette magát.
1: Ne félts engem, fiam! Száz lelke legyen annak, aki idekint el akar én velem bánni, s azon is keresztül gázolok mind a százon. Csak éppen az oroszlán torkába nem akarom szánt szándékkal beledugni a fejemet. Majd elhúzódom itt a nyíresbe valahová. Ti csak menjetek bátran, és járjatok szerencsével. Kinek volna lelke bántani két ilyen ártatlan madárfiókát? Hanem azért akárhogy bátorítgatta őket, öreg szíve majd megszakadt értük, mikor látta, hogy a nagy száz szerecsen katona beeresztette őket a várkapun. Süveglevéve sóhajtott föl az égre. Én, uram, én istenem, hármukat hozd vissza, ha lehet, de kettejüket minden ok vetetlen. A két szitári pedig az alatt a várudvaron mindenfelé azt leste, nem látná-e meg valahol a harmadikat. Hát, ha abban a toronyban epeszti magát, hát, ha itt a lábuk alatt csörgeti a láncát valami sötét veremben, hát, ha az ő lehelete csapja meg az arcukat annál a fordulónál. Mindegy az akárhol van, de itt van valahol az ő közelükben, s ez a gondolat meg-megdobogtatta a rabember fiainak szívét. A két gyönge gyerekét, akik rongyosan, sanyarogva, fegyver nélkül, puszta kézzel akartak egy nehéz rabot elvinni a hatalmas váradi basától. Azám, de hogy fogjanak hozzá? Be kell mennünk a basához. Gondoltam valamit, mondta Tamás. Ádámka helyben hagyta. Keressük meg. Én is gondoltam valamit. Keresnék ám, ha tudnák, hol keresni. De akármerre kóvályogtak a nagy üres várudvaron, senki sem akart szóba állni a két kis koldussal. A török nem valami beszédes nép. Egy órában egyet haszol, azt is magának mondja. Az is csak annyi, hogy jújúj, mert szétálni kezdett a hó, s azt nem állhatja a török katona, aki a maga napsugaras hazájában hírből se ismeri a telet. A csukott ajtók előtt les feljárkáltak a hosszú lándzsás őrök, a bőköpenyegükkel még az orrukat is eltakarták a fehér és hideg égi pihék elől. Szomorú kép volt ez nagyon, s mentül tovább nézelődött rajta a két gyerek, annál elhagyatottabbnak érezte magát. Egyszerre azonban Ádámka vígan mutatott oda egy kerek ablakra, amelyiknek kristályüvegén egy nagy piros virág integetett ki. Nini, basarózsa! Tamás haragosan vállat vont. Bánja is ő, hogy basarózsának hívják azt a nagy piros virágot, amelyikből egy szál is egész bokréta, s amit úgy szeretnek a török urak, hogy még tére is nyílatják melegházban. Hiszen szép virág, de mit segít ő rajtuk a nagy szépségivel? Ugyan, Ádámka, hogy járhat ilyenkor is ilyen hiába valóságokon az eszed? Várj csak, bátya, ugyan ne haragudj meg mindjárt a te gyámoltalan öcsédre. Azt gondoltam, hogy ahol virág van, ott emberek is vannak. Zörgessünk rájuk, Tamás bátyám. Azzal se szó, se beszéd, odaugrott az ablak alá, s elkezdett dalolni halkan, bánatosan. Holló madár, miért jársz talpik feketében? Azt kérdezem tőled, mi bánatod neked, sötét holló madár? Azt kérdezem tőled. Holló madár, vesd le fekete gyászruhád, nem illet az téged. Erdők hűvös árnyán, ahová hazaszállj, van te neked fészked. Talpik fekete gyászt kereke világon, csak mi hordozhatjuk, hazátlan bujdosok, akik anyánk sírján, rabapánk siratjuk, rabapánk siratjuk. A basarózsás ablakban megjelent egy hosszú fehér szakállas arc. Ádámka reménykedve másik dalba fogott. Olyan volt az, mint a gerlice zokogás. Te kevés asmadár, száltodban röptöd be. Láttad-e valahol a mi jó apánkat? Nem láttam sehol se. Én csak arra járok, ahol jó vitézek, éles kardja csattog. Nem láttam sehol se. Sebes szárnyú fecske, száltodban röptöd be. Láttad-e valahol a mi jó apánkat? Nem láttam sehol se, én csak arra járok, ahol jó emberek vadszőlős tornácon vígan nevetgélnek. Nem láttam sehol se. Hát te sántavarjú, merre elbicegtél? Láttad-e valahol a mi jó apánkat? Láttam jó apátok basa udvarában, talpig nehéz vasban, titeket siratgat. Láttam jó apátok. A szakállas fej visszahúzódott az ablakból, s kisvártatva csikorogva nyílt ki egy részkilincses ajtó, s kivigyorgott rajta egy hasított fülű szerecsen. Gyerszün, oglán, gyerszün! Abban a világban divat volt az ilyen felemás magyarság. S ha a szó nem lett volna világos, az a hangos mosolygás, amivel mind a 32 fogát kimutatta a fekete legény, nem jelenthetett más, csak azt, hogy gyertek, gyertek, gyertek. A két testvér belépett, és egyszerre szembe találta magát Hajdárbasával. Viola szín selyempalástja, villogó tekintete, drága köves kardja mutatta, hogy ez a veresképű ember nem lehet más, mint a basa.

házasoddá, vagy vedd el mindkettőnk életét, csak az apánkat ereszt szabadon. A basa ámulva sodorgatta a szakállát, aztán vállára ütött a gyereknek. Ember vagy, öcsém, kár, hogy nem török vagy. Ne beszéljünk most a rabemberről. Mást mondok én nektek. Legyetek az én kis apródjaim, külön gazdátok leszek én, mint a régi volt. Mind a két gyerek egyszerre akart felelni, de Hajdár leintette őket a fülemelt ujjával. Csít, gyerekek! Először nézzetek körül a Hajdár basa portáján, de jól kinyissátok a szemeteket. A basa tapsolt, s mély meghajlással két piros köntösű tatár katona lépett a szobába. Nagy ezüst fülönfüggőjük volt, az apafi palotájában az órakörte nincs akkora. Majd ez a két szolga keresztül vezet a kincses házon. Választatok, ami jól esik, amit megkívántok, a tietek. Foglalóba. Kilenc szobán vezette keresztül a két tatára rabember fiait. Mennyi volt ott a szem nem látta, fül nem hallotta a drágaság, nem lehet azt kimondani. Garmadával a sok ékkő, mázsa számra az arany, ezüst csecsebecse. Borsónyi karbunkulusok, mogyorónyi rubintok, galamtojásnyi gránátok, drága kövekkel és elefántcsonttal kirakott fegyverek, amikre ha ránézett, káprázott a szem. Végszámra a drága bársony és sejmek, kazallal a belőlük készült ékes művük köntösök. Ilyenekbe járatja a kegyelmes basa azokat, akiket a kegyébe fogad. Innen halmozza el drágaságokkal, akiket szeret. Innen fegyverzi föl a kegyelt apródjait. Könnyű neki, három világrészből rabolta össze ő kegyelme ezt a töménytelen drágaságot. Bizony hírből se ismerne ilyes dolgokat, ha kapával keresné a kenyerét. Bizonyosra vehetjük, hogy ezt mondta volna az öreg pipitér. A két fiú azonban nem szólt semmi.

fegyelme napját. Bizony nem bánta a két gyerek azt sem. Csak olyan elszontyolodott képpel került a két testvér Hajdár elé, mint amilyennel távoztak tőle. No, mézesajkú fülemüléim, mit választottatok magatoknak Hajdár basa kincseiből? Mit választottunk volna, ó nagyúr, rázta meg Tamás a fejét, hiszen nem vezettek el bennünket az édesapánk tömlöcébe. Arra is ráérünk még, intett vissza a basa. Majd vacsora után beszéljünk arról. Meg kell azt nekem gondolni kétszer is. Belépett a hasított fülű szerecsen, s megint rávigyorgott a két gyerekre. Gyerszűn, oglán! Amit most mutatott nekik a szerecsen, az bizonyosan többet ért még a Hajdár basa kincseinél is. Arancsíkos abrosszal beterített hosszú asztalokon, incsiklandoztató ételek nagy sokasága, pecsenyék, pástétomok, mindenféle csemegével koronázva, nádmézes édességek, déli gyümölcsök, torták, marcipánok, csak úgy kínálták magukat az embernek. Hát még olyan kiéhezett két kis legénynek, aki hetek óta avasszalonnán élt kukoricakenyérrel. Egyél, gyermek! Kínálkozott a szerecsen is nagynyájasan, s ő is előhúzta lebernyege alul a vacsoráját. Akkora darab fekete kenyeret, hogyha a lábára ejti, eljajdul bele. Adsza csak, jó ember, mondta neki Tamás, s elvette tőle a nagy karé fekete kenyeret. Két felét törte, s a felét odaadta Ádámkának. Nekünk ez is jó, éhes embernek kalács a zab kenyér is. De még azt se ette meg, hanem becsúsztatta a zsebébe. Ádámka beleharapott a magáéba, de mindjárt elerett a könnye. Hát a mi szegény rabapánk mit eszik most? Nem is nyúltak többet semmihez. Elbámészkodtak a szagúsítókkal kevert fáklyák lobogó lángjába. Öreg este volt már, mikor a basa megint magához hivatta őket, s elküldte aludni. Álmodjatok szépet, szegény kis bujdosók, a Hajdár basa födele alatt. Ne féljetek, jóra fordul most már a sorsotok. Ej, de egymás nyakába borultám a két testvér, amikor elvezették őket szobájukba. Még Tamás is táncolt örömében. Holnap meglátjuk az apánkat, megmondta a basa, hogy jóra fordul most már a sorunk. Ej, mégiscsak derék ember ez a Hajdár basa. Megjött most már az étvágyuk is, megették a fekete kenyeret az utolsó falatig, s éppen a morzsáit szedegették össze a drága perzsa szőnyegről, mikor hogy-hogy se, besuhant hozzájuk valami fekete köpönyeges alak. Ki volt, mi volt, nem tudhatták, mert a köpönyek csukjája úgy a fejére volt húzva, hogy az orra se látszott ki belőle. Halkan súgta oda a két megrettent gyereknek. Szaladjatok innen, ifjú szarvasok! Ha ma nem mentek, holnap már nem ereszt a basa, mert nagyon megkedvelt benneteket. De még ha küld sem megyünk el az apánk nélkül, felelt neki Tamás magához ölelve a reszkető Ádámkát. Az éjszakai vendég egy kicsit följebb tolta az arcán a csukját. Szitári Kristóf nincs már váradon. Ma délután jártak itt apafi követei, 500 aranyat hoztak a basának engesztelésképpen. A basa megengesztelődött, s elküldte az apátokat apafi Mihálynak, tegyen vele, amit akar. Akkor vitték el, mikor nektek a kincseket mutogatták. A két gyereknek még a szíve dobogása is elállt, de a csukjás ember karon fogta őket. Siessetek, ifjú sólymok, míg meg nincs kötve a szárnyatok. Keskeny lépcsőkön, csavargós folyosókon vezette le őket a várudvarra, annak a legelhagyatottabb részén kinyitott nekik egy kis ajtót, s gyöngéden kitaszította őket. Menjetek, amerre láttok, most már szabadok vagytok. Jó ember, fordult vissza Tamás, legalább azt mondd meg, kinek köszönhetjük a szabadságunkat. Ki vagy te? Az ember egészen kibújt a csukjából. Az öreg Cselebi bég volt. Kopasz feje búbjára odasütött a holt sugár. Éppen oda, ahová a kis Mihály célzott a labdájával, amikor Szitári Tamás megfogta a kezét. Ne bánst azt az öreg embert, hercegem! Ő se bánt minket. Amire azt mondta akkor a vén török. Ha valamikor téged akarna a balsors fejbe puffantani az ő kőlabdájával, jusson eszedbe a te legkisebb szolgád, az öreg Cselebi. Úristen, micsoda rég volt már ez.
Elmúlt már annak egy hete.

0: De a rabember fiainak úgy tetszett, mintha 700 esztendő telt volna el azóta.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
2: Hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, melyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgattunk meg két fejezetet. Hamarosan hírekkel jövünk, vagyis nem, 2 óra van, híreink következnek.
3: Hírek.
2: Rádiónk hírei először címszavakban. Tomák biztos a sikerében, ma az RMDS-szel is tárgyal. Japán sztrájkba léptek ma a Sanitas tagjai. 2026-ban is csökken a reálbér. Peres úton kérhetnek kártérítést a megrövidített ügyfelek a bankjuktól. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Eugene Tomák miniszterelnök jelölt ma folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal, annak érdekében, hogy megszerezze az új kormány beiktatásához szükséges többséget. Tegnap kijelentette, meg van győződve arról, hogy össze tudja gyűjteni a szükséges 233 szavazatot. A kabinet végleges összetételét várhatóan szerdáig alakítja ki Tomák, a bizalmi szavazás pedig a jövő hét elején kérheti a parlamenttől. Ma elsőként reggel 10 órától az RMDS képviselőivel tárgyalt. A miniszterelnök jelölt emellett a parlament független képviselőivel és szenátoraival is tárgyal majd, írta az iare.com portál. Arra a kérdésre, hogy tárgyal-e a Románok Egyesülésért szövetséggel is, Eugene Tomák tegnap este az Antenna 3 hírtelevíziónak azt mondta, nincs miért tárgyalnom olyan pártokkal, amelyek Románia nemzeti érdekei ellen szavaznak. Mint fogalmazott, továbbra is meg van győződve arról, hogy összegyűjti a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazatot. Biztos vagyok benne, hogy a szavazás napján Románia parlamentjének több mint 233 tagja bizalmat szavaz nekünk, ahhoz, hogy folytassuk a munkát. Meg vagyok győződve arról is, hogy sikerül meggyőznöm több mint 233 parlamenti képviselőt és szenátort, nyilatkozta Eugene Tomák. Hozzátette, hogy a jövő hét elején szeretnék kérni a parlamenti bizalmi szavazást. Tegnap Tomák tárgyalásokat folytatott a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselőivel. Bár a miniszterelnök jelölt optimista, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség gyakorlatilag elutasította a támogatását. Egyedül a Szociáldemokrata Párt hajlik arra, hogy megszavazza a Tomák kabinetet. Japán sztrájkba kezdtek ma a Sanitas szakszervezet tagjai az új bértörvénytervezet elleni tiltakozásként. Elkezdődött a japán sztrájk. Az egészségügyi és szociális dolgozók bemennek dolgozni. Gondoznak, műtenek, életeket mentenek, és viselik a Sanitas karszalagot. A munka nem áll le, de az üzenet egyértelmű. Ne csökkentsétek a bérünket. 120 ezeren vagyunk, összefogtunk. Június 9-től fehér karszalagot viselünk tiltakozásként az új bértörvénytervezet ellen, írták a szakszervezeti képviselők Facebook bejegyzésükben. A bérek a referencia árértékének a növelését, korrekt bérszórók használatát és az alapvető pótlékok megtartását követelik. Nem kiváltságokat kérünk, hanem tiszteletet. Minden nap a betegek mellett vagyunk, legyetek ti is mellettünk. Tették hozzá a szakszervezeti képviselők. A Sanitas szakszervezet több ezer tagja tüntetett múlt héten a kormány székhelye előtt az új közalkalmazotti bértörvénytervezete ellen. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és a szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hátrányosnak tart. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkenését eredményezheti. Az érdekvédelmi szervezet szerint a törvénytervezet közvitára bocsátott változata jelentősen eltér attól, amiről hónapokon át egyeztettek az egészségügyi minisztériummal. A szakszervezet ezért a jogszabály javaslat visszavonását és a tárgyalások azonnali újrakezdését követeli. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valóban idén csökkenni fog. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb makrogazdasági előrejelzése szerint a munkaerőpiac is komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság 2026-2029-es prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 5,8%-kal, vagyis 9217 leig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyba hozatalát célzó intézkedések miatt. A reálbér növekedése így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése, vagyis az infláció felemészti a névleges bérnövekedést, idézi az előrejelzést az Egypress hírügynökség. A szakértők hozzáteszik, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. 2026. július 1-től a minimálbér 6,8%-kal 4325 lejre emelkedik, ami a munkaerő jelentős részének alapjövedelmét serkenti ugyan, de az általános bérátlag csak mérsékelt hatással lesz. Az előrejelzések szerint 2027-re várhatóan kiegyensúlyozott fellendülés lesz, amikor a bérek már az inflációt meghaladó mértékben növekedhetnek. Ez azonban a költségvetési konszolidáció sikerétől és az infláció nyomás enyhülésétől függ. A rekordbírságról szóló versenytanácsi bejelentés követően már is több bank jelezte, hogy igazságtalannak tartja a rákiszabott büntetést, és ártatlanságát hangoztatva bejelentette, hogy bírósághoz fordul, amint megkapja a hivatalos indoklást. Ez egy héten belül várható, jelentette ki a Krónika kérdésére Gyerkó László, a bukaresti versenyhivatal tagja. A dokumentum birtokában a bankoknak 60 nap áll majd rendelkezésükre, hogy fellebbezzenek. Be kell ugyanakkor mutatniuk egy javaslatcsomagot arról, hogyan tervezik megszüntetni a versenytanácsi határozatban foglalt versenyellenes helyzetet. A perek ez idei tapasztalatok alapján elhúzódhatnak másfél-két évig is a versenytanács tagja szerint. Gyerkó László aláhúzta ugyanakkor, hogy a büntetésről szóló határozat végrehajtandó, így a bankoknak 60 nap letelte után 30 napon belül mindenképpen be kell fizetniük az államkasszában rájuk kiszabott bírságot, és amennyiben a bíróság a későbbiekben nekik adna igazat, akkor visszakapják a pénzt. A Román Nemzeti Bank már a érvényes valóta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 46 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
2: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma derült égbolt lesz. A délutáni órákban enyhén felhős időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Egypress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír!
5: Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyvéből a 32. rész második verse.

0: Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből 23. és 24. versek.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaságáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Versrovatunk következik, melyben ma Reményik Sándor Imádság című költeménye csendül fel.

Reményik Sándor, imádság. Uram, rövid pár évre add csak a szavak zengő színezüstjét. Vert aranyát a gondolatnak, képek suhanó sejmét nékem, hogy csendbe rejtsem, álomba zenéjem mind, mi nekem fáj, s szívemen át másnak. Tudjam, mögöttem százak, ezrek állnak, némák, akiknek én vagyok a nyelve, tüzes nyelv. Kar, értük fegyverre kelve, árvák, akik nevében én beszélek, s ha elnyelik szóm, puszták, sötétségek, tudjam, egy világ kínja kihallgatlan. Hadd dolgozzam sejemmel, vert arannyal, s ki magam itt bólyongok, tépve, árván. Hadd legyen minden sorom súlyos márvány, márványban rót, sok-sok mély jelbetű. A száz sziklába befalazott kincset hadd hordjam össze egy roppant halomba. A szerte szálló sok-sok kósza jajszót ezer hangon búgó egy fájdalomba. Szakadjon le az idegenség fájtla, aki engem lát, bennem magát lássa. S kik rongylétem ma méltó gúnnyal nézik, az égből orzott láng, én Istenem, égessen be a szívök közepéig. Pár évet ad csak, akkor én, Uram, kezedbe adom vissza minden vágyam, mert mind betelt, és nem éltem hiában.

0: A mai vers rovatunkban Reményik Sándor Imádság című verse csendült fel. Mországyfődi Árpád várja önöket a Keresztény Élet felekezet közé műsorunkkal.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. A rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének a 31-39-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Nagy József, a magyarországi Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően nemrég megújult az almásmálomi református templom, mai műsorunkban az almásmálomi református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, aki a várkudói és az almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelkipásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasuk, a 31. verstől a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhezés vagy mezítelenség? Vagy veszedelem vagy fegyver? Amint meg van írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Hallottál már a kovalens kötésről? És különféle oldható és oldhatatlan kötésekről? És hallottál-e arról, hogy valaki fogadalmat tesz, hogy összeköti az életét egy másik emberrel? A munkahelyeden vajon milyen kötéssel vagy? Végleges a szerződésed? Vagy csak határozott idejű? Ez a világ, amiben élünk, tele van a kapcsolódás különféle formáival. Vannak nagyon tartós kötések, amikben az anyagok úgy olvadnak egymásba, hogy szétválaszthatatlanul egyek lesznek. Máskor meg éppen az a lényeg, hogy meghatározott időre legyen kapcsolat, de ha a szükség úgy hozza, lehessen feloldani a köteléket. Az ember Istennel való kapcsolata egy nagyon különleges kötelék. Isten úgy teremtett minket, hogy ez a kötelék nagyon szoros volt. Az édenkerti leírás még úgy mutatja be az ember és Isten kapcsolatát, hogy azt hihetnénk, ezt soha semmi nem fogja megrontani. De nagyon jól tudjuk, saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy ez sajnos nem így van. A bűn megrontotta azt, ami tökéletesen jónak indult, és kihatása lett ennek az egész kapcsolati hálónkra. Legyen szó családi kötelékekről, a munkához való viszonyunkról, az egyházzal vagy a politikával való érintkezésünkről, mindenre kihatása van ennek a kapcsolatromlásnak. Jézus Krisztusban viszont Isten valami olyat adott nekünk, ami egy egészen más minőséget képvisel, mint az addig megszokott. Krisztusban az Isten úgy jön közel az emberhez, hogy nem az emberi erőre bízza a kapcsolatnak, a kötésnek az erejét, hanem Krisztus végtelen erejére. És ez csodálatos módon biztonságossá teheti az életünket. Nem kell aggódnunk, hogy vajon mikor és mi fogja az életünket újra próbára tenni, elragadni az Isten közelségéből. Mert Krisztus ragadott meg, és ő tart karjaiban bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy a legerősebb kötelékben, a legbiztonságosabb kapcsolatban vagyunk, mert az ő keze még a halálnál, a kárhozatnál is erősebb maradt, és ma is az. Ne bízz magadban, de bízz bátran Jézus Krisztusban, és akkor senki és semmi nem tudja az életedet elválasztani őtőle. Ez pedig az örök életet jelenti számodra. Amen. Urunk, köszönjük, hogy körbevesz két kezed, hogy hatalmas karod vezet. Köszönjük, hogy a tenyeredbe írtad fel a nevünket. Köszönjük, hogy biztonságban van az életünk. Tegyél minket is hűségessé, kérünk, veled és egymással való kapcsolatainkban, hogy ne sodorjon ide-oda az élet, hanem örök megmaradásunk legyen Krisztus Jézus által. Amen.

0: Isten üzenete után látogassunk el Almásmálomba, nemrég újult meg az almásmálomi református templom, mai műsorunkban az almásmálomi református egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, aki a várkodói és az almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől, szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél ide az Ágnus Rádió stúdiójába. Nyilván hát azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk két településsel és két településnek a gyülekezetével, az egyik Várkudú, és a másik, hát Almásmálom. És hát mit lehet tudni erről a két gyülekezetről?
1: Békesség Istentől köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és részemről a szerencsés, köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt lehetek. Hálás szívvel vagyok itt, főleg azért, mert a 30. szolgálati évemben lehetek, és a két gyülekezetről mielőtt beszélnék, hadd mondjam, mert 96 és 2000 között volt egy másik gyülekezet, még ahol kezdtem, Kékes, szintén a Mellyes völgyében, és nagyon kedves emlékek maradtak meg az első gyülekezetemről is, mindmáig tartjuk a kapcsolatot, és 2001. január 1-től meghívtak, és kaptam kinevezést Várkudúra. Na hát ez 25 évet eltöltöttem már itt a gyülekezetben, illetve 2017. július 1-én pedig megkértek Almásmálomba, hogy akkor a szolgálatot elvállaljam és betöltsem a megőrzött lelkészi állást, mint helyettesítő lelkész. Úgyhogy 9 éve mindkét helyen, 25 éve Várkudón, illetve mielőtt Málomban szolgáltam, 6 évig még Viccébe is szolgáltam, mint beszolgáló.
0: Hát maradjunk Almásmálomnál.
1: Jó.
0: Mióta érlelődött a gyülekezetben a templom felújítás gondolata, és milyen konkrét események vagy állapotok tették sürgőssé a munkálatok elkezdését? Mert úgy tudom, hogy felújították a templomot most nemrég.
1: Pontosan. Mostani templom 1912 és 13 között épült. Nagyon nehéz volt akkor is megépíteni, és aztán a 113 év alatt, nagyjából 25 évente, szinte mintha időzítve lett volna, 25 évente voltak javítások. Az 50-es években, 77-ben, 2000-es évek elején, és most pedig eljött az idő, és megérett arra, hogy egy általános javításon essen túl. Ugyanis a palattető az több helyen megsérült, a vakolat máladozott, több helyen el is vált a faltól, a nyílászárok meggyengültek, a festés az lekopott, tehát már nagyon rossz állapotban volt. És a gyülekezet már jó ideje készült erre a templomújításra, még az előttem szolgáló lelkész ideje alatt, és akkor, amikor engem meghívtak, akkor már egyértelmű volt a szándék, és közölték is velem, hogy ha vállalom a szolgálatot, akkor tudjam, hogy templomjavításnak fogunk elébe nézni. De azt is elmondták nagyon kedvesen és nagyon őszintén, hogy tudják azt, hogy nekem nem esik nehezemre az építkezés, mert lényegében szinte minden gyülekezetből megfordultam, elég jelentős építkezések mentek végbe. És akkor azt mondtam, hogy tényleg nekem ez mindig örömöt jelent, mikor szépíthetjük, javíthatjuk, újíthatjuk az egyháznak az épületeit is, tehát az egyházközség tulajdonában levő épületeket, és mondtam, hogy szívesen elvállalom, és hogy erőm és lehetőségek szerint a Jóisten segítségével meglátjuk, hogy mit tudunk elvégezni. B-kategóriás műemléktemplomról van szó, tudnélik, és velem közölték, amikor elvállaltam a szolgálatot, hogy van egy dokumentáció a templomjavítás engedélyeztetésére, amire várjuk a jóváhagyást. Eltelt 1-2 év, és nagyon gyanús volt, hogy a jóváhagyás nem érkezik. és utólag derült ki, hogy sajnálatos módon egy olyan cég lett felkérve erre, akinek sem kapacitása, sem tárgyi tudása nem volt, hogy ezt elvégezze, ezt a tervezési munkálatot, és akkor mindent újra kellett kezdeni. Újra kezdtük a tervezést a szomszédbeli kolozsvári Mosfern céggel, vettük fel a kapcsolatot, akik nagyon kedvesek voltak, nagyon hatékonyak, hamar elkészítették nagyon minőségi szinten a terveket, és ők engedélyeztették is a templomot. Viszont mikor megkaptuk az engedélyt, az már 2021 márciusa volt, március 2, egész jól tudjuk, örventünk neki nagyon, viszont ebben az időben ránk tört a pandémia. Akkor templomainkat bezárták, de azért az élet nem állt meg, csak néhány hétig nem tartottunk istentiszteletet, aztán épp pünköskor megkezdtük előbb a templom előtti téren, majd lassan visszatértünk a templomba, tehát az élet folyt tovább, és a tervezések is. És néztük, a költségvetésünk a templom külső munkálataira 120 ezer euró volt. Nekünk pedig volt 20 ezer eurónk ekkor. Én ezért is nagyon hálás voltam, mert az első olyan gyülekezet, ahol nem minusszal vagy nullával vettem át az egyházkasszát, itt volt 20 ezer euró összegyűlve templomépítési alapon, ha lehet így mondani, számlán. És viszont nagyon jól tudtuk, hogy ezzel nem kezdhetünk hozzá. Az akkori főtiszteletű püspök úrhoz fordultam, Kató Bélához, és elmondta, hogy sajnos lekéstünk a magyarországi úgymond nagy támogatási alapokról. Az a pénz elfogyott, azoknak ideje lejárt, de szintén ő mondta, hogy még megjelenik most, tudomása van róla, egy BGA pályázat, amit pályázzunk meg, mert ez jó lehetőség lehet, hisz a felső határ 15 millió forint. Megpályáztuk, amúgy Málomnak és Kudunak is megpályáztam mind a kettőnek, és hát tényleg isteni csoda volt, hogy mind a kettő nyertes volt, és mind a kettő maximális támogatásban részesült. Így már volt 15 millió forintunk. Közben a kultuszminisztériumhoz is leadtam támogatási kérelmet, onnan még kaptunk 100 ezer lejt, tehát nagyjából még 20 ezer eurót, szintén Málom is és Kudu is. De most akkor Málomi templomjavítás kapcsán mondom, hogy így már megvolt nagyjából 85 ezer, ezzel hozzákezdhettünk. Hozzá is kezdtünk, Isten segítségével, és nagyjából másfél évig tartott a másfél-két év körül a kinti felújítás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy csak a palafedél, ami a templomtestet fedi, azt is meg volt mondva, csak Ausztriában egy bizonyos eredeti eternit termékeket gyártó gyárból lehetett vásárolni szálcementes palát, csak az került 20 ezer euróba. Akkor újra kellett a templomtornyot javítani, bádoglemezt cserélni rajta, külső vakolás, csatornák, villámhárító, nyílászárok, minden, ami hozzátartozik. Hál' Istennek sikerült mindet kicserélni, feljavítani, és tényleg nagyon szép lett a templom külső. Viszont mikor meglett, akkor már nagyon erős volt a kontraszt a külső és a belső között. És valahol úgy menet közben megfogalmazódott, de hát megy ez nekünk. Hát miért csüggednénk, vagy miért ne folytatnánk? És akkor szinte ellenhang nélkül, vagy nem is szinte, nem ellenvélemény nélkül egyértelmű volt a gyülekezetben, hogy folytatni akarjuk, és akkor folytattuk a belső munkálatokkal. Teljes belső felújítás következett, a teljes külső felújítás után, olyan értelemben, hogy tehát teljesen kiürítettük a templomot, a régi padlók tönkrementek, azokat is kihortuk, sőt a nyírkos talajból is ki kellett egy fél méternyit hordani, azt újra tölteni. A betonajzat, azt szigeteltük, hőszigetelés, vízszigetelés, masszív padlót tettünk rá, újra vakoltunk, újra festettük, és akkor jött egy egyházhangos, azt mondta, hogy de én új csillárokat szeretnék tervezni. Jó, ki is fizetem őket. Amúgy 5 hatalmas csilláról van szó, és 10 000 euró volt a költsége, csak zárójelben van. Elfogadtuk, megköszöntük. Jött egy másik egyházam, és azt mondta, én elvégzem a villanyszerelést. Akkor azt mondtuk, hogy hát van is sok olyan munka, amit közmunkával tudunk elvégezni. Például rengeteg földmunka, kihordás, behordás, kavics, egyebek, azt is elvég, a padoknak az elvitele. a javítása, a festése, a felújítása, tehát rengeteg olyan munka, az árkok kiásása a villámhárítónak, a csatornának, a csatornázás, akkor itt egy szerelő azt mondta, én össze tudom rakni ezeket, és akkor így elvégeztük a teljes belső felújítást is, és akkor valaki azt mondta, legyen új kihangosítás, az azt mondja, legyenek új terítők, és lényegében teljesen felújult a templom belső is, és ez az idén volt, közben tavaly össze már egyeztettük a háladó istentisztelet, a templomszentelés időpontját május 10-ére, és akkor, mikor templom kívül belül megvolt, azt mondták, de hát a templomtér az nagyon nem illik ehhez a templomhoz. A járdák is már nagyon régiek, a korlátok, a támfalak már, van két támfal a templom előtt, omladoznak, ezeket is fel kéne újítani. És akkor viszont már fölmerült a kérdés, de miből? Mert a templom belső munkálatait többnyire adalkozók és közmunkákból és adományokból végeztük, és a közös hozzáállással, de erre a kinti térre már tényleg nem volt pénz. És akkor hozott a presbitőr meg határozatot, hogy kirovatal által történjék, és fejenként eldönthették, hogy 300, 500 vagy 0, mi az, amit kirovatalként még, miután több évig rengeteget adományoztak, hogy és a közgyűlés nagy büszkeségem, és mindenhol elmondom, 100%-osan az 500 lehet szavazta meg. De így meg összegyűlt az az összeg, hogy tehát teljesen új járdák épültek, gránitlappal lettek beborítva, új támfalak, új korlátok, és a templom külső is gyönyörűen megújult. És amikor a végén így számot vetettünk, és vonalat húztunk, ahogy mondani szokás, és összeszámoltuk, hogy majdnem 1000 közmunkát dolgozott a gyülekezet ez az 5 év alatt, hogy azoknak a munkáknak az értéke, amit a mi híveink, vagy faluból elszármazottak végeztek díjazás nélkül, vagy azok az adományok, mind a nyillázzárok, vagy csillárok, vagy egyebek, amiket szintén adakozásba kaptunk, akkor az összmunkálatoknak az értéke, ami megítélésünkben megközelíti a 300 ezer eurót. És a büszkeségünk ebben a történetben az, hogy milyen erő lakozik bennünk a gyülekezeteinkben, hogyha közös akarat van, közös összefogás van, ha mindenki magáinak érzi azt, amit épp végzünk, vagy ahogy Málomban megfogalmaztuk, és én is megfogalmazom, hogy a templom és mindaz, ami az egyház, az az Almás Málom identitásnak a része. Tehát számukra épp olyan kedvesek az egyháznak az épületei, mint a saját házuk, és hogyha szép házakban laknak, akkor számukra az a természetes állapot, hogy az Isten háza is ugyanilyen szép legyen, és ennek a közös összefogásnak a része az a büszkeségünk, az a templom, amelyben tényleg csodálatosan érezzük magunkat, amit nagyon szerettünk, ami úgy gondoljuk nagyon szép lesz, ezúttal hívjuk is azokat, akik kíváncsiak, hogy jöjjenek, nézzék meg, és nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy megsegített bennünket.
0: Miben különbözik a Várkodói és az Almás Málomi gyülekezet lelkiséges? Hogyan tudja a lelkipásztorként megtalálni az egyensúlyt a két közösség igényei között?
1: Várkodó a főúton fekszik. Város közelben, sőt, Betlennek a negyede. Ilyen értelemben már inkább felismerhetők, talán így nevezhetném a városias életformák, vagy megnyilvánulások. A fiataljaink nagy része Kolozsváron él, viszont ők már nem kapcsolódnak annyira a faluhoz és az egyházhoz. Ők már ritkábban jönnek haza. Egyháztagjaink ünnepekkor bármiban számíthatunk rájuk, de nem állandó ez a jelenlét. Almás Málomban a fiataljaink, ők is 90%-ban szinte azt mondhatnám, egy-két kivétellel Kolozsvár, megint csak Kolozsvár, élnek, tanulnak, dolgoznak. Saját ingatlanon is rendelkeznek itt sokan közülük, de számukra természetes állapot az, hogy minden hétvégén, kivétel nélkül minden hétvégén visszatérnek, hazatérnek a faluba, ők Kolozsvárra csak aludni jönnek, vagy dolgozni jönnek, vagy szinte ezt mondhatnám, vagy egy jobb megélhetési lehetőséget látnak ebbe, de számukra a közösségnek az alapja az mindig ott van. Tehát ez az egyik jelentős különbség. Ugyanakkor mondok egy különbséget, mondok egy közöst, és talán utána még mondok egy másik különbséget is. Mind a két gyülekezetben nagyon erős az egyházi identitás és a vallásos identitás, és fontos a közösség, és fontos az egyház, ennek tagjai legyenek és részei legyenek, csak másképp nyilvánul meg ez a két gyülekezetben. Másik Almásmálomban én azt látom, és úgy fogalmaztam meg magamnak, lévén, hogy zsákfalú. A rokonsági, a vérségi kapcsolatok talán, most nem mondhatom azt, hogy erősebbek, de talán nagyobbak a rokonságok, talán kevesebb család alkotja olyan értelemben, hogy családnevek talán, és ők valahol kapcsolódnak. Egyik presbiter mondta, hát 30-valány unokatestvér vagyunk. Na most ez sok mindent elárul arról, hogy a közösségi szellem azért is tud annyira intenzív lenni, mert ők lényegében a gyülekezetbe is azt a rokonságot, vagy azt a családi kapcsolatot, vagy hangulatot élik meg, és viszik tovább, amit azon kívül is. És talán ez a másik olyan különbség. És az, hogy a zsákfalu, és nem annyira a város mellett, én úgy gondolom, itt is van egy olyan különbség, ami felfedezhető.
0: Hogyan ünnepelték meg a templom felújítását? Kik voltak jelen?
1: Csodálatos.
0: Hogyan készültek a gyülekezettel?
1: Csodálatos nap volt, hát nagyon készültünk és nagyon vártuk, és ebbe is meglátszott a gyülekezetnek az ereje. Azt mondjam el, hogy előző napokban 50-en voltak, akik tudták, hogy rengeteg dolog van még intézni, és jöttek, segítettek közmunkára, tehát naponta, ilyen, hogy 50-en, de az, hogy 10, az természetes volt szinte minden nap, és mindenki, amit lehetett, hozzátett. És ami hát ne gondolom, nem csak Almásmálomi jellegzetesség, hogy minden elszármazottat hazahívtunk, és hazahívtak a családok, de nem csak hazahívtak és hívtunk, hanem haza is jöttek nagyon sokan, és elképzelhetetlen volt sokak számára, hogy ne legyenek jelen. Ugyanakkor barátok, nagycsaládok, ismerősök, tehát mintegy 5-600 lélek között voltunk együtt a szentelésen. Nagy öröm volt számunkra, hogy a főtiszteletű püspök úr, bár előtte való napon Budapesten volt, és ott voltak teendői, de vállalt azt, hogy rögtön utána hazautazott, és másnap eljöhetett, és megtisztelt jelenlétével, és ő hirdett az ígét elsőként a felújított templomba. Nagyon hálásak vagyunk, és ezúttal is köszönetet mondok neki. Jelen volt az Esperes úr, a főgondnok urak, megyei és kerületi, a polgármester, az ortodox egyház képviselői, a megyei Alispán, aki magyar, szintén megtisztelt bennünket, lelkész kollégák, elszármazottak, faluszülöttjei. Gyönyörű nap volt, és nagyon szép idő is volt, gyönyörű napsütéssel, tehát csodálatos volt részt venni az Isten tiszteleten, és csodálatos volt utána is együtt lenni, mert az az én ötletem volt, és én azt tapasztaltam nagyon sok helyen, hasonló alkalmakkor, hogy vége van az istentiszteletnek, a gyülekezet mindenki hazamegy, illetve a vendégek elmennek valahol és ebédelnek. Ami amúgy érthető dolog, mert akár anyagi lehetőségeket nézzük, akár logisztikát, hogy ez lehet már legtöbbek szerint ez a természetes módja. Én azt mondtam, hogy fordítva legyen, a helyiek legyenek jelen, aki csak akarsz, aki dolgozott évekig, illetve a vendégek is természetesen, akik bejelentkeznek, és akik részt akarnak venni, szívesen látottak, és akkor egy közös ünnepséget rendezzünk a helyi kultúrotthonban. Hát így összeírtuk, listákat készítettünk, felmérést készítettünk, amit nem lehet természetesen megsatszolni, vagy pontosan kiszámítani, de így összegyűlt olyan 330-350 szám, és akkor ennyire készültünk, és végül 330 körül voltunk együtt, és ünnepelt a falu, és ünnepeltek, akik hazajöttek, és ez is csodálatos volt, ez az együttlét, úgyhogy egész késő estig elhúzódott, és nagyon jó volt így együtt ünnepelni.
0: Befejezésképpen mi az, amit üzennél a hallgatóknak? Ugye az időnk az nagyon eltelt, lejárt, és hát gondoltam, hogy akkor esetleg most befejezésképpen biztos van valami a tarsolyodban, amit szívesen átadnál a minden hallgatónak.
1: Amit most fogok mondani, az tényleg nagyon mély belső meggyőződés, amit én 30 éve élek, hiszek és gyakorolok, és ami soha nem vallott csődöt. Megpróbálom röviden összefoglalni, de azzal kell kezdjem, hogy amikor Kékesre kerültem, a templomon kívül semmilyen más közösségi tere nem volt a gyülekezetnek, bár erre igény volt. A lelkészi konyhába tartottuk a presbiteri gyűléseket, a családonként a bibliaórákat, és akkor mondtam, kéne gyülekezeti ház. És azt mondták, igen, kéne. Mondtam, építsük meg. Na most tudni kell, hogy az akkori gyülekezet szinte 90%-ban, mintha az én nagyszüleim lehettek volna. Én 23 éves voltam, ők a legtöbben már ilyen nyugdíjasok, akik többnyire TS nyugdíjasok szerény jövedelmű. És akkor azt mondtam, de építsünk egyet, mikor lesz, megkérdezték. Mondtam, egy éven belül. És ha néztek rám, hát fiatal, ész, bolond, ész, vagy látszik, hogy zöldfülű, mit tud ez. És azt mondták, de hogy legyen? És azt mondtam, fogjunk hozzá. Fogjunk hozzá, és a Jóisten megsegít. És én azóta is azt mondom, és 30 év tapasztalatával tudom igazolni, hogy fogjunk hozzá, és hogyha az, aminek mi hozzákezdünk, és hogyha ez a Jóisten dicsőségét szolgálja természetesen, illetve még van egy nagyon fontos tényező, úgy gondolom, hogyha a gyülekezet támogatását élvezi, tehát nem csak a lelkész, hanem közösen a gyülekezet, akkor én úgy gondolom, hogy lehetetlen, hogy a körülmények elő ne álljanak. Sokkal később találtam meg az igét, ami ez nekem vezérigém lett. Az 1 Kronika 28:20-ban olvassuk, légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit se félj, és ne retteg, mert az Úristen, az én Istenem, veled lészen, téged el nem hagy, tőled el nem távozik, még nem elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. És ma, amikor algoritmusokat keresünk, mikor titkokat keresünk, mikor örök igazságokat keresünk, én úgy gondolom, itt van előttünk, fogjunk hozzá. És akkor hadd mondjam el azt, hogy amikor Kékesen hozzákezdtünk, szinte semmi pénzünk nem volt, tehát tényleg lehetetlenség volt. Mondjuk a közgazdasági egyetemeken épp azt tanítanák, hogy ne így kezdjünk hozzá bármihez, hogyha csak a világi szempontból nézzük. Néhány nap vagy hét elteltével jött valaki, egy szomszéd faluból, és azt mondták, hogy egy holland gyülekezetet gyűjtött egy betegnek egy veseműtétre. Sajnos meghalt, akinek gyűjtöttek, de maradt 10 000 márka, óriási pénz volt akkor. Szeretnének valami nemes célt támogatni. Van ilyen ötletetek? Fogadnátok a támogatást? Akkor azt mondtam, hát ilyen nincs, hogy ilyen egybeesések, vagy emberileg nem nevezhetjük véletlennek, vagy szerencsének, ez csak gondviselés lehet. És akkor azt mondtuk, természetesen már elő volt készítve, a terv ott a fejünkben, minden tetszett is neki, egy kis egyeztetés után rögtön elfogadták, sőt, annyira tetszett, nem csak ezt a kezdeti tőkét adták, hanem további szállítmányokkal segítettek, aminek akkor szintén nagy értéke volt, és egy év múlva megvolt. Utána 2001-ben átköltöztem Várkudura, ahol nagyon rossz állapotban volt a lelkészi lakás, és akkor azt mondtuk, hogy ezt meg kell javítani. Kudurák is nagyon szeretnek ünnepelni, nagyon szeretik a közösségi alkalmakat, élményeket, és azt mondták, jól van, de majd, ha meg lesz a lakás, akkor ennek is legyen egy ilyen ünnepies háttere, hívjuk meg a püspök urat, nevezzünk egy napot, mikor nagy falu ünnepség legyen, összekapcsolva lelkésziktatással, hősök tábláival, Sors Ferenc néhány püspökünknek emléktábla, egyebek, tartsunk egy ilyen nagy falu ünnepet. Jól van, én beleegyeztem, szintén zöldfülüként, eltelt néhány hónap, mi még neki se kezdtünk, már szinte 2001 nyarához közeledtünk, és 2001 novemberére már ki volt tűzve, mint az egészért való hálaadó istentisztelet, és úgy megmozdult a falu az utolsó néhány száz méterre, hogy végül utolsó pillanatra minden meglett. És Pap Géza püspök úr, Isten nyugtassa, amikor ment egy visszanézés, azt mondta, azért ott figyelj oda, miért vizes ott az a fal, ott van valami gond, valami átázás. Mondtam neki, a főtiszteletű püspök úr, a tegnap meszeltük le, ez november 24-én volt, ha jól emlékszem, és akkor így csendesen azt mondta, így akkor már érthető. és Almásmálomban is, de Kuduban még templomjavítások alkalmából, úgyhogy már szálló ige is lett, például Árkudon a gyülekezetben, akik már régebb óta tudnak, ismernek, azt mondták, mindig csak a kezdet a nehéz, amíg elhisszük, hogy sikerülni fog, amíg hozzákezdünk. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért az építő munkáért, ami végbe ment itt az egyház kerületünkbe, és tényleg 400 templom körül van a felújítások. Természetesen most beszélhettünk volna, de talán külön alkalom lenne az, hogy a lelképítkezésekről és minden más belmissziós munkáról, de most ez volt a téma, erről beszéltünk, nem azt jelenti, hogy mi nem tudjuk, hogy mi az igazán fontos, és én magam is nem tudom, és azt tartom mindenek előtte célkitűzésnek, hogy a gyülekezetek lelki életének az ápolása, az épülése belsőleg, ez a legfontosabb. De most a téma az a külső adott volt, és a külső építkezésekről beszéltünk. Viszont én úgy gondolom, hogy ténylegesen, hogy 50 lélek, vagy 100 lélek, vagy 200, vagy 2000 lélek, hatalmas erő van bennünk, akkor, hogyha mi egy irányba haladunk. És az életemből rengeteg példát tudnék még sorolni, amikor gyülekezettel elindultunk egy irányba, és nem azt néztük, hogy most megéri, vagy nem éri, vagy honnan, vagy miből, hanem hogy mit akarunk. És pillanatok alatt, tehát nem éveket kellett várni, pillanatok alatt mindig a külső körülmények, a munkatársak, azok, akik szimpatizáltak, akik érezték, hogy a talentumaikkal segíthet.

0: és lehetünk tanúi annak, hogy a Jóisten milyen csodásan munkálkodik közöttünk.
1: Az elmúlt percekben az almásmálomi református egyházközséggel ismerkedtünk. Segítségünkre volt Lapuhos Attila, aki a várkodói és almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de továbbra is hallgathatnak minket online a www.agnusradio.ro honlapon. 5 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 6 órakor Isten tiszteletet sugárzunk, 7 órakor pedig Krédó hitépítő műsorunkat. 8 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az interneten keresztül a www.agnusradio.ro honlapon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, valamint megtalálhatnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönöm a figyelmüket munkatársaim és magam nevében is. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szentét hallották. Békesség Istentől, legyen szép délutánjuk!

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Hallom ma is egyre a zenét, látom, szinte látom a szemét. Elmúlt, s ami elmúlt, sose szép.

sietett. Kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s rabja voltam, mint egy kislány.

mentem az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép,

Nem tudom, még meddig látlak, mostantól csak téged várlak.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Tomák biztos a sikerében, ma az RMDS-szel is tárgyal. Japán sztrájkba léptek ma a Sanitas tagjai. 2026-ban is csökken a reálbér. Peres úton kérhetnek kártérítést a megrövidített ügyfelek a bankjuktól. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Eugen Tomák miniszterelnök jelölt ma folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal, annak érdekében, hogy megszerezze az új kormány beiktatásához szükséges többséget. Tegnap kijelentette, meg van győződve arról, hogy össze tudja gyűjteni a szükséges 233 szavazatot. A kabinet végleges összetételét várhatóan szerdáig alakítja ki Tomák, a bizalmi szavazás pedig a jövő hét elején kérheti a parlamenttől. Ma elsőként reggel 10 órától az RMDS képviselőivel tárgyalt. A miniszterelnök jelölt emellett a parlament független képviselőivel és szenátoraival is tárgyal majd, írta az iare.com portál. Arra a kérdésre, hogy tárgyal-e a Románok Egyesülésért Szövetséggel is, Eugen Tomák tegnap este az Antenna 3 hírtelevíziónak azt mondta, nincs miért tárgyalnom olyan pártokkal, amelyek Románia nemzeti érdekei ellen szavaznak. Mint fogalmazott, továbbra is meg van győződve arról, hogy összegyűjti a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazatot. Biztos vagyok benne, hogy a szavazás napján Románia parlamentjének több mint 233 tagja bizalmat szavaz nekünk, ahhoz, hogy folytassuk a munkát. Meg vagyok győződve arról is, hogy sikerül meggyőznöm több mint 233 parlamenti képviselőt és szenátort, nyilatkozta Eugen Tomák. Hozzátette, hogy a jövő hét elején

0: Én szeretnék kérni a parlamenti bizalmi szavazást. Tegnap tömeg tárgyalásokat folytatott a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Mencsétek meg Romániát szövetség képviselőivel. Bár a miniszterelnök jelölt optimista, a Nemzeti Liberális Párt és a Mencsétek meg Romániát szövetség gyakorlatilag elutasította a támogatását. Egyedül a Szociáldemokrata Párt hajlik arra, hogy megszavazza a tömeg kabinetet. Japán sztrájkba kezdtek ma a Sanitas szakszervezet tagjai az új bértörvénytervezet elleni tiltakozásként. Elkezdődött a japán sztrájk. Az egészségügyi és szociális dolgozók bemennek dolgozni. Gondoznak, műtenek, életeket mentenek. És viselik a Sanitas karszalagot. A munka nem áll le, de az üzenet egyértelmű. Ne csökkentsétek a bérünket. 120 ezeren vagyunk, összefogtunk. Június 9-től fehér karszalagot viselünk tiltakozásként az új bértörvénytervezet ellen. Írták a szakszervezeti képviselők Facebook bejegyzésükben. A bérek a referencia árértékének a növelését, korrekt bérszórók használatát és az alapvető pótlékok megtartását követelik. Nem kiváltságokat kérünk, hanem tiszteletet. Minden nap a betegek mellett vagyunk, legyetek ti is mellettünk. Tették hozzá a szakszervezeti képviselők. A Sanitas szakszervezet több ezer tagja tüntetett múlt héten a kormány székhelye előtt az új közalkalmazotti bértörvénytervezete ellen. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvénytervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és a szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hátrányosnak tart. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkenését eredményezheti. Az érdekvédelmi szervezet szerint a törvénytervezet közvitára bocsátott változata jelentősen eltér attól, amiről holnapokon át egyeztettek az egészségügyi minisztériummal. A szakszervezet ezért a jogszabályi javaslat visszavonását és a tárgyalások azonnali újrakezdését követeli. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valóban idén csökkenni fog. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb makrogazdasági előrejelzése szerint a munkaerőpiac is komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság 2026-2029-es prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 5,8%-kal, vagyis 9217 lei emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyba hozatalát célzó intézkedések miatt. A reálbér növekedése így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése, vagyis az infláció felemészti a névleges bérnövekedést, idézi az előrejelzést az Egypress hírügynökség. A szakértők hozzáteszik, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. 2026. július 1-től a minimálbér 6,8%-kal 4325 lejre emelkedik, ami a munkaerő jelentős részének alapjövedelmét serkenti ugyan, de az általános bérátlag csak mérsékelt hatással lesz. Az előrejelzések szerint 2027-re várhatóan kiegyensúlyozott fellendülés lesz, amikor a bérek már az inflációt meghaladó mértékben növekedhetnek. Ez azonban a költségvetési konszolidáció sikerétől és az infláció nyomás enyhülésétől függ. A rekordbírságról szóló versenytanácsi bejelentés követően már is több bank jelezte, hogy igazságtalannak tartja a rákiszabott büntetést, és ártatlanságát hangoztatva bejelentette, hogy bírósághoz fordul, amint megkapja a hivatalos indoklást. Ez egy héten belül várható, jelentette ki a Krónika kérdésére Gyerkó László, a bukaresti versenyhivatal tagja. A dokumentum birtokában a bankoknak 60 nap áll majd rendelkezésükre, hogy fellebbezzenek. Be kell ugyanakkor mutatniuk egy javaslatcsomagot arról, hogyan tervezik megszüntetni a versenytanácsi határozatban foglalt versenyellenes helyzetet. A perek ez idei tapasztalatok alapján elhúzódhatnak másfél-két évig is a versenytanács tagja szerint. Gyerkó László aláhúzta ugyanakkor, hogy a büntetésről szóló határozat végrehajtandó, így a bankoknak 60 nap letelte után 30 napon belül mindenképpen be kell fizetniük az államkasszában rájuk kiszabott bírságot, és amennyiben a bíróság a későbbiekben nekik adna igazat, akkor visszakapják a pénzt. A Román Nemzeti Bank már a érvényes valóta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma derült égbolt lesz. A délutáni órákban enyhén felhős időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyvéből a 32. rész 2. verse.

0: Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből 23. és 24. versek.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozók Tiszakeresztúrban.
8: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfő.
7: Fiatal teológusok konferenciája a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen.
9: Tavaly éven, amikor ugye az első pataki disputát tartottuk, előtte egy nagyjából fél évvel kezdett el körvonalazódni, hogy az egyik kollégánkkal szeretnénk valami olyat csinálni, ami még nem volt itt Sárospatakon. Ugyan a név az már korábban már megszületett, hiszen volt, ha jól tudom, 2018-ban egy születi disputa, de a név az sok változáson ment át, volt pataki dialógus, pataki párbeszéd, és végül Nagy Károly Zsolt rektor helyettes úr javaslatára lett a pataki disputa, hiszen ez mégiscsak egy olyan szókapcsolat, ami a legjobban

0: kifejezi nem csak magát a konferenciának a lényegét, hanem a tárgyát is.
1: 11. Mér a világzenei csűrfesztivál.
2: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András egy zenekara.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A mai kihívásokkal teli időszakban különösen nagy jelentősége van azoknak az alkalmaknak, ahol a fiatalok közösségre találhatnak, megerősödhetnek hitükben, és megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül. Ezt a célt szolgálta a Tiszakeresztúrban megrendezett pünkösdi ifjúsági találkozó is, amelyet a Tiborka, a Tisza-Borzsa közi KRISZ alapszervezet szervezett. A programra számos településről érkeztek fiatalok, hogy együtt dicsőítsék Istent, közösen gondolkodjanak hitről, szolgálatról és jövőről, miközben új kapcsolatokkal és élményekkel gazdagodhatnak. Erről a Tiborka elnökével beszélgetünk, Gyurkó Teodórával. Miért tartottátok fontosnak, hogy szervezzetek egy ilyen pünkösdi ifjúsági találkozót Tiszakeresztúron?
3: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
1: Találkozó témája ugye a lélektől megrészegedve volt. Mit jelent ez a kifejezés a mai fiatalok számára, és milyen üzenetet akartatok ezzel átadni a fiataloknak?
3: A pünkösdi ifjúsági találkozó témája a lélektől megrészegedve. Ez a cím a pünkösdi történetből született, ugyanis a tanítványok hirdették az Isten igét, és mindenki a saját nyelvén értette, ezért azt hitték, hogy a tanítványok édes bortól részegedtek meg. És az ige alapján azért választottuk ezt a címet, mert azt szerettük volna üzenni a fiataloknak, hogy nem mindegy, hogy mi az, ami betölti az életüket, mi az, amivel telve vannak, és mi az, ami úgymond megrészegíti őket.
1: Mennyire voltak nyitottak a kárpátaljai fiatalok egy ilyen lelki alkalomra? Kaptatok-e visszajelzéseket a résztvevőktől?
3: Alapvetően azt gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság nyitott a lelki alkalmakra. A KRISZ-nek 7 alapszervezete van, amelyből az egyik a Tiborka, és minden alapszervezetnek, valamint a KRISZ-nek is megvan a saját éves programterve. Ezeken az alkalmakon én azt látom, hogyha egy gyülekezetből több fiatal is érkezik, ők tudják motiválni egymást arra, hogy részt vegyenek az alkalmon, valamint épp ellenkezőleg visszatartani is tudják. Viszont hálásak vagyunk azért, hogy minden alkalmon vannak fiatalok, hálásak vagyunk azokért a munkatársakért, akik elkísérik, azokért a lelkészekért, akik elhozzák a fiatalokat, és hiszem, hogy ez mind az Isten munkája.
1: Miben más egy ilyen ifjúsági találkozó szerinted, mint egy hagyományos gyülekezeti alkalom? Hogyan képzelhetjük el, hogyan épült fel?
3: Az esetek többségében pozitív visszajelzéseket kapunk a fiataloktól, azt, hogy jól érezték magukat az alkalmainkon, és hogy várják a következőt, viszont egy felgyorsult világban élünk, és nehezen tudnak hosszú időn keresztül egy bizonyos dologra koncentrálni, így a legtöbb pozitív visszajelzést azokra az alkalmakra kapjuk, amelyek vagy szabadtéren vannak megrendezve, vagy hosszú szabadidő áll rendelkezésükre, és tudnak egymással szabadon beszélgetni, játszani, ismerkedni, tehát sok interakció éri őket.
1: Te ugye moderátorként is jelen voltál, és a függőségekről beszélgettetek szakértőkkel, illetve olyan fiatallal, aki átélte és megtért. Miről szólt az alkalomnak ez a része?
3: Ahogyan azt előzőleg is említettem, talán egy hagyományos gyülekezeti alkalom során a fiatalok hamarabb elvesztik a koncentráló képességüket. Ettől még nem rossz egy gyülekezeti alkalom, csak a fiatalokat máshogy kell megközelíteni. Az alkalmunkon, a pünkösdi alkalmon dicsőítéssel kezdtünk, amely során a Nagyberegi Református Líceum együttese vezetett minket, ezt egy kerekasztal beszélgetés követte, majd egy hosszabb kétórás szünet következett, amikor a fiatalok a mennyei falatok étkezde finomságait próbálhatták ki, amelyel egy jótékony célt támogattak, illetve a Kegyes Jótékonysági Alapítvány jó voltából lehetőségük volt kokártokat kipróbálni, és azt láttam, hogy nagyon élvezték. Ezt ismét dicsőítés követte, végül bizonyságtétel és evangelizációval fejeztük az alkalmat. Ez az alkalom egy példája volt annak, hogy az Úr csodásan működik, és egyidejűleg szól fiataloknak, középkorúaknak és idősebbeknek. A tiszakirasztúri református gyülekezettel közös szervezésben valósult meg, így az alkalmon nem csak fiatalok, hanem a gyülekezet tagjai is részt vettek, és ez így együttesen lehetett egy áldott pünkösdi alkalom.
1: Milyen szerepe van a közösségnek abban, hogy a fiatalok megmaradjanak a hit útján szerinted?
3: A kerekasztal beszélgetés fő témája a függőségek volt. Barta Attila lelkész, Gogola István pszichológus, Hadar András diakónus és Tominec Mihály voltak a vendégeink, akikkel arra kerestük a választ, hogy mi az, ami valójában betölti az ember életét. Miért vágynak a fiatalok arra, hogy valami megrészegítse őket, hogyan alakulnak ki a függőségek az életükbe, és milyen érzéseket próbálnak ezáltal elnyomni magukban. Szó esett arról, hogy a probléma felismerése az életünkben az már egy lépés a gyógyulás útján. A beszélgetés résztvevői őszintén vallottak arról, hogy nekik milyen küzdelmeik vannak, vagy esetleg voltak, és sokat beszélgettünk arról, hogy mit tanít az Isten igéje erről, hogy ő nem korlátozni akarja az embert, hanem szabadságra vezetni, és többször is elhangzott az az ige, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Végül minden résztvevő igyekezett tanácsot adni a fiataloknak, hogyha valaki már küzd függőséggel, akkor hogyan lehet elindulni a szabadulás felé, és a kerekasztal beszélgetés végén a fiataloknak volt lehetőségük névtelenül kérdéseket feltenni a vendégeknek.
1: A jelenlegi kárpátaljai helyzetben milyen kihívásokkal találkoznak a fiatalok, és ezekre milyen válaszokat adhat a keresztény közösség szerinted?
3: Egy fiatal életének egyik legfontosabb pillére az, hogy milyen emberekkel veszi körbe magát, ugyanis akik körülötted vannak, azok befolyásolnak téged akarva akaratlanul. A beszélgetés során is szó volt arról, hogy a szenvedélyektől való szabadulás egyik legfontosabb kérdése, hogy a közösséged, ahol vagy, előre visz vagy visszahúz. Hívő fiatalként szerintem szinte lehetetlen megmaradni a hit útján egy olyan közösség nélkül, aki bátorít, ha elcsüggettél, veled örül, ha sikereid vannak, de felemel, ha elestél, és akikkel egymás terheit hordozva erősek tudtok maradni az ördög csábításaival szemben.
1: Hogyan próbálja a Tiborka megszólítani azokat a fiatalokat, akik még nem kapcsolódnak gyülekezethez?
3: A fiataloknak kihívásaik mindig voltak, vannak és lesznek is, viszont szerintem egy keresztény közösségnek az a feladata, hogy megerősítse a fiataljainkat abba, hogy érdemes a keskeny úton járni, hogy Isten nem egy tiltó Isten, de vannak korlátok, viszont ezek a korlátok mind a mi javunkat szolgálják. Az a fiatal, aki elindul az Isten útján, mindig fog nehézségekkel találkozni, de az a kérdés, hogy ezekben a nehézségekben hogyan tudunk hűek maradni hozzá. Az alkalmainkat a közösségi média felületein hirdetjük, így semmi akadálya annak, hogy olyan fiatalok is részt vegyenek, akik talán az otthoni, saját gyülekezeti életükben nem annyira aktívak, viszont nagyon szeretnénk, ha ezeknek a fiataloknak a szívükben megszületne a vágy, hogy az otthoni ifibe is eljárjanak, vagy ahol nincs ifi, ott induljanak heti rendszerességgel ilyen alkalmak, ugyanis, ahogy korábban említettem, szerintem lehetetlen megmaradni egy közösség nélkül, akik mindig melletted állnak, akkor is, hogyha valamilyen próbatételen mész keresztül, ami gyakran előfordul egy fiatal életébe.
1: Milyen további programokkal készültök a közeljövőben? Tudsz-e már erről valamit beszámolni a hallgatóknak?
3: A Krisznek Máramaros Ugocsa Egyházmegyében két alapszervezete van, az egyik a Tisza Borzsa közi Krisz alapszervezet, azaz a Tiborka, és a Krisz Tisza Háti alapszervezete, és ez a két alapszervezet július 18-án Tiszabökényben szervez egy ifjúsági alkalmat, ahová szeretettel várjuk a fiatalokat, valamint augusztus 15-én a Krisz Túra kerül megrendezésre, aminek a szervezését a Tiborka munkatársi csapata vállalta. Ez egy olyan túra, ahol bizonyos megállók lesznek a túra folyamán, és ilyen lelki fröccsel készülünk a fiataloknak, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy vegyenek részt rajta, majd fogjuk hirdetni a közösségi oldalainkon. A tavalyi évben is megszervezésre került, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
1: A végére pedig egy személyesebb kérdés, mit jelent számodra a hit? És ugye a dicsőítés is jelen volt és van is az életedben, az mit ad neked?
3: Az én életemben a hitnek nagyon meghatározó szerepe van, egészen kicsi koromtól kezdve. Ez nem volt egy egyenes és egyszerű út, nem jelenti azt, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert a keresztény ember életében mindig vannak. Viszont az egyik kedvenc igém az Ézsaiás könyvének 40. részéből így szól. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Én ezt az erőt érzem, amit az Isten ad nekem, amikor meglankadok, amikor elfáradok, amikor aggodalmaskodok, mert hajlamos vagyok mindenen aggódni. Viszont az Isten már többször bizonyította azt nekem, hogy tényleg a hajam szála sem görbülhet az ő tudta és akarata nélkül, és azért cserébe, hogy én hűséges vagyok hozzá, ő adja az ő erejét, adja az ő bölcsességét, és adja az ő békességét. Azt szokták mondani, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és én ezt érzem, amikor dicsőítésben veszek részt, vagy csak dicsőítő dalokat hallgatok, azokon a dallamokon, a szövegeken, az énekeken keresztül valami különleges kapcsolódás jön létre az Istennel, ami engem nagyon megérint, és engem meg, hogy megint idézek a kedvenc énekemből, aminek az a szövege, hogy minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál, minden erőmmel, míg élek, éneklem a te jóságodat. Én azt érzem, hogy az Isten mindez idáig hű volt hozzám, és hiszem, hogy a későbbiekben is hű lesz, és azt várja el tőlem, hogy minden erőmmel, minden talentumommal szolgáljam őt, énekeljem az ő jóságát, vigyem a jó hírét a fiatalok között és a körülöttem lévő emberek között, ami nem mindig egyszerű, de tudom, hogy az Isten megáldja az igyekezetét azoknak, akik őt szolgálják.
1: Az elmúlt percekben a Tiborka elnökével, Gyurkó Teodórával beszélgettünk. Az Anyaország. Második alkalommal rendezték meg a Fiatal Teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A rendezvény megnyitóján készült összeállításunk elején Sipos Vizaknai Ábel szervezőt, az egyetem szenior hallgatóját hallják a konferencia létrejöttéről. A riporter Bódisz Attila.
0: Tavaly éven, amikor ugye az első pataki disputát tartottuk, előtte egy nagyjából fél évvel kezdett el körvonalazódni, hogy az egyik kollégánkkal szeretnénk valami olyat csinálni, ami még nem volt itt Sárospatakon. Ugyan a név az már korábban már megszületett, hiszen volt, ha jól tudom, 2018-ban egy születi disputa, de a név az sok változáson ment át, volt pataki dialógus, pataki párbeszéd, és végül Nagy Károly Zsolt rektor helyettes úr javaslatára lett a pataki disputa, hiszen ez mégiscsak egy olyan szókapcsolat, ami a legjobban kifejezi nem csak magát a konferenciának a lényegét, hanem a tárgyát is. Mi mindenképpen egy olyan párbeszédet, disputát szeretnénk kialakítani, ami nem csak a mostani teológusokat határozza meg, akik akár most itt tanulnak, vagy akár már doktori programban vesznek részt, hanem az a célunk és tervünk, hogy ez egy 5-10-15 éves távlatban is működő csapat alakulhasson ki, akikre ebben a szempontból nem csak lelki értelemben számíthatunk egymásra, hanem tudományos szempontból is, bármilyen disziplinából. Tehát így nincs is kimondottan tematikája se a tavalyi évinek és az ideinek sem, hanem olyan szegmensekből, aspektusokból próbáljuk megfogni a témákat, amiket különböző teológiák, vagy a teológiáknak, vagy hittudományi egyetemeknek a doktori iskolái fednek le, hogy egy friss képet kaphassunk arról, hogy hol tart egy mostani doktorandusz, akár vagy egy teológus, hiszen van több doktorandusz hallgató is, aki előadni fog, de van olyan, aki a szakdolgozatából, akár a TDK dolgozatából fog egy-egy szeletet bemutatni a hallgatóságnak.
4: Az előadókat a szervezők keresik meg, vagy esetleg jelentkeznek is, akiknek valamilyen módon már összeállt úgy a kutatási anyaguk, hogy előadható, és hát egy ilyen közegben, ahol gyakorlatilag hasonló szőrű diákok között lehet előadni, ez egy nagy bátorítás, vagy esetleg egy kis építőkritika is lehet.
0: Tavaly mindenképpen meghívásos alapon szerettük volna megcsinálni, ez így is történt. Szerettünk volna egy kemény magot kialakítani, akik közül igazából a tavalyi előadók közül igazából mindenki szinte itt van az idén, nem feltétlenül előadóként, van ilyen is. Küldtünk ki meghívót, felhívást a debreceni, illetve a budapesti doktori iskoláknak, de hívtunk is meg célzottan, akikről tudtuk, hogy mivel foglalkozik, tudtuk, hogy az olyan kvalitású téma is, hogy őt mindenképpen szeretnénk meghallgatni. Ugyanakkor ez az intézményünknek is lehet egy jó pont, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, hogy olyan diákok, olyan lelkipásztorok jönnek el, akik tényleg 1-2-3-4-5 éve végezték el a teológiát valamelyik intézményében az országnak, akik most itt patakon gyűlnek össze, és a tervek szerint jövőre és az elkövetkezendőkbe is így megyünk előre.
4: Lehet konkrétan említeni, honnan érkeztek az előadók?
0: Érkeztek a budapesti doktori iskolából ketten, érkeznek egyébként a budapesti teológiáról, mint még aktív hallgató, a debreceni hittudományi egyetemről is érkezik egy személy, illetve van olyan, aki itt végzett patakon, a doktori képzés előtt áll, tehát ez a terv, hogy doktori programban fog részt venni, így ő egy korábbi TDK dolgozatából hoz egy tovább gondolt változatot, úgyhogy nagyon széles a paletta.
4: Helyi erők is vannak?
0: Van helyi erő is, abból a szempontból, hogy itt végzett patakon, tehát most aktív hallgató most nincsen, tavaly volt, idén sajnos ez nem jött össze, pedig tervünk volt.
4: Dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettese, örvendetesnek nevezte, hogy hallgatóik egy komoly országos léptékű eseményt hoztak létre, ami reményeik szerint hagyományossá is válhat.
5: Egy egyetem tudományos rektor helyetteseként ezt nem lehet máshogy értékelni, csak kitörő örömmel és lelkesedéssel. Amikor tavaly először megkerestek a diákvezetők azzal, hogy lenne itt egy ötlet egy disputára, akkor nagy örömmel igyekeztünk támogatni őket, és nagyon örülök annak, hogy nem csak első pataki disputa van, hanem második is, és reméljük, hogy lesz harmadik és sokadik. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt a buborékba beszélő és monologizáló egyház és teológia világában, hogy a teológiát csak közösségben lehet művelni. A teológia művelése csak közösségi műfaj lehet, és nem lehet elégszer hangsúlyozni azt sem, hogy ezt a teológiai éveknek az elején, kezdetén kellene megtanulni, ebbe bele szocializálódni, és azt hiszem, hogy az, hogy van pataki disputa, az ennek egy kiváló alkalma lehet.
4: Az intézmény ad-e valami segítséget?
5: Hát a magunk részéről igyekszünk minden lehető segítséget megadni, de nyilván ez elsősorban a háttérnek a biztosítása, tehát anyagilag is támogatjuk meg. Szállást kapnak a érkező vendégek, az intézmény kommunikációs infrastruktúrája is a hallgatók rendelkezésére áll, ugyanakkor én úgy vagyok vele, és örülök is annak, hogy nem kell helyettük ezt megszerveznünk, nem kell kivennünk a kezükből a szervezést, hanem nagyon felnőtt módon, érett módon tudják ezt a konferenciát hirdetni, szervezni, körültekintően csinálják, úgyhogy abszolút öröm számunkra az, hogy ők ezt kézbe vették és intézik.
4: Sokszor beszéltünk már róla, hogy Sárospatak és a Hittudományi Egyetem is itt van az ország perifériáján, és mégis sikerül most egy félországos rendezvényezés, hogyha úgy tekintjük, ahonnan érkeztek, vagy érkeznek majd az előadók. Hogy mit jelent az egyébként ilyen stratégiai szempontból, hogy tud ilyen vonzó lenni mások számára maga az intézmény?
5: Az, hogy egy intézmény a periférián van, annak nagyon sok hátránya érezhető. Ugyanakkor van nagyon sok előnye is. Sárospatak mindig is olyan hely volt, az elmúlt évtizedekben is, mióta újraindult, ahol az egyházat érintő kérdésekről érdemi diskurzust lehetett folytatni. Azért is, mert hogy távol voltunk azoktól a fülektől, akik miatt néha nem lehetett érdemi diskurzust folytatni. Patak ráadásul nyilván az ország nyugati felétől meglehetősen távol van, ugyanakkor vonzó hely is, és ezt igyekszünk ki is használni. Tehát az, hogy nem csak Magyarországról egyébként, hanem a Kárpát-medencéből hívnak és érkeznek erre a konferenciára is vendégeket, azt jelenti, hogy Patakot mi szeretnénk egy találkozási ponttá tenni, ahol a Kárpát-medence különböző területein élő református teológusok és a Magyar Református Egyház teológiai gondolkodásának különböző irányait képviselő teológusok találkozhatnak, jó környezetben, nyugodt körülmények között eszmét cserélhetnek, disputálhatnak, és talán egy kicsit egymásra is találhatnak.
4: Az előadók szívesen osztották meg kutatási eredményeiket, Köztük volt Gér András László, református lelkipásztor, zsinati tanácsos.
6: Az én témám a magyarországi református liturgia történetből néhány pillanat felvételt fogok megmutatni. Gyakorlatilag azt az ívet próbál meg az előadásban ismertetni. Már 1609-ben fölvetődött, hogy egységes istentiszteleti rendtartás legyen minden magyar református egyházközségben. Nem árulok el nagy titkot, hogy ez soha nem valósult meg. Ezt fogjuk megnézni, hogy ennek milyen okai voltak. Erdélyben, Magyarországon, a magyarországi négy egyházkerületben 16-17-18-19. Században, aztán a 20. századi viharokban, és most a 21. században pedig milyen liturgia megújítási törekvések, irányzatok vannak, illetve hogy a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága milyen javaslatot készített, amit élőben ki is próbáltunk a Generális Konvent 2026. plenáris ülésén, és ennek egy rövid elemzését kívánom a végén bemutatni, bizonyítva azt, hogy ezek a 20. századi liturgiai megújítási törekvések visszanyúlnak a kálvini reformáció alapelveihez, és mint tudjuk, a kálvini reformáció pedig az óegyház istentiszteleti alapelveit próbálta meg akkori korszerű köntösbe öltöztetni, úgyhogy ezeket a nagy íveket fogjuk körbejárni itt történelmi áttekintésképpen.
4: Az ön érdeklődését miért keltette fel ez a témakör?
6: Hát ugye egyrészt írtam egy szakdolgozatot, amelyik a liturgia történetről szólt, illetve én magam is részese voltam az elmúlt 10-12 évben számos olyan közegyházi eseménynek, ahol ezeket a liturgia megújítási 21. századi próbálkozásokat személyesen is átélhettük, és elkezdett érdekelni, hogy ez mire megy vissza, milyen alapelvekre, milyennek a történeti háttere, az egyes liturgiai megoldások azok honnan erednek, mi van ennek a hátterében történelmileg, és hát elkezdtem időben visszafelé menni, és 1609-ig jutottam.
4: Hegedűs Csaba egy különleges kutatási témakörrel érkezett Sárospatakra a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről.
7: A szervezők felkértek engem egy csillagpontos megmozdulás alkalmával. Találkoztunk, és beszélgetésbe keveredtünk, és akkor mondtam el nekik, hogy én igazából Hollandiában voltam a 2023-2024-es akadémiai évben, ahol az Azázél szót kutattam, ez a Bibliában a 3 Mózes 16-ban van benne, és csak ott található meg ez a szó a Bibliában, és ennek a szónak a kutatása azért is volt fontos, ugyanis ha megnézzük a revidált újfordítást, azt látjuk, hogy nincs lefordítva. Tehát transliterálva lett az eredeti héber szövegből, és ezt a tendenciát már egészen a korai bibliafordítók munkája kapcsán is látjuk, hogyha csak Károlit, illetve a Károlinak a csapatát, a Heltai Gáspárt, illetve az ő csapatát, illetve hogyha a komáromi Csipkés György munkáját megnézzük, akkor azt látjuk, hogy senki nem foglalkozott a szónak a lefordításával, hanem transliterációval oldották meg a feladatot. Ebből fakadt maga az a felindulás részemről még 5 évvel ezelőtt, hogy akkor nézzünk komolyabban a szónak utána, és itthon a hazai terepen nem sikerült komolyabb leletet feltárni, és akkor innen jött az ötlet és az elhatározás, hogy akkor nézzük meg Hollandiában a Protestantse Theologische Universiteiten, Amsterdamban és Groningenben akkor még, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a témával. És akkor ott találkoztam egy újszerű megközelítéssel, az összehasonlító nyelvészeti elemzéssel, amivel a szót egészen ugaritig sikerült visszafejteni.
4: Ez mit jelent pontosan ez az összehasonlító elemzés?
7: Ez az összehasonlító nyelvészeti elemzés, ez abból a felismerésből indul ki, hogy az izraelita vallás, illetve az izraelita kultusz az ókorban, az úgy néz ki a mi szemszögünkből, mintha ez egy teljes mértékben önálló koncepciókat felvonultató vallás lenne. És rá kell jönni az embernek, amikor a környező népek, tehát az ókori közel-kelet népeinek a vallásos iratait nézi eredetiben, hogy itt vannak bizonyos átfedések. Ami nem azt jelenti, hogy itt úgymond koppintás történt, vagy kölcsönöztek, hanem egy közös kognitív háttérről beszélhetünk. Tehát lényegében egy kulturális közösségről beszélhetünk az ókorban a Levante térségében.
4: Lehet mondani valamit, mire jutott a vizsgálatok során, illetve a kutatás során?
7: A kutatásom során arra jutottam, hogy a legvalószínűbb etimológiája, tehát a szó értelmének, a visszafejtésének a legvalószínűbb megoldása, az ugaritban található a KTU 1.40 szövegében, ahol, hogyha magyarra akarnánk lefordítani, akkor úgy fordítanánk a szót, hogy a fogukat haragukban csikorgató istenségek. És ugye ez is része volt a kutatásnak, hogy rendben, hogy megtaláltuk ezt, viszont akkor hogyan jutott el ez az izraelita kultuszba, illetve gondolkodásba? Úgyhogy innen jött a felismerés, illetve a felfedezés, hogy feltehetően két különböző szöveg szerkesztődött össze ugye a papírat csoportban, és így került bele a szó, illetve a 3 Mózes 16 a Bibliába.
4: És az ön számára mit jelent, hogy hasonló kvalitású, kaliberű fiatalok között elmondhatja ennek a kutatásnak a menetét, eredményét, és egyáltalán itt ezt mit cserélhetnek több teológiai, bibliai témájú témakörről?
7: Nagyon sokat jelent abból a szempontból, hogy érdekes lesz majd látni azt, hogy hányadán is állunk a dolgoknak, illetve a tudomány terén, illetve mindenféleképpen reménységgel tölt el, hogy ahogyan itt beszélek a szervezőkkel, illetve majd szóba elegyedek a többi előadóval is, hogy mennyi energiát és munkát kell esetenként belefektetni abba, hogy Istennek az ő szent igéjét, illetve annak a mélyebb értelmeit feltárjuk, megnézzük, hogy mit jelentenek, illetve pont a disputának, a pataki disputának az apropója révén, hogy gyülekezeti szempontból hogyan tudjuk hasznosítani, úgymond apró pénzre váltani ezeket a felfedezéseinket, feltárásainkat, úgyhogy ez egy abszolút izgalomfaktorát adja összejövetelünknek.
1: Az elmúlt percekben a Fiatal Teológusok konferenciájáról készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
2: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
1: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
2: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pontjában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
1: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
2: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai Csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyan

0: Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízben fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
0: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólintsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
1: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
0: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, Antol vagy Electric Castle Fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiről én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
1: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
0: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, amik kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalózs Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
1: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
0: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visztek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
2: Az elmúlt percekben a Méra Világzenei Csűrfesztivál egyik szervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Hírek.
4: Rádiónk hírei először címszavakban. Tomák biztos a sikerében, ma az RMDS-szel is tárgyal. Japán sztrájkba léptek ma a Sanitas tagjai. 2026-ban is csökken a reálbér. Peres úton kérhetnek kártérítést a megrövidített ügyfelek a bankjuktól. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Eugene Tomák miniszterelnök jelölt ma folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal, annak érdekében, hogy megszerezze az új kormány beiktatásához szükséges többséget. Tegnap kijelentette, meg van győződve arról, hogy össze tudja gyűjteni a szükséges 233 szavazatot. A kabinet végleges összetételét várhatóan szerdáig alakítja ki Tomák, a bizalmi szavazás pedig a jövő hét elején kérheti a parlamenttől. Ma elsőként reggel 10 órától az RMDS képviselőivel tárgyalt. A miniszterelnök jelölt emellett a parlament független képviselőivel és szenátoraival is tárgyal majd, írta az iare.com portál. arra a kérdésre, hogy

tárgya le a Románok Egyesülésért Szövetséggel is. Eugen Tomák tegnap este az Antenna 3 hírtelevíziónak azt mondta, nincs miért tárgyalnom olyan pártokkal, amelyek Románia nemzeti érdekei ellen szavaznak. Mint fogalmazott, továbbra is meg van győződve arról, hogy összegyűjti a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazatot. Biztos vagyok benne, hogy a szavazás napján Románia parlamentjének több mint 233 tagja bizalmat szavaz nekünk, ahhoz, hogy folytassuk a munkát. Meg vagyok győződve arról is, hogy sikerül meggyőznöm több mint 233 parlamenti képviselőt és szenátort, nyilatkozta Eugen Tomák. Hozzátette, hogy a jövő hét elején szeretnék kérni a parlamenti bizalmi szavazást. Tegnap Tomák tárgyalásokat folytatott a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselőivel. Bár a miniszterelnök jelölt optimista, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség gyakorlatilag elutasította a támogatását. Egyedül a Szociáldemokrata Párt hajlik arra, hogy megszavazza a Tomák kabinetet. Japán sztrájkba kezdtek ma a Sanitas szakszervezet tagjai az új bértörvénytervezet elleni tiltakozásként. Elkezdődött a japán sztrájk. Az egészségügyi és szociális dolgozók bemennek dolgozni. Gondoznak, műtenek, életeket mentenek. És viselik a Sanitas karszalagot. A munka nem áll le, de az üzenet egyértelmű. Ne csökkentsétek a bérünket. 120 ezeren vagyunk, összefogtunk. Június 9-től fehér karszalagot viselünk tiltakozásként az új bértörvénytervezet ellen. Írták a szakszervezeti képviselők Facebook bejegyzésükben. A bérek a referencia árértékének a növelését, korrekt bérszórók használatát és az alapvető pótlékok megtartását követelik. Nem kiváltságokat kérünk, hanem tiszteletet. Minden nap a betegek mellett vagyunk, legyetek ti is mellettünk. Tették hozzá a szakszervezeti képviselők. A Sanitas szakszervezet több ezer tagja tüntetett múlt héten a kormány székhelye előtt az új közalkalmazotti bértörvénytervezete ellen. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvénytervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és a szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hátrányosnak tart. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkenését eredményezheti. Az érdekvédelmi szervezet szerint a törvénytervezet közvitára bocsátott változata jelentősen eltér attól, amiről holnapokon át egyeztettek az egészségügyi minisztériummal. A szakszervezet ezért a jogszabályi javaslat visszavonását és a tárgyalások azonnali újrakezdését követeli. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárló ereje valóban idén csökkenni fog. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb makrogazdasági előrejelzése szerint a munkaerőpiac is komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság 2026-2029-es prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 5,8%-kal, vagyis 9217 lei emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyba hozatalát célzó intézkedések miatt. A reálbér növekedése így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése, vagyis az infláció felemészti a névleges bérnövekedést, idézi az előrejelzést az Egypress hírügynökség. A szakértők hozzáteszik, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. 2026. július 1-től a minimálbér 6,8%-kal 4325 lejre emelkedik, ami a munkaerő jelentős részének alapjövedelmét serkenti ugyan, de az általános bérátlag csak mérsékelt hatással lesz. Az előre

0: javaslatcsomagot arról, hogyan tervezik megszüntetni a versenytanácsi határozatban foglalt versenyellenes helyzetet. A perek ez idei tapasztalatok alapján elhúzódhatnak másfél-két évig is a versenytanács tagja szerint. Gyerkó László aláhúzta ugyanakkor, hogy a büntetésről szóló határozat végrehajtandó, így a bankoknak 60 nap letelte után 30 napon belül mindenképpen be kell fizetniük az államkasszában rájuk kiszabott bírságot, és amennyiben a bíróság a későbbiekben nekik adna igazat, akkor visszakapják a pénzt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valóta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma derült égbolt lesz. A délutáni órákban enyhén felhős időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örökkévaló és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől és a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdő énekként a 157-es dicséretünket énekeljük Isten dicsőségére. A 157-es dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezet

Ehhez írott első levelének harmadik fejezetében, 6-tól egészen 23-ig terjedő versekben. Én plántáltam, Apollos öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rejá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rejá. Mert más fundamentumot senki nem vetett azon kívül, amely megvetetett, amely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek a munkája nyilvánvaló lesz, mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istenek temploma szent. Ezek vagytok ti. Senki se csalja meg magát, ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti közöttetek-e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Mert a világ bölcsessége bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket az ő családságukban. És ismét, ismerje az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiába valok. Ezért senki se dicsekedjék embereknek, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollos, akár Kéfás, akár a világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők. Minden a tiétek. Ti pedig a Krisztuséi, Krisztus pedig az Istené. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozzik a mi szívünkbe gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba,
Ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk, ami mennyei édesatyánk, az ő igéjében. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten dicsőségére a 134. zsoltárunkat énekeljük, a 134. zsoltárunk mindhárom versét, az első vers így kezdődik: Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük ennek a délelőttnek csendességét, köszönjük a napnak melegét, és köszönjük azt, hogy lelked által most itt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük azt a különös kegyelmet, amellyel a mai nap is magadhoz hívtál bennünket, és azt a nagy ajándékot és azt a nagy lehetőséget, hogy nem csak mi hallgathatjuk a te ígédet ebben a templomban, hanem a technikának köszönhetően, akár interneten, akár a rádió hullámhosszán, mások is együtt örülhetnek velünk a te drága ígédnek. Így kérünk, Urunk, mennyei édesatyánk, hogy légy segítségünkre, hogy amíg ezt a csendességet a te színed előtt mi magunk befogadjuk, addig meg tudjon nyílni a mi emberi szívünk a te ígéd befogadására. Taníts bennünket, hiszen szükségünk van arra, hogy a te tanítványaid legyünk. Annyi mindent tanulunk ebben a világban, ami haszontalan, ami nem építi az emberi lelket. Most úgy érezzük, hogy szükségünk van azokra a dolgokra, amelyek lelkiekben is, hitben is erősítenek bennünket. Hadd legyen ez az alkalom mindannyiunk számára, ez a drága lehetőség. Küld szent lelkedet közénk, hadd nyissa meg a te ígérnek tárházat előttünk, hadd hangzik el a te szabad érthető módon, mi hadd hallgassuk meg a te beszédedet, hadd fogadjuk be a te üzenetedet, és hadd vigyük magunkkal mindazt, amit ma elkészítettél számunkra. Köszönjük, hogy alkalmasnak találtál bennünket ígédnek hallgatására és befogadására. Áldott legyen a te kegyelmed, hogy ma is a kegyelmi időt, ami életünkben is kiterjeszted, azért, hogy tapasztaljuk, hogy jó vagy, nem csak indulatodban vagy jó irántunk, hanem a te cselekvésedben is. És ezt hadd tapasztalja meg mindannyiunknak élete. Jöjj közénk, szent lelkeddel szentel meg együttlétünket, Isten tiszteletünket. Fogadd kegyelmesen a mi imádságunknak szavát, s ha együtt énekeljük ezeket az énekeket azokkal, akik bennünket követnek, akkor legyen kedves előtted, ami téged dicsőítő énekünknek a szava. Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökké való, igaz Isten, hallgass meg bennünket, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Igehirdetésre készülve a 421-es dicséretünk első négy versét énekeljük, igehirdetés után pedig az ötödiket. A 421-es dicséretünk első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

Szeretett testvérek, Istenünk édesatyánk igéje, amely által szól mi hozzánk-e délelőttünk csendességében, írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a 3. fejezet 21., 22. és 23. verseiben. Hogy Isten igéje miként van megírva Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelének 3. részében, a 21-es, 22-es, valamint a 23. versben. Felolvasom, hallgassuk figyelmesen és alázatos szívvel. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollos, akár Kéfás, akár a világ, akár élet, akár a halál, akár jelenvalók, akár következendők, mind a tiétek. Ti pedig a Krisztuséi, a Krisztus pedig Istené. Ti pedig a Krisztuséi, a Krisztus pedig Istené. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, azokat, akik velünk együtt itt ebben a templomban csendesedtünk el, húsvét után következő első vasárnap, és azokat a testvéreket is, akik a rádió hullámhosszán vagy az interneten követnek bennünket. Áldott ünnepet ajándékozott nekünk a mi mennyei édesatyánk, és az a drága ígéje, a feltámadás ígéje megszólított bennünket, üzenetet közvetített számunkra az elmúlt ünnep alkalmával is. És íme a mai napon Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott levelének 3. fejezetéből szól hozzánk Isten drága üzenete. Krisztus mennybe menetele után a tanítványok szolgálatának köszönhetően sokfele elterjedt az evangélium. És Isten ígéje sok emberi szívet vett birtokába. Sok emberi szívet fordított Isten felé. Mert jó az ember szívének, ha afele fordul, aki az életének formálója és alkotója. De ne gondoljuk azt, hogyha az Isten lelke munkálkodik, akkor az, aki mindig arra törekedett, hogy az Isten munkáját lerombolja, az nyugszik, vagy pihen, vagy alszik. A kísértő nagyon jól kihasználta azt az időt, amely Krisztus után történt, különösképpen az első század vége fele, vagy második felében, és bizony nagyon összekavarta, nagyon összezavarta tiszta Krisztusról szóló tanítást. És ennek következtében megkülönböztek az emberek. És ott van az emberi gyallóságunk is, amelyre számított és amelyre épített, amelyben az ember mindig a maga szája íze szerint szereti hallgatni az igét, így válogatja meg az ige hirdetőjét, így hallgatja az ige hirdetőt, és ő maga így sorolja be magát, hogy ez tetszik nekem, az nem tetszik nekem. Ennek a szelleme, ennek a személyisége, ennek a kisugázása fontos számomra, a másik nem. Ismétlem, gyarló emberi érzések ezek. De ezeket az érzéseket milyen rossz irányba tudja irányítani a kísértő, ha birtokába veszi az ember lelkét. Márpedig Pál apostol, amikor ezt a levelet írja, és különösképpen ennek a 3. fejezetnek a sorai ezt tükrözik. Hogy Korintusban is bizony-bizony megkülönbözés lett. Mert az emberek különböző módon viszonyultak az Isten igéjéhez. És a különböző módon viszonyultak ehhez az igéhez, azt gondolták, hogy ahogyan ő gondolkodnak, az úgy jó. Versengés és viszály támadt. Vajon miért támad versengés és viszály egy gyülekezeten belül? Nagyon világosan fogalmazza meg az apostol, amikor azt mondja, mert testiek vagytok. Ha az ember testi gondolkodásban van, és a testi gondolkodás határozza meg az egész emberi létét, akkor az ember nem tehet más, mint a test kívánságainak engedelmeskedik. Mert a test gondolkodása az ellenkezik az Isten lelke munkájával. Mert a test arra törekszik, hogy uralkodjék az Isten lelkén, amely bennetek és bennünk lakozik. És mindent megtesz azért, hogy ez meg is valósuljon.
és a testen keresztül közelíti meg a kísértő azokat, akik Krisztus tanítványainak hiszik magukat. És ott, ahol a megkülönbözés előjön, ott megmutatkozik a testiség is. És ahol testiség van, ott van irigység, ott van zsörtölődés, ott van harag, ott van túlérzékenység, ott van az ember életébe egy megszakított belső békesség, és ott van személyi válogatás. Ez történt itt, amikor az apostol írja a levelet, és azt mondja, hogy hát kicsoda vagyok én. Mert ti azt mondjátok, hogy én Pálé vagyok, a másik azt mondja, hogy Apollósé, én meg Krisztusé, mások pedig azt mondják, hogy Kéfásé, vagyis Péteré. Hát kicsodák vagyunk mi? Nem megosztani jöttünk, és nem megosztásra küldött bennünket a Krisztus, hanem összegyűjteni. És amikor a megosztást látjuk ebben a világban, és különösen ezeket a különböző felekezeteket, azt kérdezzük, de hát miért? Ha Krisztus egy napon született, úgymond, és egy nap ünnepelik a keresztény vallások Krisztus születését, kivétel néhány óritusú vallás, akkor miért nem lehetne egy napon ünnepelni a feltámadását is? Hát nem röhelyes? Nem nevetni való az, ahogyan ebben a világban látjuk, hogy megnyilvánul a kereszténység, és ezért erőtelenné is leszünk, és hiteltelenné leszünk ezen a világon? Az elmúlt héten tette fel számomra azt a kérdést, beteg úrvacsorázás alkalmával egy kedves idős pár, hogy tiszteletes úr, most melyik az igaz húsvét? És azt mondottam, az igaz húsvét az, amit a Biblia ír, hogy Krisztus a hét első napján támad föl, és mai napig is ez az igaz húsvét. Az, hogy kineveztek a vallások, és kineveztünk magunknak egy ünnepet, amit aztán, hogy még véletlenül se egyszerre ünnepeljen a két vallás, két felekezet, nagy felekezet, ugye a katolikus és ugye az ortodox különböző módon jelzett meg, és ez így megy tovább az idők során. Hát szétszakadt az egység. Ha ebben sem tudunk egyetérteni, akkor miben tud egyetérteni az ember? Ne csodálkozunk, hogy különböző módon értelmezzük akkor a Szentírást. Ne csodálkozunk azt, hogyha a Szentírásból mindent be tud bizonyítani az ember, ami az ő életére igaz. És most már meg lehet választani azt a vallást, ami az én felfogásomra passzol. Ma már nem szabad bűnről beszélni, csak különbözőségekről. Ma már nem szabad arról beszélni, hogy az, ami az Isten törvényével ellenkezik, nem csak, hogy megoszt, hanem rombol. Ma már nem mondhatja ki az ember, nem nevezheti meg személyesen a bűnt, hanem másságot kell nevezze, mert hogyha ő megnevezi személyesen a bűnt, akkor mindjárt rásütik a bélyeget. Hogy te antiszemita vagy, hogy te intoleráns vagy, hogy te nem vagy ember tisztelő, és a másik embert gátolod a maga jogában. Pedig Isten beszéde, Isten ígéje világosan kimondja, hogy mi az, ami bűn. De nekünk már semmi nem bűn ezen a világon. És a kereszténység ebben az irányban mozdult el, sajnos ebben az irányban ment el, akkor ne csodálkozzunk, hogyha a mai világunkban a kereszténység megerőtlenedett. Ott erősödik a kereszténység, ahol az ember komolyan veszi a hitet, ahol komolyan veszi az ige üzenetét és figyelmeztetését, ahol a bűn bűn, az Isten jó cselekedete pedig jó cselekedet. Nem pedig fordítva. Nem azokat a dolgokat helyezi előnybe az ember és előtérbe, ami a Biblia szerint bűn és vétek, hanem azokat a dolgokat helyezi előtérbe, amire az Isten azt mondja, hogy ezek a lélek épülésére vannak. És nem csodálkozok azon, és ne csodálkozunk mi sem azon, hogy már az első században ugye megjelent a gyülekezetekben a tév tanítás. Hiszen a kísértőnek mindig ez volt a praktikája. Ha nem tudta meggátolni az embert abban, hogy Krisztus követője legyen, hogy az emberek higgyenek a Krisztusban, akkor hát kis konkolyt vetett a Krisztus tanítása közé. És ez egy olyan gyom, amely a Krisztus tanításon felnövekedett, és a végén már ez lett a fontosabb. Nézzük meg az évszázadok során kialakult egyházi ritusokat. Milyen nehezen tudunk lemondani olyan ritusokról, amely nem kedves az Isten színe előtt. Mert annyira gyökereznek a mi emberi tudatunkba és a lelkünk világába, ha valaki azt mondja rájuk azt, hogy ez nem Isten szerint való,
hát képesek egy embert, egy gyülekezetből elmozdítani eszét. Ne csodálkozzunk azon, hogyha a mai világunkban sincs egyetértés. Hiszen a kísértő ma is különböző felfogások szerint, különböző módon próbálja manipulálni az emberi életünket és gondolkodásunkat. Itt ülünk ebben a templomban, vagy akár hallgatjuk a rádió hullámhosszán az Isten tiszteletet, és mi magunk is különböző módon vélekedünk az Isten beszédéről. Nem baj a különbség, hiszen különböző felfogások vagyunk, különböző érdeklődésűek vagyunk, de egyet meg kell jegyeznünk, hogy ebben a különbözőségben az Isten üzenete egy. És ez az üzenet mindannyiunknak ugyanazt üzeni. És ez az üzenet azért hangzik el, hogyha valaki keresi az Istent ebben a világban, az az ember be tudjon telni azzal az Istennel, aki őt megformálta. Ezek az alkalmak arra való lehetőségek, hogy az Istennel találkozzál. És ha találkozunk vele, ebből a találkozásból mindig nagyon jó dolgok tudnak kinőni, megszületni. Mert aki Istennel találkozik, az egy új lehetőséget kap az élete során. Megismeri azt, ami tulajdonképpen az életének a célja. És ezt mondja az apostol, hogy ez a lehetőség nem más, mint megismerni az életünknek a fundamentumát, amely ott legalul kell legyen. Ő maga mondja, fundamentumot vetett. Vagyis az ő igehirdetése által a Jézus Krisztusba vetett hitet helyezte le alapul a korintusiak életébe. Ez a fundamentum ma is. És kiki vigyázzon, hogy mit épít erre a fundamentumra. Mert sok mindent építünk rá, sok mindent épít a keresztény ember is, ami nem Krisztusra való. És eljön ama nap, amikor ez majd világossá lesz. Amikor majd nyilvánvaló lesz, hogy mit építettünk rá. És ha valaki olyat épített rá erre a Krisztusra, amely nem örök életre való, akkor kárt val. Ha pedig olyat építettünk erre a Krisztusra, amely az örök életre való, az nyereséggel tud tovább lépni. Ebből a földi életből a mennyei életbe. Az apostol a megkülönbözést néven nevezi. Ne pártoskodjatok, hogy kinek higgyetek. Pálnak? Vagy az ő munkatársának? Vagy másoknak? Mert mindannyian Isten munkatársai vagyunk. Egyiknek az Úristen adta az emberi szíveknek a megnyitását, mások az emberi léleknek a feltörését, másnak adta az igének az igazi igehirdetését és magvetését, másnak adta a maggondozását, másnak adta, hogy rálátása legyen, hogy hogyan növekedjen ki az ember lelkébe az Isten beszéde, és más lesz az arató. Mert Isten így látta bölcsnek és jónak, hogy az ő munkáját így tudja kimunkálni általunk az emberi szívekbe. Ezért mondja az apostol, hogy az Isten munkatársai vagyunk, az Isten munkatársai vagytok. Mert mindannyian, akiket elhívott ebből a világból, akik Istentől kapott talentummal élünk, ennek a munkának egy bizonyos részét kell elvégezzük. És igenis el kell végezned azt, amit rád bízott az Isten. Nagyon sokszor mentegetőzünk, ugyan bizony mit bízott rám az Isten? Hát egy mosolyt. Egy kinyújtott kezet, egy vigasztaló szót, azt, hogy odamész a másik ember mellé, és meghallgatod. Mert ebben van az Isten országa. Nem abban a dörgedelmes nagy prédikációkban, melyeket hallunk. Azokban is ott van. De az Isten országa benned és bennünk lakozik. És azáltal mutatkozik meg, azáltal lesz látható, hogy mi élünk ebben a világban. És hogyan élhetünk ebben a világban, ha nem másként, mint ahogy Krisztus példát adott nekünk. A keresztényeket azért nevezték az első században krisztiánoszoknak, Krisztus követőknek, mert az életfelfogásuk és az életmodellük, amit megéltek, az talált. És amit hirdettek, az az életüknek a fundamentuma volt. De ma mást élünk, mást hirdetünk.
És ott van az életünkben ez a kettősség. És amíg ott van az életünkben a kettősség, addig mindig lesz szakadás, és mindig lesz egyetnemértés, mindig lesz háborgás, mindig lesz ebben a világban szétszakítottság. És ha Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje is vagyunk. Mert bennünket is az Úristen művel az ő lelke által. Téged és engem. És milyen nagyszerű dolog az, hogy Isten nem mondott le az emberről, arról az emberről, amely elszakította magát az Istentől. Hiszen a felvilágosodás után az ember úgy gondolkodott, hogy ő mindent tud erről a világról. Ő tud magára vigyázni. Sok mindent megalkotott szépen ezen a világon. Csak éppenséggel elveszítette azt, ami az életének a fundamentuma. Kihagyta az életéből az Istent. És ha az ember házat épít, és nem készít jó fundamentumot annak a háznak, az a ház nem áll sokáig. Az első adandó nagy próbában összeomol. És nem ehhez hasonlít a mi világunk is? Szinte ciklikusan összeomolnak az emberi társadalmak, az emberi életünk által kialakított életformák, azért, mert a fundamentumánál nem az Isten van. Nem az a Krisztus van, akinek ott kellene lennie. Akkor, amikor Pál apostol arról beszél, hogy ő a plantálás, másik az öntözés, másik pedig az aratásnak a munkáját végzi, azt mondja, hogy ezek az emberek egymás követik a munkában, de egymás mellett is dolgoznak. Nem egymás ellen. Sajnos ebben a világban azt látjuk, hogy nagyon sokszor egymás ellen dolgoznak a vallások. Hogy elhalásszák a másik emberét, hogy becserkészik másik emberét, azokat, akik különböző módon hinnek, hogy hadd legyünk mi többen. Ne magunknak, ne a vallásunknak gyűjtsünk embereket, hanem Krisztusnak. És ha az ember találkozik és ráépül erre a Krisztusra, erre az igazi fundamentumra, jöhet sok próbatétel az emberi életbe, változhat a világ, változhat a történelem, az a hit mindörökké megmarad. És nem a cél, hogy vallásokhoz vezessünk embereket, hanem Istenhez kell vezetni embereket. Hogy vannak vallási formák, amelyeken belül felismerjük magunkat, amelyeken belül mi magunk követni szeretnénk az Isten, az is egy lehetőség. De nem a vallás az, amely elvezet az Istenhez, az csak egy keret. Hanem Isten lelke az, aki vezet bennünket. Hadd engedjük ezen a mai napon is, hogy ez a lélek vezessen minket értelem szerint, lélek szerint közelebb a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. Mit építünk erre a Krisztusra? Mit építettél rá? Milyen álmaid, milyen vágyaid vannak? Milyen jövőképed van? Mit szeretnél elérni? Mit szeretnél megtapasztalni? Mit szeretnél megszerezni? Mit szeretnél birtokolni? Ezek határoznak meg téged. Ezek határoznak meg engem. Ezek mondják el azt, hogy kik vagyunk ezen a világon. Sajnos a nyugati társadalom, amit kereszténynek neveztünk idézőjelbe téve, kialakította magának a jóléti társadalmat, és ebben a jóléti társadalomban mindent igyekezett bebiztosítani magának. Még a nyaralását is bebiztosítja a nyugati ember. A kezén az ujjakat is bebiztosítja. Nem csak a lakását, a szeme látását, az egészségét, csak az örök életét nem. Ne csodálkozzunk azon, ha azt látjuk, hogy Európában egyre több templomot rombolnak le. Az elmúlt 30 esztendőben Franciaországban több mint 2000 templomot romboltak le. Azoknak volt szerencséjük, azoknak a templomoknak, amelyeket akár kulturális célra, akár szórakozási célra megvásároltak, berendeztek, és nem romboltak le. Ha nincs Istenre szükség ezen a világon, akkor nincs szükség a templomra sem. És ha leromboljuk azokat a jeleket, azokat az épületeket, amelyek figyelmeztettek bennünket, ne gondoljuk, hogy leromboljuk azt is az emberi tudatból, hogy az embernek szüksége van az Istenre. Akkor, amikor Pál apostol ezt a Krisztust nevezi meg fundamentumnak, azért teszi, hogy senki ne keressen más fundamentumot. Nem kell keresned.
nem kell keresnem. Ez már egy nagyon jól bevált fundamentum, amelyet Isten nevez fundamentumnak, amelyet ő helyezett le ott az emberi hitnek az alapjához. Ez a Krisztus. Ráépült az életed erre a Krisztusra? Ráépült a mai napod, a holnapod és a holnap utánod? Ráépült a gyermekednek, unokádnak, szeretett hozzátartozódnak az élete erre? Vagy más dolgokat építünk rá? A magunk álmait, a magunk vágyait, a magunk jövőjét, de ezeket nem visszük az Isten szín elé bemutatni. Nem baj az, ha az embernek vágyai vannak, álmai vannak, céljai vannak, mert lennie kell ezeknek, de ezeket be kell mutatni az Isten előtt. Ezeket oda kell vinni az Isten szín elé, és azt mondani, Uram, ezek az enyémek, de tisztítsd meg. Mutasd meg, mi a tied, mi a te terved velem. És adj bátorságot önmagamnak elfogadni ezt, mert nagy bátorság mai világban keresztény embernek lenni. És még nagyobb bátorság a mai világban engedelmeskedni annak, amit Krisztus keresztény tanként nevez meg. Mert nem egy vallás felfogásának engedelmeskedünk, hanem a Krisztusnak. És ha Krisztusnak engedelmeskedünk, akkor egy vallási fenyíték is könnyebb, ha az is Krisztusra épül. Sajnos a mai világban nem mer szembenézni az ember azzal, amit önmagának okozott. A maga bölcsessége csődjének, amiről csak ugyancsak az apostol beszél ebben a fejezetben, hiszen ott mondott csődöt ez a világ a maga bölcsességével, amikor minden tudomány, amely ezen a világon felépült magát, elszakította az Isten tudományától, az Isten ismeretétől. Így születtek meg a nagy teóriák, hogy hogyan jött létre ez a világ. Így mondják azt, hogy volt egy ösrobbanás, így mondják azt, hogy az ember a majomból állt elő, hogy az evolúciónak köszönhetően jött létre, hogy volt egy őssejt, de senki nem mondja azt, hogy az honnan lett. Hiszen semmiből csak semmi lehet. És az ember, ha Istentől kapott bölcsességgel kutatja a világnak a kérdéseit, és az ő létének a kérdését, akkor találkozhat az Istennel. Még a kétségekben élő ember is, még a kételkedő ember is, ha engedi Isten lelke, meg tudja győzni őt ezen a világon. És az első jel a kétkedő embernek az üres sír. Azért van neked reménységem és nekem reménységem, mert a sír üres, mert a Krisztus feltámadt. És azért vagyunk ma itt, mert a feltámadott Krisztus örök életet ígért neked és nekem, mindannyiunknak. Különben nincs a világon olyan ügyes igehirdetés, amely vasárnapról vasárnapra össze tudná gyűjteni az embereket, ha az ember csak magához vonza azokat, akik a Krisztusban hisznek. Akkor vagyunk többen, és akkor vagyunk Krisztusra figyelőbbek, ha bennünket, engem, mint lelkészt, téged, mint hallgatót, az Isten vonz magához. Engedd, hogy magához vonzon az Isten. És ha magához vonz az Isten, akkor olyan dolgokról fog beszélni neked, amely meghatározza a te életedet, és a te gondolkodásodban gondolkodót ad neked. Ami felett el tudsz gondolkodni, mi nagyszerű dolog. Mert azt mondja egy Jézus Krisztusról, és magáról az emberről, Pál apostol, hogy ebben a földi világban Isten az öveinek mindent odaadott. Mert Krisztus a minden. Ezért nem emberekbe kell nekünk reménykednünk, és nem is emberekkel kell nekünk dicsekednünk. A bölcsek bölcsessége az bolondság Isten szerint. Az Úr bölcsessége pedig az életet ad. Azt olvassuk a Szentírásból, hogy az Úr félelme a bölcsességnek a kezdete. Aki féli az Istent, az rálépett a bölcsesség útjára. De azon végig kell járni. Nem csak rálépni. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy jó helyen vagyunk, Istenhez fordultunk, megtértünk, és gyülekezetben járunk, és akkor itt most pihenhetünk. A hit nem erről szól, hanem a hit arról szól, hogy minden nap meg kell vívnom a hitnek a harcát. Minden nap meg kell vívnom a bennem levő óemberrel azt, hogy ne testi gondolkodású legyek, hanem lelki gondolkodású. És ez, ameddig élek ezen a világon, minden nap meg lesz benne.
És ebben a harcban, ebben a küzdelemben segítségként küldte Isten számomra az ő lelkét, és az ő igéjének világosságát. Épp ezért a keresztény embernek Isten ígéje, Isten beszéde olyan, mint a napfény, olyan, mint az éjszakában a fény. Világít, utat mutat, átmelegíti az ember szívét, lelkét, buzdít, bátorít, életet lehel. Nézzük meg a pihenő természetet. A hideg, fagyos napok után, amikor a meleg napocska kicsalogatja a rügyeket, megelevenedik a természet. Hát az Isten beszéde is így tud bennünket átmelegíteni, ki tudja csalogatni belőlünk az életnek a rügyét. Engedd, hogy Isten úgy szeressen téged, hogy az ő szeretete át tudja az egész emberi létedet és lényedet melegíteni. Minden a tiétek. És azt kérdezzük, hogy mi a miénk? Hiszen ez is nagyon relatív. Azt mondjuk, hogy házat építünk, az a miénk. És közben kiderül, hogy nem, mert utána adót fizetünk. Megvásároljuk magunknak az autót, azt mondjuk, hogy a miénk, mert nevükön van, és kiderül, hogy az sem a miénk, mert azért is adót fizetünk. Azt mondjuk, hogy magunk urai vagyunk, és kiderül, hogy nem, mert mi magunk is adót fizetünk. Kötelességünk van, törvényeket kell betartanunk, még valamikor katonaságot is kellett végeznünk. Szabad az ember? Nem. Az ember egy országnak, állampolgára, egy törvénynek az alávetettje. Tehát az, aki magát ezektől elszakítja, szemben állítja magát a társadalommal. És nagyon sokan, akik szemben állnak a társadalommal, tudjuk, hogy hova vezet az életútjuk. Ki az igazi szabad ember? Az, akit Isten lelke felszabadított arra, hogy a jót tudja választani, és a jóval tudjon élni. Akkor, amikor mindent nekünk ígért az Isten a Krisztusban, ezt nem csak ígérte, hanem adta is. Csak a nagy baj az, hogy nem akarjuk elfogadni azt, amit az Isten adott. Mert az Istentől való segítséget is csak úgy akarja elfogadni az ember, ahogyan ő gondolja, ahogyan ő álmodja, ahogyan ő várja, ahogyan ő szerinte szüksége van rá. De nem úgy, ahogy az Isten adja. És ezért vagyunk erőtelenek, ezért vagyunk gyengék, ezért vagyunk sokszor megkülönbözőek, mert csak annyit kérünk az Istentől, ami most mára szükséges, és nem azt, amire az egész életre, sőt az örök életre szükséges számunkra. Mit mond tovább az apostol? Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek. A jelenben és a jövendőben is minden a milyen. De mi az a minden, amiről itt szó van? Hát testvérek, az öröm, a kétség, a bizonyosság, a jelen és a jövendő, az élet és a halál, ami az életünknek a része, mind a miénk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ember, aki megformáltatott Isten képére és dicsőségére, ebben a földi világban a bűnnek az útján, vagy bűn között megtalálva az Isten útját, nem csak a földi örömöket, nem csak a földi próbákat éli át, hanem már most érezheti az örök élet kezdetét az életébe. Innen nő ki, ebből a földi világból a mennyei világba vezető útat itt kell megtalálni. Nem majd a halál után kell keresni. Nagyon sokan lemondanak erről, mert nem látható. Nagyon sokan nem veszik komolyan ezt azért, mert nem lehet fizikával, nem lehet radarral ezt lemérni, nem lehet betájolni, nem is lehetett soha, és nem is lehet majd. Mert Jézus azt mondja, Isten országa nem fenn és lenn, nem jobbra és balra van, hanem Isten országa ti bennetek van. Benned van elrejtve az Isten országa. És ezt az országot építi Isten akkor, amikor megállsz egy imádságra, amikor hálát adsz a segítségért, amikor hozzáfolyamodsz segítségért, amikor megköszönöd az életedet, amikor megköszönöd szeretteidet, amikor megköszönöd a próbákat is, akkor, amikor közben jársz a másik emberért, akkor, amikor fontos számodra a másiknak a lelki egészsége is, nem csak a testi,
akkor, amikor fontos számodra, hogy a másik megtalálja az örök életnek az útját. Ezek a dolgok mind azt jelentik, hogy benned élő lélek van, ami felelősséget visel a másik emberért. És így egymás hite által tudjuk betölteni a Krisztus parancsát, és egymás hite által tudunk növekedni. Minden a tiétek. Az anyagiak is? Igen, az anyagiak is. Az is, amire szükségünk van. Nem arra sokszor, amit mi vágyunk, hanem arra, amire valóban szüksége van az embernek. Mert Isten nem úgy hallgassa meg az imádságainkat, ahogyan mi szeretnénk, és csak annyit adjon, amit mi kérünk, hanem úgy hallgassa meg Isten az imádságunkat, és annyit ad nekünk, amennyire szükségünk van. És ez nagy bátorság kell, hogy az ember beismerje, Uram, nem az a jó, amit én kértem, hanem az a legjobb nekem, amit te adtál. Követni és elfogadni Istent, ráépülni erre a fundamentumra, erre a Krisztusra, azt jelenti, hogy én teljesen rábízom magamat Istenre. Ami azt jelenti, hogy én megtaláltam azt a szabadságot, hogy szabad nekem lemondanom az önzésemről, szabad nekem lemondanom a magam akaratáról, szabad nekem lemondanom a magam útjáról azért, hogy elfogadjam az Isten akaratát, az Isten útját, és az Isten által felkínált életet, amely ebből az életből kinő, és a mennyei világba vezet. Ha minden a miénk, akkor hogyan történik a folytatás? A folytatás a következőképpen történik, ha minden a miénk, akkor mi a Krisztuséi vagyunk. Mert arról szólt a húsvét üzenete, hogy Krisztus az ő vérével megvásárolt bennünket, az ővéi vagyunk. Azt olvassuk a Szentírásból, hogy Jézus így imádkozik érettünk, hogy Atyám, akik az enyémek, azok a tiédek voltak, és nekem ajándékoztad őket. Tudtad-e azt, hogy te Krisztusnak való ajándék vagy? Megjegyezted-e ezt magadba, hogy Isten oda ajándékozott téged a Krisztusnak? Milyen nagyszerű dolog az, amikor ajándékozhatunk, amikor ajándékot adhatunk. És milyen nagyszerű dolog az, amikor olyan ajándékot kapunk, amely nagyon kedves számunkra. Hát Istennek ilyen kedves ajándékai vagyunk, aki a Krisztus szívéhez nőtt. És a Krisztuséi vagyunk, a Krisztus pedig az Istené. Ő az összekötő kapocs köztünk és az Isten között. Mert az embert elválasztotta a bűn az Istentől, Krisztus pedig bűnné lett azért, hogy ezt a bűnt elvegye, ami közöttünk és Isten között volt. Hogy ennek a büntetését magára vállalja, vérét adja érte, hiszen semmi más módon nem lehetett kiengesztelni Istent az ember vétkért, csak az ember halála által. És az ember Krisztus ezért halt meg. Legyen áldott Isten az ő drága ajándékáért, drága üzenetéért, és mindazért, amit adott nekünk hitáltal, hiszen Krisztusban mindent nekünk adott. Krisztusban mindent birtokolhatunk, a Krisztusai lehetünk, a Krisztus pedig az Istené. Amen. 421-es énekünk utolsó versét énekeljük, amely így kezdődik, az 5. vers. A három egy Istennel már itt a földön egy.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Tomák biztos a sikerében, ma az RMDS-szel is tárgyal. Japán sztrájkba léptek ma a Sanitas tagjai. 2026-ban is csökken a reálbér. Peres úton kérhetnek kártérítést a megrövidített ügyfelek a bankjuktól. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Eugene Tomák miniszterelnök jelölt ma folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal, annak érdekében, hogy megszerezze az új kormány beiktatásához szükséges többséget. Tegnap kijelentette, meg van győződve arról, hogy összetudja gyűjteni a szükséges 233 szavazatot. A kabinet végleges összetételét várhatóan szerdáig alakítja ki Tomák, a bizalmi szavazás pedig a jövő hét elején kérheti a parlamenttől. Ma elsőként reggel 10 órától az RMDS képviselőivel tárgyalt. A miniszterelnök jelölt emellett a parlament független képviselőivel és szenátoraival is tárgyal majd, írta az iare.com portál. Arra a kérdésre, hogy tárgyal-e a Románok Egyesülésért Szövetséggel is, Eugene Tomák tegnap este az Antenna 3 hírtelevíziónak azt mondta, nincs miért tárgyalnom olyan pártokkal, amelyek Románia nemzeti érdekei ellen szavaznak. Mint fogalmazott, továbbra is meg van győződve arról, hogy összegyűjti a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazatot. Biztos vagyok benne, hogy a szavazás napján Románia parlamentjének több mint 233 tagja bizalmat szavaz nekünk, ahhoz, hogy folytassuk a munkát. Meg vagyok győződve arról is, hogy sikerül meggyőznöm több mint 233 parlamenti képviselőt és szenátort, nyilatkozta Eugene Tomák. Hozzátette, hogy a jövő hét elején szeretnék kérni a parlamenti bizalmi szavazást. Tegnap Tomák tárgyalásokat folytatott a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség képviselőivel. Bár a miniszterelnök jelölt optimista, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség gyakorlatilag elutasította a támogatását. Egyedül a Szociáldemokrata Párt hajlik arra, hogy megszavazza a Tomák kabinetet. Japán sztrájkba kezdtek ma a Sanitas szakszervezet tagjai az új bértörvénytervezet elleni tiltakozásként. Elkezdődött a japán sztrájk. Az egészségügyi és szociális dolgozók bemennek dolgozni. Gondoznak, műtenek, életeket mentenek, és viselik a Sanitas karszalagot. A munka nem áll le, de az üzenet egyértelmű. Ne csökkentsétek a bérünket. 120 ezeren vagyunk, összefogtunk. Június 9-től fehér karszalagot viselünk tiltakozásként az új bértörvénytervezet ellen, írták a szakszervezeti képviselők Facebook bejegyzésükben. A bérek a referencia árértékének a növelését, korrekt bérszórók használatát és az alapvető pótlékok megtartását követelik. Nem kiváltságokat kérünk, hanem tiszteletet. Minden nap a betegek mellett vagyunk, legyetek ti is mellettünk. Tették hozzá a szakszervezeti képviselők. A Sanitas szakszervezet több ezer tagja tüntetett múlt héten a kormány székhelye előtt az új közalkalmazotti bértörvénytervezete ellen. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvénytervezetét, amelyet

0: igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és a szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hátrányosnak tart. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkenését eredményezheti. Az érdekvédelmi szervezet szerint a törvénytervezet közvitára bocsátott változata jelentősen eltér attól, amiről hónapokon át egyeztettek az egészségügyi minisztériummal. A szakszervezet ezért a jogszabály javaslat visszavonását és a tárgyalások azonnali újrakezdését követeli. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valóban idén csökkenni fog. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb makrogazdasági előrejelzése szerint a munkaerőpiac is komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság 2026-2029-es prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 5,8%-kal, vagyis 9217 lei emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyba hozatalát célzó intézkedések miatt. A reálbér növekedése így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése, vagyis az infláció felemészti a névleges bérnövekedést, idézi az előrejelzést az Egypress hírügynökség. A szakértők hozzáteszik, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. 2026. július 1-től a minimálbér 6,8%-kal 4325 lejre emelkedik, ami a munkaerő jelentős részének alapjövedelmét serkenti ugyan, de az általános bérátlag csak mérsékelt hatással lesz. Az előrejelzések szerint 2027-re várhatóan kiegyensúlyozott fellendülés lesz, amikor a bérek már az inflációt meghaladó mértékben növekedhetnek. Ez azonban a költségvetési konszolidáció sikerétől és az infláció nyomás enyhülésétől függ. A rekordbírságról szóló versenytanácsi bejelentés követően már is több bank jelezte, hogy igazságtalannak tartja a rákiszabott büntetést, és ártatlanságát hangoztatva bejelentette, hogy bírósághoz fordul, amint megkapja a hivatalos indoklást. Ez egy héten belül várható, jelentette ki a Krónika kérdésére Gyerkó László, a bukaresti versenyhivatal tagja. A dokumentum birtokában a bankoknak 60 nap áll majd rendelkezésükre, hogy fellebbezzenek. Be kell ugyanakkor mutatniuk egy javaslatcsomagot arról, hogyan tervezik megszüntetni a versenytanácsi határozatban foglalt versenyellenes helyzetet. A perek ez idei tapasztalatok alapján elhúzódhatnak másfél-két évig is a versenytanács tagja szerint. Gyerkó László aláhúzta ugyanakkor, hogy a büntetésről szóló határozat végrehajtandó, így a bankoknak 60 nap letelte után 30 napon belül mindenképpen be kell fizetniük az államkasszában rájuk kiszabott bírságot, és amennyiben a bíróság a későbbiekben nekik adna igazat, akkor visszakapják a pénzt. A Román Nemzeti Bank már a érvényes valóta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma derült égbolt lesz. A délutáni órákban enyhén felhős időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Egypress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyvéből a 32. rész 2. verse.

0: Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állanod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből 23. és 24. versek.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.

a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Róma beliekhez írott levele 15. fejezetének az első, második és 13. verse alapján áhítatot mond Ottenberger Balázs, a magyarországi nekizsenyi református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Hála és köszönet című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol én már feleségemmel és két lányunkkal élünk. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Róma beliekhez írott levél 15. részének első 2. és 13. verséből eképpen. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Az a csodálatos alapelv, hogy mindig azé a nagyobb felelősség, aki többet kapott, Krisztus által egészen megdöbbentő dolgokra juttatta el a római gyülekezetet. Hiszen nem csak a szenvedésekben tudták megmutatni, a keresztjének vére magvetéssé vált, a római vezetés nem volt képes megsemmisíteni a keresztjén közösséget, hanem a komoly kiállás, a bátor hitvallás mind egyre többeket hívott a Krisztus közelébe. Az értéke, az egyedisége pedig az lett az igei hozzáállásnak, hogy az erős nem a másik eltiprását, nevetségessé tételét tűzte ki célul. Ha erős vagyok, abból látszik meg, hogy Isten teherhordóvá tesz a gyöngeségek hordozását, a másik javát és épülését szolgálhatom. Ez a cél. Hatalmas, megújító erő van ezekben az igékben, ha valóban közelengedjük magunkhoz. Azt tapasztalom, hogy ezt ma csak Isten igéjének komolyan vételével élhetjük meg. A szétszagadozó képernyőkre fókuszált társadalom, családok csupán az egyéni érdekek laza szövetségét tudják megteremteni. Talán láthatjuk környezetünkben, családjainkban, vagy néha akár saját életünkben is ennek pusztító és romboló hatását. Talán nekünk is voltak már olyan időszakaink, amikor a Krisztus testéhez tartozásunk nem volt egyéb egy kegyesnek látszó templomba járásnál. Mert amikor csupán magunk számára akarjuk a jót learatni, az Istennel való közösségünkből tulajdonképpen világi hozzáállást tanúsítunk. Isten a gyülekezeten keresztül szeretne összekötni bennünket. Bizony, nekünk is vannak bajaink, gondjaink, de Istennek az a szíve vágya, hogy betöltsön minket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Legyen ennek a csöndességnek is az első és legfontosabb pontja ez. Az életem ura képes betölteni a hit által, békességgel és örömmel, hogy a reménység lángjai ott égjenek a szívünkben. Határozzuk el, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi magunk alkalmassá legyünk Istennek a formáló erejét befogadni. Adjunk hálát érte, hogyha így van, vagy kezdjünk el komolyabban csendességet tartani. Ne csak a bajainkat soroljuk, ne csak a kérdéseinket ismételjük, hanem engedjünk teret Isten magasztalásának és a hálaadásnak. Ezt az áldást elfogadni nem egy passzív várakozást jelent, mint ahogy a 16. Zsoltár 8. versében és 9. olvassuk, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van.
tudatosítsuk, gerjesszük fel a szívünkben a magasztalás lángját, és adjunk hálát mindenért. Az Isten magasztalása és a bőséges hálaadás a hitünket megerősíti. Akkor fogjuk meglátni igazán, hogy mennyire szükség van a befogadásra, ölelésre és szeretetre. A bennünk megjelenő forrás képes túl buzogni a mi életünkön. Hogyan és mivel tudnám ma, holnap a másik javát és épülését szolgálni? Talán kevesebb kritika és több megértés? Hiszen Krisztus azelőtt halt meg, értem, hogy elfogadtam volna a megváltást. Talán Jézus velem való hosszú tűrését szemlélve több türelemmel bánni valakivel? Talán Jézus Krisztus új életet ajándékozó megbocsátására tekintve elengedni végre a másik oly régóta hurcolt adósságát? Bizony, aki többet kapott, attól többet is kér számon az Úr. De ne a fenyegetést lássuk mindebben, hanem azt, hogy van, hiszen akinek van, adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amie van. Lássuk meg azt, kezdjük el hálát adni mindazért, amivel megajándékoz bennünket a hit által. Legyen ilyen lelki bőségünk, amely épít, gyarapít és összekapcsol gyülekezettel, testvérekkel, és akik felé az Úr szolgálni indít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Fenséges Istenünk, magasztalunk ma téged azért, a valóságért, hogy te jól látod mindannyiunk életét. Szívből köszönjük, hogy ebben a biztonságban állhatunk meg előtted, hogy semmi sincsen rejtve a mi szívünkből. Köszönjük, hogy Krisztusért kapott váltságunkban úgy állhatunk előtted, hogy te a mi gyógyulásunkat, a mi fordulatainkat, változásunkat, megújulásunkat szeretnéd munkálni. Így adunk hálát a veled való hitbeli kapcsolatunkért, és így köszönjük meg azt, hogy ma is lehetjük a mi bűneinket. Kérünk, bocsásd meg nekünk mindazt, amivel a te munkádat hátráltatjuk életünkben. Kérünk, adj nekünk csendességet valósággal a mi szívünkben, hogy erőt kapjunk a benned való megújulásra. Így hozzuk eléd egyházunkat, gyülekezeteinket, mindazokat a feszült helyzeteket, amelyekre úgy látjuk, nincsen külső megoldás, amelyekben azt vesszük észre, hogy talán csak nehézségek vannak. Azzal a hittel és reménységgel jövünk eléd, hogy te, mint Szentlélek Isten, képes vagy betölteni akár szemben álló feleket, és megújítani, megerősíteni a testvéri szeretet kapcsolat szálait. Így jövünk ma eléd, tégy egyé bennünket, és építs egymás hite által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

0: Hála és köszönet. Ha valamit kapunk, az általában hálára indít. Aki valamit kap, természetszerűleg hálát érez. A következő történet elgondolkodtató. Tényleg annyira természetes ez a természetesség? A templom düledezett. Teljes újjáépítésre szorult. A dúsgazdag üzletember $1 millió szóló csekket nyújtott át a papnak. Amikor az átvette az adományt, így szólt. Nagyszerű. Elfogadom az adományát. Az üzletember összeráncolta a homlokát. Milyen stílus ez? Egy ilyen hatalmas összeg és még egy szó köszönet sem jár érte? Felháborodottan szólt rá a lelkészre. Ez a csekk $1 millió ér. Igen, pontosan annyi áll a papíron. Ha gazdag is vagyok, folytatta felháborodását, nem is palástolva az adományozó, $1 millió azért nekem is hatalmas összeg. Szeretné, hogy köszönetet mondjak? Hát nem ez lenne a legkevesebb, amit egy ekkora adományért elvárhatok? De miért én mondjak önnek köszönetet? Nézett komolyan a lelkész az üzletemberre. Az adományozónak kellene hálásnak lennie, hogy ilyen jó célra fordíthatta pénzét. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Pál apostol Korintusiakhoz írt második levele, 9. részének 7. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Hála és Köszönet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszonthallásra, békesség Istentől.

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

Reményik Sándor, imádság. Uram, rövid pár évre add csak a szavak zengő színezüstjét. Verd aranyát a gondolatnak, képek suhanó sejmét nékem, hogy csendbe rejtsem, álomba zenéjem mind, mi nekem fáj, s szívemen át másnak. Tudjam, mögöttem százak, ezrek állnak, némák, akiknek én vagyok a nyelve, tüzes nyelv. Kar, értük fegyverre kelve, árvák, akik nevében én beszélek, s ha elnyelik szóm, puszták, sötétségek. Tudjam, egy világ kínja kihallgatlan. Hadd dolgozzam sejemmel, verd arannyal, s ki magam itt bólyongok, tépve, árván. Hadd legyen minden sorom súlyos márvány, márványban rót, sok-sok mély jelbetű. A száz sziklába befalazott kincset hadd hordjam össze egy roppant halomba. A szerte szálló sok-sok kósza jajszót ezer hangon búgó egy fájdalomba. Szakadjon le az idegenség fájtla, aki engem lát, bennem magát lássa. S kik rongy létem, ma méltó gúnnyal nézik, az égből orzott láng, én Istenem, égessen be a szívök közepéig. Pár évet ad csak, akkor én, Uram, kezedbe adom vissza minden vágyam, mert mind betelt, és nem éltem hiában.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Fogászat az őserdőben. Ágikát, a szomszédom kislányát kézen fogta az édesanyja, és elindult vele a fogorvoshoz. Ágika nem nagy örömmel ment. Esztike, a kispajtása, aki mellettem ült a kerti padon, hirtelen azt kérdezte tőlem.
2: Lajos bácsi, az állatoknak is szokott a foguk fájni.
1: És olyan kíváncsian várta a választ, hogy mindjárt láttam, nem csak ismereteit akarja kiegészíteni, hanem mesét szeretne hallani az állatokról. Már el is kezdtem a mesét. Egyszer az őserdőben szuvasodni kezdett az állatok foga. Először a nyúlé, azután a farkasé, nem sokára az őzé, de még az oroszláné is. Mikor meghallotta a szomorú hírt az elefánt mama, egy kicsit megijedt, és így trombitált férjének az elefánt papának a fülébe.
3: Ja, picikém!
1: Mondanom sem kell, hogy elefántpapa mindennek volt becézhető, csak éppen picikémnek nem, lévén őkkel, mert jól megtermett elefánt legkevesebb 40 mázsa.
2: Mi lesz velünk, ha a mi agyarunk is szuvasodni kezd? Akkor mi nem csak nyözörögni fogunk a fájdalomtól, mint a farkas, nyúl és ősz, hanem valósággal ordítunk. Egyszerű számtan ez, a mi fájdalmunk ezerszerese lesz még az oroszlánénak is, mert ezerszer nagyobb a mi agyarunk, mint az oroszlán csíp-csup fogai, melyeket pápa szem nélkül nem is látok.
1: Csak nem kell megijedni, csitította párját az elefántpapa. A bátorság fél egészség, ha nem, remek ötletem támadt. Én már holnap felcsapok fogorvosnak. Az ormányom végén levő kisi kampóval úgy kirántom a fájós fogát bármely állatnak, hogy az se mondja bikmak. Elefánt papa ezután összetrombitálta az őserdő vadjait, és kihirdette, hogy fogászatot nyitott. Aki állatnak a foga fáj, és ki akarja húzatni, ő annak kihúzza ingyen bérmentve. Az elefánt, amint már tanultátok, növényevő állat, így hát jámbor és szelíd. Senkinek a húsára nem básik a foga, akarom mondani az agyara, talán ezért legelsőnek a gyáva nyúl jelentkezett a fogát kihúzatni. És milyen hős volt. Fájdalomcsillapítót sem kért. Ki bele? Kiáltotta bátran, mármint hogy a rossz foggal. Nem kellett biztatnia. Elefántpapa egy pillanat alatt kirántotta a nyulacska szuvas fogát.
3: Húzza ki még néhányat,
1: kérdezte tréfásan a nyulacskától az újdonsült fogász. De feleletet nem kapott, mert a nyulacska visszanyerte gyávaságát, s úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el.
3: Kérem a következő beteget!
1: Trombitálta az őserdő állatfogorvosa. Jött a szarvas, az őz, a farkas, a róka egymás után. Még medvekoma is előcammogott, melső lábával egy nagy lapulevelet szorított az ábrázatára, mint az emberek szokták arcukra szorítani a zsebkendőjüket, amikor fáj a foguk. Az elefánt rendre kihúzta valamennyinek a fogát. Azután szétnézett, és már éppen be akarta fejezni fogorvosi ténykedését, amikor mélyhangú nyöszörgés, hörgés ütötte meg nem éppen kicsi fülét. A hang irányába nézett, és azt kérdezte.
3: Ott meg ki nyöszörög?
1: Nem felelt senki. A nyöszörgés jajgatássá fokozódott.
3: Ki fia barma bőgott?
1: Kérdezte még egyszer az elefánt.
4: Az oroszlán jajgat,
1: bukta a vadgalamb.
4: Az nem fog a fáj, de nem meri kihúzatni.
3: Az állatok király, a rettenthetetlen oroszlán fél egy csip-csup foghúzástól.
1: Álmélkodott az elefánt.
3: Jaj!
1: Siránkozott az oroszlán. Az őz és a nyúl bátorították az oroszlánt.
5: Ne féljen, uraságod, gyerekjáték az egész.
1: Így a nyúl. Korka sincs a fájdalom, magyarázta az őz, mint ha a szúnyog csipné meg kegyességedet.
3: Gyere ide szépen!

csak meg akarom nézni a fogacskáidat, hozzá se nyúlok az ormányommal. Így biztatta a rémült oroszlánt elefánt papa. Az oroszlán végre is elősompolygott, kitátotta a száját, és supsz! Az elefánt már ki is rántotta rossz fogát. Az oroszlán azt sem mondta, hogy köszönöm szépen, hanem rögtön bömbölni kezdett, hogy áj, de éhes vagyok, 3 napja egy falatot sem ettem, úgy fájt ez a gonosz fogam, hol az az őssuta és az a szemtelen kis nyúl, akik ide kísértek? Mindjárt széjjel tépem őket. Ne féljetek, gyerekek! Az őz és a nyúl úgy elfutottak, hogy a gondolat sem érhette őket utol, mert ismerték oroszlán ő felségét, tudták róla, hogy hálátlan, és azt is felfalja, aki segít rajta. De most az egyszer megjárta ő királysága, mert az elefánt papa melső lábával olyat taszított rajta, hogy a tüskés vadrózsabokrok közé zuhant.

részegekre angyalka vigyáz. A villanyfényben, mint aranykelyben, alusznak a tűzfalak háztetőn.

0: Gyula bádogos és vízvezeték szerelő.
1: A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik és semmit sem mond.
0: Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot.
1: Itt is, ott is, emitt is, amott is,
0: nagyfülű

0: megfogott egy sült halat.
1: Tanár úr, tudná talán, milyen hal ez, macska cápa?
2: Rá van írva uszonyára, de nincs itt az óhulám.
0: Pál örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon.

0: Bolhamadár.
1: Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérjen nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem sóhajt alatta egy giliszta.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, merső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imigyen.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, idehívják, odahívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba.
3: Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla.
1: Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
4: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
1: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva, takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik.
3: Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
4: Kat! Ide nézd, te csibész! Elhiszed-e, hogy madár vagyok?
1: A veréb csak megrázta a fejét.
3: Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna.
1: És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri.
3: Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta.
1: Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte. A hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel.

Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott. Te kis bolha, te kis senki, ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta? Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot! Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva Harkályolga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna pávatolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha.

0: Tréfás mackók.
1: Hol volt?
2: Hol nem.
0: Messze.
1: Messze.
0: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve. Annak pedig fia kettő. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, eső éri nem ázik, ha fagy éri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Erdőn által végvásznak a teregetnek, mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök. Hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Kifele megy, befele áll. Befele megy, kifele áll, lefele megy. Felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök. Hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bazantos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bazantos.
1: Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Hű, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
0: Hallgat ám a két okos, bogyos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs.
1: Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat.
0: Mondogatják magukba.

0: úton megyen, médula, kezelába, korcsolya, szőrmaga, szőrnadrágja, szilágyi bársony a szaká, mi az? Mi az?
1: Szól az apjuk.
2: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
1: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogjos, lompos, loncsos, két bazantos fiacskája.

Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

barátom a legkönnyebben énekeltő refrént. Na-na-na. És igaz. Bátrabban, nyugodtan.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késő éli műsorunk hallgatóit június 10-én szerdán Antoni Gaudí katalán építész gondolatával, aki pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én hunyt el. Két különböző típusú férfi van, a szavak és a tettek embere. Az első beszél, a második cselekszik. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben. Hamarosan egy különleges, komoly zenei válogatással várjuk hallgatóinkat. 4 óra után felcsendül a nap áhítata, kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, majd múlt keddi keresztény életfelekezetközi magazin műsorunkat ismételjük meg. 5 óra után pedig múlt heti hangoskönyvtárovatunkat sugározzuk a Rabember fiainak. 3 fejezetét hallgatjuk meg, majd jazzzenei válogatással várom hallgatóinkat. Erre számíthatnak a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy írhatnak is az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, illetve személyesen megtalálnak a Konstanca utca